0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Akkor és most.
2: Hey now, you're an all-star. Back is fighting.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
3: A Panorádióban.

Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Hallgass napjaink slágereit,
1: és légy tájékozott.
0: Ez a Pannon Rádió.

0: nem fogsz úgy nézni már rám, mint régen.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Jó reggelt! Na mi a nagy helyzet? Mit csináltok a hétvégén? Írjátok meg nekem a 063-6-21-605-re. Attila már is írt, hogy jó reggel, szép ébredést Attila Kispiacról. És hát az igazság, hogy egész jó indult ez az október igazából, ha belegondolunk. Milyen szép az idő. Jó is ez így különben. Szerintem ez minimum megérdemeljük, hiszen a feledje meg nyáron idén kaptunk azért olyan napokat, hogy azért tényleg azért néha én is feltettem magamban a kérdést, hogy jó, szeretem én a meleget. És én megbeszéltem magammal, hogyha nagyon sokáig lesz meleg, akkor nem fogok így tudod, így panaszkodni, hogy de szörnyű, hogy húgy, de meleg van, de azért volt, tudjátok, 3-4 nap, amikor így oké, így szó nélkül voltam, de az így magamban megfogalmazott, hogy azért, hogy este se fog visszahűlni, azért az úgy szexi ám. Úgyhogy voltak ilyen dolgok, nekem a legjobb az, hogy teljesen belefeledkeztem ebbe az őrült meleg napokba, és akkor az történt, hogy

0: hogy bekapcsoltam a klímát, és úgy aludtam. Na most a normális ember hogy alszik klíma alatt? Hát nyilván felhúz egy pólót, vagy betakarja a derekát, vagy valami ilyesmit csinál. Na hát én úgy, hogy van egy boxergatyával, aludtam, reggel felkeltem, egy rossz mozdulat, és ik, úgy beálltam, mint a kutya, de hát, hogy nem tudom, Zoli, neked volt-e ilyen már, hogy így beálltál a klímától, de...
1: Ja, én a klímától még nem, csak a nyakam. Egyszer a nyakam.
0: Hát igen.
1: A nyakamat egyszer így, hát leamortizáltam. De amúgy nem szabad, tehát klíma alatt elaludni, ez nagyon veszélyes. Tehát, hogy azért ez tisztában kell lenni, főleg úgy, hogy nem vagy felöltözve. Szóval ennek azért lehetnek borzasztó következményei.
0: Hát jó, borzasztó, hát kellemetlen.
1: Kellemetlen, tehát nyilván nem halsz bele, de érted, tehát azért elég fájdalmas tud az lenni, főleg a kérzékeny erre.
0: Ja, az biztos.
1: Nekem van egy kis klímánk most a hálóba.
0: Igen.
1: És azt én még így éjszakára nem mertem bekapcsolva hagyni, amikor azok a 40 fokos melegek voltak. És akkor az úgy végül is tudod, úgy volt egy ilyen pillanat, hogy akkor minek van ott, tehát tudod, de akkor tényleg annyira dög meleg van, de aztán volt, azt hiszem, hogy volt rá példa mégis, hogy egyszer vagy kétszer így bekapcsolta, és akkor úgy végül is jó volt, csak nagyon lightosra kellett tenni, tehát nem szabad túlságosan behűteni vele a szobát, mert az se jó, szóval.
0: Igen,
1: vannak hát, nekem olyan szomszédaim, akik folyamatosan tolják egyébként, tehát ha meleg van, ha hideg van, tehát állandóan zúg a klíma.
0: Mindig csöpög,
1: akkor is, és amikor bejön az első picit melegebb idő, akkor már azonnal, tehát így azonnal mindenki szinkronban, mint egy ilyen nagy zenekar, egy ilyen szimfonikus zenekar, mindenhol zúg a légkondi, úgyhogy ott az egy automatikus reakció sok embernél, hogy akkor kapcsoljuk be, és akkor ilyen 16 fokra, vagy tudod, tehát ez az ilyen, el sem tudom megérteni, amikor valaki ledurrantja ilyen legmélyebb szintekre.
0: Azt tudom, hogy mekkora volt, amikor nyár van, és tudod, már így bedöglöttünk a melegtől, és folyamatosan megy a klíma, és klíma mellett is alig tudsz létezni, és akkor egyszer csak megjelent a hír, hogy amúgy áramot kéne így spórolni, ne kapcsoljuk már be a klímát, hogy így
1: igen.
0: Persze, hanem mit csináljuk, de halljunk meg otthon, na mindegy, szóval
1: ja, Magyarországon Isten. Voltak ilyen intézkedések még itt is.
0: Hát volt nálunk csak ilyen hírek, javaslatok
1: igen.
0: voltak,
1: igen. Javaslatok.
0: Na de, ez mind semmi, hogy én hogy mentem és hogy jöttem a hétvégén.
1: Na hogy?
0: Emberek, ez hihetetlen. Odafelé clean, azt hittem, hogy ez ilyen easy. Uh-huh. Hát kiderült, hogy nem. Néztem, hogy el akartam menni, várjál, csak Attila ír, mielőtt még belekezdek. Volt olyan, hogy bent volt a 6 csöpp, és külön feküdtem a klíma alá, hogy hűtse a fejem, hogy bírjak aludni.
1: Na.
0: Volt olyan, hogy bent volt a 6 csöpp, az mit jelent?
1: 6 csöpp?
0: Hívott valamit? Vagy az mi? Vagy valami gyógyszer? Mi az a 6 csöpp? Na mindig. Amíg ezt megírja, addig... Szóval a következő van, igen. Banyalukába mentem, és a lényeg az volt, hogy néztem, hogy lehet oda eljutni. Aha. Így direkt. Bár mondom, jöttem már onnan motorra haza tavaly, de mondom, akkor mentem, követtem a többieket. Uh-huh. Na, hogy kell elmenni? Hát Horvátországon keresztül. Cool, szuper. Nem nagyon, én őszintén megmondom, hogy az én nem nagyon vágom ezeket a rohadt jelzéseket, de most meg fogom tanulni egyszer és mindenkorra, hogy amikor a Google Maps megcsinálja a jelzést, akkor, vagy az útvonalat, akkor melyik jel az mit jelent? Tehát az E66M82G89/4, nem tudom, ezeket az mindig ilyen útnevek vannak, tudod?
1: Igen, tudom. Valami.
0: Hogy melyik a regionális út, melyik az autópálya, melyik. Mondom, mindig rábízom magam, aztán lesz, ami lesz, tudom, hogy Bezdennel kell átmenni, ugye a Bezdent ismerem a Beke miatt, akit mentünk már át az
1: egyedül mentél vagy egy csapatban?
0: Persze.
1: Ja, egyedül.
0: Aztán volt ott sok mindenki, de én most magam megyek. Na, és a lényeg az, hogy megyek, és átmegyek ugye Bezdán Batina, oké, és hogy megyek, de mondom, hát lesz itt valamikor autópálya, vagy valami. Egyszer csak körülbelül 120-30 km után megjelenik egy autópálya, és én végig úgy beléptem. Tehát átmentem először ugye Szerbia, Horvátország, majd Horvátország, Bosznia, és Boszniában is folytatódik valami jó kis autópálya, egy jó út, és én megérkezek se, én ott vagyok 4,5 óra alatt.
1: Aha.
0: Wow. Mondjuk az nem volt rossz, mert előtt ugye reggeli műsor, meg stb. Meg egy csomó másik munka, beültem, nem tudom, 4-kor a kocsiba, de én 5:30-kor ott voltam. Uh-huh. Hát visszafelé mondom, laza. Megindulok én 4-kor. Elindulok, felmegyek az autópályára, azt a GPS, megyek le az autópályára. Mondom, mert írja, hogy valami határ átkelőbb be van zárva.
1: Ajaj.
0: Hát mondom, ajaj. Jó. Lemegyek, és megyek én ezeken a kis utakon, nem mondom, hogy jaj, mondom, de kezdem érezni.
1: Igen, egy érzeti baj lesz.
0: Baj lesz. Valami nem jó.
1: Igen, ez én, mint Zlatiborról hazafelé, hogy jó, valami folyók mellett megyek.
0: És mit csináltál?
1: Érted? Tehát, hogy így megy. És baj hát volt? Semmi, és aztán visszavettük az autópályára, ja. De éreztem, hogy nagyon rossz felé megyek. Nagyon dudáltak le a kamionok, amik ott így napi szinten zúznak, tudod, na, ott az ilyen hegyoldalban.
0: Tudták, hogy nem vagy odavaló.
1: Igen, igen, nem vagyok odavaló, nagyon nem oda tartozom.
0: Azt, hogy Atti, a hadcsöp azt jelenti, hogy részeg.
1: Ja, részeg. Ja, jó. Six seven.
0: Six seven. Na és figyelj, és de hát mondom, jó, állj, de még egy picit azért megyek.
1: Aha.
0: Megyek, megyek, megyek, és elvezet a lezárt határátkelő. Minden le van zárva. Húha. Na most mondom, nem baj, mert mondom, a ChatGPT most már itt van az életünk, hogy ChatGPT tud nekem utat generálni. Ő neki elmondott pontosan, mit akarsz, és legenerálj neked, megnyitod a linket a Google Maps-en. Megcsinálja, a vezet keresztül a régi határ. Mondom, nem a régi határon, mondom, az autópályán akarok menni.
1: Te hülye.
0: Nem. Ő nem csinálja meg. Akkor mondom, ott egy rendőr, meg kell kérdeznem. Megkérdezem. Á, azt mondja, tudod, azt mondja, tudjuk mi a baj. Azt mondja, az új határátkelő hely, azt mondja, nincs bejelölve még a Google Maps-en.
1: Ajaj.
0: Az autópályán. Hát amikor jössz, akkor oké, mert eleve az autópályán vagy, és akkor, akkor oké, mert ez csak egyenes. De visszafelé le akar csupálni, és hoz ide a rosszra.
1: Ajaj.
0: Fú.
1: Tehát szóval gyakorlatilag te elindulhattál volna vissza pontosan ugyanazon az úton.
0: Ha tudtam volna, hogy kell tudtam volna,
1: ha nem szól a GPS, hogy ne menj arra.
0: Hát én egy órát elvesztettem, hát igen, ott jött maradni maradt autópályán.
1: Igen.
0: Na most a rendőr azt mondja, hogy de hát ez így nem fog menni, hanem ő megad egy köztes városkát, és akkor onnantól majd jó lesz. Hát jó volt a francot.
1: Nem volt jó.
0: Úgyhogy körülbelül, de most kezd egy órát bolyong, az csak azért, mert a GPS rossz felé visz. Szóval ez ritka. Általában a GPS jó felé visz.
1: Hát most...
0: És akkor megállt...
1: Ilyenek vannak egyébként. Tehát,
0: és hogy tudod, ezek... és, de várjál, és így megállok egy fickó látvány száll be az autóba. Én abszolút nem tudom, jobbra, balra, merre kell menni a GPS, össze-vissza mutat, megint érzed, hogy ez nem az. Mert megint egy nagy útról akar levinni, imádom, mikor azok a szűk pici utcákban biztos, hogy arra van jó lesz. Nem lesz jó. Google Maps, hát nem lesz jó. Na mindegy, megkérdezem a fizikus, mondja, ne, hogy arra menjek egyenesen, és akkor valami felüljárónál balra, és akkor, végre, és akkor rajta leszek, és töltöm.
1: Aha.
0: És úgy is volt tényleg, az hogy de nagyon fura lesz, mert balra kell menni, de te jobbra mész, de ő balra fog vezetni, de aztán majd kagyarodik, és de higgyi, az.
1: Aha.
0: Azt mondja, de elmondta három szó. De figyelj, fura lesz? Mondom, oké, elhiszem.
1: Ennyire?
0: Már mondom, fura most
1: ennyire,
0: is.
1: Már most is, már maga is fura.
0: Mondom, már most is fura. Na, megtaláltam. Ember, ha nem magyarázzák ezt, Zoli, nincs kitáblázva.
1: De mi az, hogy nincs kitáblázva?
0: Hanem a ficka, hogy elmagyarázta, tényleg el kell fordulni balra, de egy rohadt tárban nincs autópút, vagy
1: semmi. Ez egy úta semmibe.
0: Túl új.
1: Igen.
0: Ja, túlságosan új.
1: Ja, túl új.
0: Túlságosan új. És hogy lemenjek, és tudod, hogy imádkozok, hogy jó Istenem, remélem. És tényleg egyszer csak kagyarodik, és az jó irányba.
1: Ja.
0: Megindulok, de Zoli, tudod mi?
1: Te volt az első, aki ezen az úton hajtott.
0: Nem, jó, de nyilván nem
1: volt egy ilyen érzésed, hogy tudod, ilyen hát olyan, uncharted territory, tudod, ez az ilyen ismeretlen utat.
0: Zoli, nem mentem 10 perc, elérkeztem a határhoz.
1: Aha.
0: Vagyis majdnem, mert kiderült, hogy kilométeres sorok vannak. Mondom, what is this? De olyan, hogy át kell menni a hídon, azt a híd után mész, csak ott a határ, én a híd előtt állok. Én még a híd előtt állok.
1: A híd túl messze van.
0: Mondom, ez mi? Tehát ez konkrétan azt történik, hogy ez akkor lassan megy a sztori, lassan megy. Közben nem tudom kinyitni az ablakot, hogy ott szellőző a kocsi, vagy mit tudom én, nem tudom. Mert közben vannak ezek a büdös bogár invázió van ott nálunk, és az egész kocsi tele van ilyen, nem mondom, hogy Jézusom, ez a horrorfilm.
1: Kellett mondom, neked oda menni.
0: Kellett nekem oda menni.
1: A világba.
0: Figyeld ezt. és odaérek, körülbelül két és fél órát váltatom. Most ebben az a vicces, mert én akkor igazán már 3,5 órája úton volt, ez nem ment be 50 kilométert.
1: Aha.
0: És akkor tudod, és akkor felmegyek az autópályán, és ott vagyok az autópályán, átítok a határom, és végre megindulok, bum, akkor jobban egy-két ilyen útjavítás, azt már kibírjuk, az nem baj.
1: Az már.
0: Na, most figyeld, hogy hívják, hogy este valamikor, nem is tudom, én már nem tudom, hogy hány óra, vagy 9 volt, vagy valami, vagy már 9 után megérkezek én végre a horvát határoz, Batina. És látom, közelítek, és látom, hogy nincs senki.
1: Bógi Batina.
0: Mondom, ilyen nincs, mondom. Én most ide beállok, odaadom a papírom.
1: Be volt zárva
0: a határ. Nem, hanem én azt nem vettem észre, hoppá, kanyar, és én oda beállok, le van eresztve a sorompó, mert a két sorompó között, ahol kezelik, éppen megállt egy busz, és így jönnek ki az ember. Nincs vége. Kijött egy 60 ember. Mondom, tényleg. És 60, mondom, ez olyan, mint lenne előttem 50 kocsi.
1: Ennyire lassan haladtak?
0: Hát, ja. És ezt megállok, és mit tudom, mondom, hát mondom, ez eltart. Úgyhogy én megettem azt hiszem 3 szendvicset ott kínomba. Iszogattam vizet, szívogattam azt a vépemet, kiálltam, kicsit nézelődtem. Erre. Majdnem sikerült. És most figyelj, az van, hogy mondom, hogy oké. Na, egyszer csak beszállok a buszba, fölgyűlik a soromba, bemegyek én, megindul a busz. És én közben Jézusom. Kapcsolok, hogy várjál csak. Ha én most nem fogom azt csinálni, hogy nem előzöm meg ezt a buszt, akkor ez a következő határon is így fog lenni. Aha, hogy ő előttem aha. lesz ott.
1: Igen.
0: És előttem lesz. Nem mondom, nincs igen. az a jó Isten. Aha. Visszaadta, hogy a motor járt, visszaadta a fickó, én oda mentem a vámoshoz, mondom, minden oké? Okay? Minden oké. Okay. Gáz! Bám! Érted, mi az állatunk? Bám! Totális, a hídon kerültem ki a buszt, amit nem szabad soha. Ne csináltak, mondod, de nekem ott, én úgy éreztem, hogy az életem múlik rajta. Kikerültem a buszt, bám! Érted?
1: Pedig a szerb oldalon valószínűleg nem tartott volna annyi ideig azt a 60 embert átnézni, de ezt
0: lehet. Gyorsan kikerültem, bum, és bejutottam Szerbiába! És tudod mi? És az a szörnyű, hogy most nem is számoltak, hogy ez hány órát utaztam, de odafelé 4,5 óra, visszafelé zolni, 3-kor indultam.
1: Hát igen.
0: 11-kor értem.
1: Az a baj ezzel, hogy tényleg tehát hallgatunk erre a Google Maps-re, meg a Google Earth-re, meg mindenfélére, és akkor, hogyha van egy ilyen új út, vagy egy ilyen valami változtatás az útra, azt ő így nem fogja figyelembe venni. Tehát ezekre egy nagy, ismerősém is beleszaladtak legkülönfélébb utazások, egy ismerősöm, aki mondjuk átszeli Európát minden nyáron, mennek haza, ő is mondta, hogy így mondjuk Európában is mondok, nagyon sok ilyen változtatás van, meg átterelés, meg ilyesmi, és ezeket nem veszi így figyelembe a Google Maps. Te meg így beleszaladsz ezekbe a hülyességekbe, meg azt mondja, hogy igazából mehetni a normális úton, és de pont ez, amit te elmondtál, ez nagyon gyakori. Ez tényleg nagyon gyakori. Szóval igazából mi most mentünk Újvidékre, és pont haverom mondta a másiknak, mikor ott keresgünk, ilyen kis utcákba mentünk, mert meg volt, hogy milyen címre megyünk, tudod, és akkor ott néztük a Google Maps-et, és akkor ott volt egy pillanat, amikor de most menjek egyenesen, vagy menjek jobbra, és akkor mondja a haverom, hogy most akkor tegyük el a térképet, és a józan eszünk el, próbáljuk, és a józan eszünk el, meg is találtuk, tehát nem volt ebből gond, csak így tudod, nem az van, hogy folyamatosan nézd a telefont, hogy most hova megyek, vagy mit, melyik utca.
0: De azért, mert vannak a tesomtól, mikor jövök haza Bécsből, akkor van mindig egy olyan, az ilyen autópálya előtt ilyen jó komplex út mindenfelé megy, ugye majd ez vezet, hogy most merre állsz rá, ugye?
1: Aha.
0: Na most figyelj ezt, írja nekem, hogy előre van a határ. Van a határ. De a GPS azt, hogy menjek jobbra. És mondja, hát de ott a tábla csezd meg.
1: Igen.
0: És akkor elmegyek jobbra, mert mindig elvezet, hiszünk. Elmegyek jobbra, és majd nem tudom, hogy hány kilométer után visz, megint azon az úton vagyok.
1: Igen.
0: És jó vezet, csak hogy nem értem, hogy ha ott írja, hogy arra mész, akkor miért nem arra mész.
1: Nekem ez vicces például, amikor megyünk a sógoromékhoz, ők Újszent Ivánon élnek, ennyi privát info belefér, de nem igen, ez a lényeg, igen. Hanem a gyálai határon mész át. Tehát a gyálai határon mész át, gyálánál, és nagyon vicces nekem az például, hogy amikor beírsz a gyálára, akkor van egy tábla, ami balra mutat, hogy határátkelő. Tudod? Carina, jó, így balra. És az a tábla egyenesen mutat egy földes útra, balra. De nem arra kell, mert tovább kell menned, és akkor ott lesz balra egy út, és az a Carina. De hogy így szerintem lazán vannak emberek, akik simán biztos. Meglátja a táblát, Carina, és így lefordulok balra, és ott van egy földes út, és melyik az Isten háta mögé.
0: Igen.
1: És akkor most mi nem lehetett azt a táblát kicsit följebb tenni? Na mindegy, szóval biztos, hogy megvan az oka, csak
0: nem tudom, mert sosem felejtem el, mert ez őrület, szóval volt egy pár ilyen sok azért. Tehát emlékszem, hogy Szarajevóban mentem, a hotel Szarajba.
1: Uh-huh.
0: Ott van közel a Bascsácsához, szép hely, ilyen dimbes, dombos oldalon.
1: Én a Szaraj helyett a Hotel Evóban voltam.
0: Tényleg?
1: Igen. Hotel Evó? Ez két ugyanaz, a Szaraj Evó, érted? Tehát összerakott.
0: Ja, értem. Ja, ez jó volt, Zoli, korára. De én nekem nem jött le.
1: Nem baj.
0: És a GPS vezet a Szarajba. És érted, hát...
1: Szöktetés a Szarajból. Igen, jó.
0: Hát mondom, megyek. Grand Hotel Szara.
1: Aha.
0: És megyek, és hát ilyen kis... Érzem, hogy szűkül az utcá, mondom, itt ekkora hotel nincs, az biztos. És így szűkül, de úgy mész fölfelé, tudod, ez egy kagyargós, így szűk, hopp, és úgy beszűk, hogy most már nem tudsz megfordulni. Na mondom, én tovább nem megyek, hogy nem erre van a hotel, az biztos Isten. Úgyhogy ilyen bokrok voltak minden irányban, meg beszűkült az út, és Zürichbe kellett mennem, nem tudom mennyit.
1: Jézus.
0: De tudod, én arra jöttem rá, hogy ez még mindig nem a legszörnyűbb, mert van egy ismerősöm, egy ilyen haverom, aki különben egy időben autókat hozott be. És én kérdeztem, hogy tényleg mondom, az a nagy pótkocsi, amikor az a két autós pótkocsival mész, tudod, hogy azért mondom, nem kerülsz bajba. Hát azt alapvetően nem, mert ugye autópályán mész, aztán amikor lejössz róla, hát gondolom, olyan nagy baj nincs. Bár azt mondja egyszer most, hogy beszélünk róla, és most képzeld, de nekem, hogy leírta, én lettem rosszul, azt mondja, hogy vannak azok a tipikus utcák, hogy egyszer, ha most jó mesélem neked, azt olyan, valami ilyesmibe keveredett, hogy ugye ment egy autóért, és ilyen macskaköves úton keresztül megy abban a tipikus utcákba, amikor tudod, jobbról-balról épületek, macskaköves, tudod, kis járda jobbról-balról. És megy, és azt mondja, ő is tudod, és érzi, hogy szűkül, és mondja, oké, itt megállok, mert itt baj lesz.
1: Aha.
0: És megnézi, és baj volt, mert hogy ott beszűkül, az vége az utcának.
1: Húha, úgy zsák utca volt?
0: Hája, ugye, hát nem zsák, hanem le van zárva, nem tudsz,
1: értem, értem, aha.
0: És mondja, hogy aha, hát ez baj lesz, akkor ez most curik. De curik egy akkora pótkocsival.
1: Ja, igen.
0: Na most én nem tudom, de valaha én ne. Életemben egyszer próbáltam pótkocsival curikolni, Zoli, azt meg kell tanulni. Az nem megy úgy, hogy beülsz és majd. Most jobban, de nyilván húzza előre az sokat, meg célozgat vele ugye jobbra-balra, amikor ugye beparkol, de azért mondta, hogy az nem volt játék.
1: Hát ja.
0: Tehát
1: ja.
0: Nem volt játék. Úgyhogy vannak ilyen nagyon-nagyon jó kis dolgok különben tényleg.
1: Tegnap jött velünk szembe Szabadkán egy Corvette, egy Chevrolet Corvette.
0: Hát miért
1: fehér, is ne? Fehér-fekete színkombinációban.
0: Hogy nézett?
1: És
0: szép volt?
1: Szép volt. Nagyon lapos, nagyon sportkocsi, nagyon-nagyon óriási a kerekek feletti részt, azt hogy hívják? Tudod, ami ilyen...
0: Ja, nem tudom, a sárvédő.
1: A sárvédő, azok ilyen nagyon szélesek voltak. Óriás. És az egész autó nagyon széles volt, és így mondja Szilvi, hogy Jézus, milyen széles ez az autó. És mondom, hogy hát mondom, ez amerikai utakra lett tervezve ez az autó. Szerintem még az Európában, nem tudom, hogy az gyártják Európában azt az autót, szerintem nem. Franz tudja, de hogy
0: így, tudod, nem.
1: De tehát európai utakra ez az autó nem lett tervezve, mert ez tényleg annyira széles, hogy bakker, tehát hogy ő tényleg alig fért el azon az úton, elfért, tehát nem volt gond, csak úgy tényleg elfoglalta komplett utat, úgyhogy széles volt. De ez mindig így meglepődök ezeken az autókon, amikor jön egy ilyen szembe, hogy így, ez így honnan?
0: Eleve az amerikai autó nagyon fura. Azt meséltem, hogy pont mentem ki Szabadkára, és megyek azon a kis utcán ott a közlekedési rendőrségnél.
1: Igen.
0: Prózívkán. És a lényeg az az, hogy én most megyek egyenesen, de megállok, mert látom, hogy egy autó kezd a parkolóból kijönni. És csak a fenekét látom, és jön, és nézem, hogy még mindig tart az autó, még mindig, mert hogy egy Chevrolet Suburban, vagy nem tudom.
1: Igen, az óriás.
0: Annyira nagy Jeep, értek, hogy az akkora, mint a nem tudom, mint a házam, vagy valami.
1: Ja.
0: Mozgó ház.
1: Igen, ez a hatalmas nagy.
0: Hát mondom, oké, úgyhogy vannak ilyenek. Én inkább azt nem értem, hogy mik ezek az őrű sportkocsik időnként a pannon előtt. Mi ez az őrület? Valaki, van egy réteg, akit nem látunk, van még egy emelet? Vagy?
1: Lehet, hogy még
0: azért,
1: egy emelet,
0: mert hirtelen minden van itt. A Porsche-tól kezdve mit láttam utkor? Camarót. Valami Hemi Camarót, ilyen zöld.
1: Az nem Camaro, azt tudod, micsoda, az mi a Dodge Hellcat.
0: Vagy Dolce, még rosszabb.
1: Igen, az a Dolce. Az itt állt a Lányernő utcába. Igen, itt a sarkon.
0: Láttam itt
1: igen,
0: is a zöld, mindig.
1: És volt jó hangja. Én hallottam, és akkor begyújtották egyszer. Egyszer így láttuk igen. Csak, és akkor aztán egy hónapra rá, akkor megint láttam. És akkor meg így begyújtották. Szóval, igen.
0: Őrültek háza, nem tudom.
1: Hát
0: na,
1: ja.
0: Azt mondja Atti, hogy ő neki nagy, persze, de nem lepődök meg, azt mondja, hogy neki nagyon megy ez a curikolás pótkocsi, valószínűleg mindenne. Egy tengőssel és kettő tengőssel is megy, ugye ez a tengős az azt jelenti, hogy tengely, ezt már fölfogom. Hát tudom,
1: hogy mind a hat cseppet, azt nem fogtuk.
0: Én nekem egyszer volt, azt nem.
1: Mert nem iszunk, ugye azért, igen.
0: Én nekem az ilyen, hát nem mondom, hogy sok volt, de az a lényeg, hogy építkezésen voltam, ott volt egy autó, egy pótkocsival, és mondták, hogy kell még homok. Hát mondom, jó, ha hozzanak.
1: És akkor hozzá?
0: De ne, azt mondja, nem akarunk megállni, nem, ott a kulcs, nem mész-e homoké? Hát mondom, végül, és állj, de beülök a kocsiba. Nem, jó, kocsi, minden rendben volt, tehát műszakilag az minden rendben volt, de semmi baj. Hát mondom, végül is, na, nem volt nagy pótkocsi, mondom, oké. Uh-huh. Elmegyek én, és azt mondom, kell ennyi meg ennyi homok, nem sok fél köbméter, nem hatalmas az a pótkocsi. És mondják, hogy hát igen, csak álljak oda föl. Ha-ha, mondom, oké, hát. Oda megyek, megfordulok, és be kéne curikolni valahova, és próbálgatom, de mindig elfordul valamerre az a, tudod, pótkocsia. Nem értem, hogy kell.
1: Persze.
0: És kiszállok, és tudom, hogy ennyi, hozd ide. És oda van egy ilyen markolós fasz, és mondja, ne, de azt állj ide, mondom, valamit tisztázzuk. Te mondom, évek óta abban a gépbe ülsz, igaz?
1: Igen.
0: Azt mondja, igaz. Mondom, én meg ebbe először. Én idáig tudtam eljönni. Mondom, hozd ide azt a gépet. Azt mondom,
1: most beülsz szépen ebbe, és ide hozom.
0: Nem, hanem mondom, és csesz bele. a géppel a homokot ide. Ja, azt mondja, oké, hát mondom, akkor oké, vagyok, kösz.
1: Értjük egymást.
0: És oda jött, belecseszte, az szegény majdnem szétesett az a, hogy egy pótkocsi, a súlytól, az igaz, szörnyű látni, amikor egy nagy kanál, hogy beletesztek, hogy bám, hogy az egész úgy leül. Milyen súly az. Nem tudom, őrül-e. Hát már csak az a rosszabb, azt kérdezték volna, hogy hozzak egy nagy követ. De vannak azok az olyan próbálkozás. Láttam olyat, amikor így majd a pick-up hátjába berakják a nagy szikladarabot, és akkor
1: jaj, tudom, igen, igen, igen.
0: Rárakják, kidurran a gumi, meg minden, tudod, ketté törik a pick-up, szóval.
1: Szóval a bagyaluka, és szép az a bagyaluka, szép, ugye?
0: Szép.
1: Szép.
0: Volt egy brutális dolog fogott meg, az valami eszméletlen, sétálok, és én mondom, mi az, ez valami emlékmű, vagy rengeteg aha. Oszlop, rengeteg oszlop.
1: Aha.
0: És oda megyek, és látom, hogy tele van nevekkel, mondom, Jézusom, mondom, ez mondom, itt valami nagy baj történt, mondom, amúgy.
1: Ajaj.
0: És nézem, tudod, ilyen oszlopot,
1: minek az
0: amíg elez...
1: Vagy minek?
0: Hát a 90-es évek már...
1: A háborús? Spake,
0: háborújában elhunyt emberek listája.
1: Igen, igen, igen.
0: Most ebben nem megyek bele, mert az én véleményem a háborúkról, meg az, hogy... Épp azon gondolkoztam, hogy tudod, ez ilyen, hogy... Háborút hirdettünk, megyünk. Én meg azt mondom, hogy nem. Meg ha mindenki azt mondja, hogy nem, akkor hát jó, béke lenne. De ez
1: bár ilyen egyszerű lenne.
0: De ez nem
1: ez így működik.
0: Mennek, meg igen, háborúznak, persze. De úgyhogy nem is megyek bele.
1: Sajnos nem ilyen egyszerű.
0: Az emlékmű, csodálatos. Nem tudom, ki tervezte.
1: Aha.
0: Ez egyszerűen lenyűgöző.
1: Monumentális nagy.
0: Monumentális. Aha. És láttam, hogy tele van szerelve. Tele van fényekkel. Néztem képeket este, hogy néz ki, ez eszméletlen. Aha. Brutális. Meg van még egy dolog, amit én nem tudtam különben bagyarukával kapcsolatban. Van egy ilyen The Broken Clock, a törött óra, vagy valahogy így hívják. Maga az óra eredeti, képzeld el. Maga a talpazat, amin áll, az nem. De ez egy igazi óra valamikor a 60-as évekből. Most nem tudom, valahol van itt egy fénykép, meg tudnám mondani pontosan. De az a lényege, hogy az akkor megállt. Mert, és én ezt nem tudtam, várjál, adok magamnak egy másodperc, mert itt van valahol, itt van, megvan az óra. 1969. Igen. Szóval ez az óra megállt, mert hogy kiderült, hogy 69-ben volt ott egy földrengés. Egy akkora földrengés, ami állítólag eltörölt az egész bagyalókát. És állítólag az egész örökség meg minden elment, és konkrétan azt az egészet újra kellett építeni úgy, ahogy van. Mindent. És az volt a szörnyű nekem, csak a visszajutási alapnak, hogy van, aztán észrevettem, hogy van egy tábla emögött, egy pici tábla, ezt mutatom neked is, tehát így néz ki ez az egész óra, és van itt egy tábla, és ez egy picike kis tábla, ahol hál' Istennek nem nagy a lista, ezek azok az emberek, akik elhunytak. Ott.
1: A földrengésben?
0: A földrengésben, és akkor utána meg megnézted ezt a másikot, ezt az emlékművet, ahol pedig amíg eletsz, megnéztem hány név van rajta.
1: Na?
0: De majdnem 27 ezer.
1: Jesszusom.
0: Szóval ennyit erről. De amúgy, szóval sok érdekes, most nekem ezek fogtak meg úgy nagyon, mert tényleg olyan sokkoló volt, de amúgy oké. Okay. Hát minden jó, hát ugye a klasszikus, hát a banyalukai csevap, szóval rögtön mondták, hogy nem, az egy dolog, hogy én Boszniában ettem csevapot. A banyalukai csevapot megmondta, hogy kod múje, így hívja.
1: Kod múje.
0: Ott kellett.
1: És voltál a múje? Múje
0: elmentem, persze, ettem csevapot, hát nem volt rossz, én nem azt mondom, de azért a túl nagy volt a hype. Tehát,
1: ja, értem.
0: Azt mondták volna,
1: hogy... Ez általában mindig így van. Ez mindig így van.
0: Most én azt mondták volna, hogy jó a csevap, akkor ez egy jó csevap, de úgyhogy...
1: A világ legjobb csevap, szinte leesik a gitára nyakadba. Igen, tudom, ez nálunk egyébként, én is egy csevapot ettem szombaton, voltunk a Szarajevszki csevap nevű helyen, Újvidéken.
0: Na.
1: Pár a barátokkal elmentünk Újvidékre, és hát ott óriási élet van. Arra kellett rájönni.
0: Ja, persze.
1: Hatalmas. Ott voltunk a Korzón. Zsúfolásig megtelve emberekkel, forgatag. Leültünk valamikor 4-kor egy kávé... Nem. Valamikor 5-kor egy kávézóba, talán 17:30-kor. Ígyunk meg egy kávét. Oda jött a pincérnő, hogy most már nem szolgálnak fel kávét. Most már aha. Nem. Zárunk. És akkor néztük, hogy így... 17:30
0: Ja.
1: És ami érdekes ott nekem... Hogy ugye meg, és mondták, hogy azért nem, mert lett valami buli este ott, és aha. Akkor készülődnek, és akkor elvettük egy házzal arrébb. De ami nekem tök érdekes volt, hogy ugye sétáló utca, neked, mint ilyen, aki kávézókba jár, rendszeresen ez így tök érdekes lehet, hogy úgy leülsz egy, látod, ott vannak az asztalok lerakva na. Egy placra. Hát jó, ott, és így keresed, tudod, ott az üzletet, tehát magát a kávézót keresed. És úgy leülünk oda, tudod, abba a kertbe, és így látjuk, hogy a fa, ott van mellettünk ugye a homlokzat, ott az épületek, igen. És így hol a kávézó.
0: Jaj, de várjál, random székek vannak?
1: Metró cipőbolt előtt ültünk.
0: Aha.
1: És nézzük, hogy hát hol a kávézók, nézzük, hogy két házzal arrébb, feljebb.
0: Hogy itt mi lesz. Hol,
1: és így nem találtuk meg, és így rájöttünk, hogy, hogy ugye, ahogy le vannak téve a székek az egyik, az utca egyik oldalán,
0: igen,
1: a kávézó az rendszerint a másik oldalon.
0: Ilyen van.
1: Igen. És az végig Újvidéken egy 4-5 ilyen kávézó. Hát mi se, és akkor tudom, végig kerestük, hogy honnan jön a pincér.
0: De jön.
1: Tessék?
0: De jön.
1: Jön a pincér.
0: Átjön az úton?
1: Igen. Igen. A korzón. Tehát ez úgy képzel, mint a Szabadkáról. Most képzeld a szabadkai korzót.
0: Ja, hogy középen séta?
1: Igen, igen, igen. Középen séta, és meg a másik oldalon van a kávézó. És ez egy csomó helyen így volt. Egy csomó helyen.
0: Az már milyen maximalizálása a terasz területednek?
1: Olyan teljesen érzés, mint hogyha a metró cipőboltba ülnél. Tehát annak lenne ez a kávézója.
0: Hát ez őrület.
1: Vagy arrébb volt egy valami másik, volt egy ilyen vagy egy gyógyszertár, és annak lenne a kávézó. Tehát keresed magát a kocsma bejáratát, igen, de az nincs. Van. Az a másik oldalon van. És akkor így, meg egész, meg olyan is volt, hogy ültünk, és így átlósan jött a pincér az út másik oldaláról egy valamilyen pizzériába. Kiderült, hogy egy pizzériába ülünk.
0: Ah.
1: És akkor ott, nem szóval, ez csak egy ilyen vicces. De nagyon nagy élet van. Voltunk egy ír kocsmába.
0: Ah, én oda vittem zenekart, ismerem.
1: Ismered? Melyik?
0: Hogyne.
1: Red Cow.
0: Nem az, a, amikor...
1: Ez egy bent van egy ilyen passzázs, egy udvarban.
0: Á, basszus, akkor...
1: Egy udvarban fent az emeleten, és ugye hatalmas nagy, nagyon
0: akkor
1: nagy.
0: Ez itt több van.
1: Brutálisan, nagyon jó a zene, nagyon jó a hangulat, tömeg, nagyon jó volt, nagyon jó.
0: Szerintem
1: volt.
0: Ezt pont úgy hívják, hogy Irish Pub, szerintem, ahol én voltam.
1: Lehet, láttuk valami olyasmit is, de ezt Red Cow-nak hívják, ahol mi voltunk.
0: Azért meg igazából vannak azok az utcák, ugye? Az a lázin, ott tele, meg az a környék, és akkor ugye ott én főleg oda, aha, mentem abba a részbe.
1: Nagyon nagy élet.
0: Na, hát igen, őrlet. Nem, figyelj, de én sem szeretem, amikor azt mondja valaki nekem. Vagy találkozok azzal a kifejezéssel, hogy Szabadka halott város.
1: De hát amúgy, azért nem.
0: Mert az, ne, de azért különben akkor, amikor elmész, ez egy kicsikét túl szigorú. Én mindig azt mondom, hogy különben, és most, de most gondolj bele, hát igazából Szabadka szerintem egy nagyon luxus nyugdíjas hely. Mert azért alapvetően itt van minden, de olyan nyugodtan van minden. Itt nincs olyan őrületesen minden, szerintem. Főleg, hogyha megnézed a más városokat.
1: Persze.
0: Mert én emlékszem, hogy ez, amit te mondasz, én le voltam sokkal, amikor először elmentem Újvidékre, például este.
1: Ja,
0: hogy amúgy ilyen is lehetne egy város, és akkor tudod így... De nem tudom, miért voltam meglepődve, mert tudom, volt én már más városok, nem tudom, Budapestől kezdve, ahol akarod, de hogy így Szerbiában, tudod, hogy ilyen közel van, tudod, hogy igaz 100 kilométer.
1: Nagyon
0: és
1: közel,
0: hogy,
1: nagyon
0: és
1: közel.
0: És itt tényleg este kimész, és hallod a tücsköket, ott meg kimész este, és így, de csütörtökön este kimész, akkor is az van.
1: Hát persze. Ja, az, ezt mondják egyébként a helyiek, hogy ez egyébként akkor is nagyon-nagyon pörög.
0: Tehát ez az őrület, úgyhogy ez igen, ez tényleg ez ilyen eszméletlen. Na visszatérve erre a jó kajára, az volt az érdekes, hogy emlékszem arra, amikor Szarajevóba elmentem először, akkor kiraktam a Bácsás járól szerintem egy Instagram valamit, egy ilyen fotót vagy valamit. Rögtön írt az egy Jovica barátom, nagyon jó cigány zenész, gitáros, nagyon sokat játszottunk együtt, tarítgatott még minden, és mondják, hogy testvérem, Szarajevóba vagy? Mondom, igen, miért? Azt mondja, okvetlen, menj el az ötösbe. Mondom, mi az ötös? Azt mondja, hát úgy van, hogy ilyen számozza vannak ezek az ilyen csevab dzsidicák, és hát menj el az ötöshöz, testvérem, eszel abból a csevabból, sírni fogsz, olyan jó. Hát mondom, jó, mondom, oké, de oda is elmentem, és itt jó volt, tényleg, de le a kalappal, jó, jó a csevab. Mondja, eszéletlen, hogy vannak ilyen dolgok. Na mindegy. Fura nagyon sok mindenkinek, hogy ott a csevapok nagyon sokszor úgy vannak különben Boszniában, hogy nagyon sokszor nem külön vannak a csevapok, hanem mint hogyha 5 csevap egybe lenne egy lapba, és nem lenne szétszedve, hanem
1: tényleg?
0: Úgy nem szedik szét, hanem úgy megsütik, és akkor ez az érdekessége az egésznek, de alapvetően jó minden. Úgyhogy na, mindegy. Én tudjátok, hogy Bosznia mániás vagyok, én most évek óta, hát menj egy 3 éve, vagy nem is tudom mióta. Ha lehet, legalább évente egyszer biztos elmegyek pár napra.
1: Érdemes.
0: Szerencsére voltam 2-szer, és még mindig nagyon sok mindent nem láttam, úgyhogy még sok-sok minden van. Igen, mit akartam mondani?
1: Nagyon-nagyon sok. Én még az igazság, hogy őszintén bevalljam, én még nem jártam ott. Nagyon régóta szeretnék, akár egy napra is, de még így nem sikerült. De annyi jót hallottam róla, meg annyi szépet hallottam róla.
0: Hát nagyon jó, nagyon jó a kaja, meg gyönyörű az egész, már mint természeti adottságai fantasztikusak, és akkor az van, hogy hát nekem is biztos az őrület volt, tehát én azt kiraktam, mondom, még nem érdekel, hát annyira szép, hát az, hogy tényleg az ágyadból rálátsz az egész városra, mert hogy olyan dimbes, dombos az egész, és akkor ha ott vagy, Akkor átszeg, azért az szép, szép.
1: Nagyon szép, persze.
0: Nagyon szép a feeling. Azon röhögtem még külön, hogy őrület kézzel, de amikor így bentem a határon, és most rossz sorban voltam, be akartam menni az EU-sba, és át akarok menni, nem nagyon engednek. És áll egy ilyen kis valami kis cuki autó, és ül benne egy bácsi. És látom, le van húz az ablakon, mert elnézést, mondom, én azért akarok bemenni, mert mondom, én egész oda akarok átmenni, mondom, az EU-sába, mondom, beenged. Azt mondja, ha be, de hova valósi mag, hova megy? Mondom, Szabadkára. Szabadkán lakik? Mondom, igen, Szabadkán. De hol? Mondom, ez valami teszt, vagy mi? Mondom, a rendőrségnél. Az jó, én a Tesla telepel, azt mondja. Én ott mondom, maga is Szabadkán. Igen, igen, vannak rokonaim Boszniában, most jöttem. De most megyek én is haza. Mondom, tényleg, menjen be elé. Mondom, ilyen nincs, ez mekkora esély van. Mondom, hogy pont is Szabadkaira szaladsz rá. Halálik különböző. De az nagyon fura kérdés.
2: Szomszédok vagy.
0: De tudod, az a moment, az fura volt. Kérdés, de pontosan, hogy mi az, hogy pontosan? Lehet valami serial killer, tudod? Meg fog keresni.
2: Cím telefonszám.
0: Amúgy még ezt el kell, most bocsánat, csak tele vagyok élményekkel, mert volt ilyen movie night-okat tartottunk, és Zoli ajánlottak egy filmet.
1: De hol, Boszniában?
0: Horror, igen. Horror, 2026-os.
1: Horror.
0: Obsession.
1: Most néztem.
0: Nem, megnéztem?
1: Persze. Hát nem útkor, neked beszéltem róla. Nem, én nem a sárt a Zolinak meséltem róla.
0: De itt a rádióban?
1: Igen.
0: Na akkor én most rövid leszek.
1: Külön megszólalásuk
0: csak
1: erről.
0: Akkor most csak egy pár percet, csak azért, mert, vagy nagyon kiveséztétek? Jóval lehet,
1: nem meséztük, én meséltem róla, a Zoli meg mondta, hogy ő nem szereti a horrorokat
0: azért,
1: egyáltalán.
0: Azért, az van, hogy ez, hogyha én magam néztem volna otthon, igen. Így, hogy néztük egy, hányan voltunk, hatan, így tudod, így olyan a film, hogy arra készít, hogy üvöltöttünk a képernyőre. Először azért, van benne a főhősnőnk, aki nagyon creepy, az a Niki.
1: Nagyon, a Niki.
0: Nekünk nem egyszer ott így, Niki!
1: Állítólag a filmben valami 145-ször hangzik el, hogy Niki. De azért,
0: és állítólag ez tényleg ez egy relatív kevés pénzből, de
1: nagyon kevés pénzből egy youtuber csinálta ezt a filmet.
0: Egy youtuber, ugye?
1: Youtuber csinálta ezt a filmet.
0: És nagyon meg.
1: Kettő ilyen nagyon sikeres film volt a nyáron, az az Obsession, meg a Backrooms.
0: Ilyen is van?
1: Igen, mind a kettőt youtuberek csinálták, és mind a kettő rengeteg pénzt termel. És az Obsession-t azt ráadásul, ami 20-néhány éves fickó csinált, tehát ez így fiatal.
0: Hát ez legenda, hát ez annyira fiatal. Jó az. Hát azon gondolkoztam, hogy a forgatókönyv az zseniális.
1: Tehát, az is, meg a Niki nagyon jó, tehát a színésznő, aki játssza Nikit, az szerintem fantasztikus. Tehát azért jó, mert ugye itt miről van szó, múltkor mesélted, itt arról van szó, hogy egy fickó szerelmes egy lányba, de nem mer hozzá közeledni, mert mindenféle gátlásai vannak, meg komplexusai, meg stb. És akkor bemegy egy valami szuvenírboltba, ott van egy ilyen hülyeség, hogy nem tudom, törd el és kívánj
0: botocska.
1: Valamit, egy ilyen kis botocska. Igen. És akkor ő azt kívánja, de még azt is elbénáz, mert igazából ezt a Nikinek akarja venni, csak a Niki ez így valahogy, van egy ilyen nagyon hülye helyzet, hogy hazaviszi, de bejössz, nem jössz, meg akarok mondani valamit, nem akar. Szóval, és akkor
0: béna
1: végül eltöri,
0: a
1: béna nagyon. És akkor eltör, és azt kívánja, hogy így úgy szeressen a Niki, mint senki mást. Vagy valami
0: a ilyes,
1: engem szeressen a legjobban a világon. Igen.
0: Na és abban a pillanatban a Niki egyszer csak megjelenik így nálad. És gyerekek, onnan.
1: És így az átok vagy, nem tudom, a kívánság beteljesül. És a Niki az nagyon-nagyon creepy az a film. Tehát van
0: Jézusom, milyen az a film.
1: Azért izgalmas, mert ugye a fickó az végig tudja, hogy itt valami nincs rendben. Végig tudja, de viszont annyira szeretetéhes az az ember, hogy így nem hajlandó ezt feladni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy így elfogadja, hogy ilyen. Aztán utána, amikor már tényleg történnek mindenféle dolgok, akkor ott már, amikor a macskájából csinál szendvicset, meg ilyen oltár csinál a macskának, meg ilyen
0: nagyon gyerekek, beteg
1: olyanok dolgok.
0: Nagyon beteg
1: dolgok
0: én
1: vannak.
0: Ezt magam néztem volna, meg lehet nem lennék itt, még mindig otthon lennék így a paprad alatt, de hogy van egy olyan rész, ami nekem szól, hogy aztán nézzétek meg, többet nem mesélünk. Van egy olyan rész, de arcok, mert minden, azért hoztak mindent, amit kellett, de van egy rész, ami tényleg az olyan sok rész van, de az egyik az, hogy a Niki alszik, és ő pedig ki akar menni valami, és csak így hallott, hogy így ölj meg, és akkor ez meg így nézi, micsoda, és azt mondja, nem, ő most alszik, és akkor jössz rá, hogy egy pillanatra előjött a régi Niki, mert hogy ő ott van valahol,
1: igen, ott van,
0: csak hogy közben ez a, és akkor Jézus. Szóval ha szeretitek a horrort, akkor nézzétek meg, mert ez nagyon durva.
1: Beteg cucc, igen.
0: Nagyon durva, szóval nem. Na, oké, hát nézzétek, ennyit erről. Hát,
1: Niki. Közérdekű infóval jövünk, addig zenélünk egy kicsit.

0: közérdekű információ következik.
1: Bizony, mondhatom, mert annyira izgalmas, igen, hogy van ez az őszi nagy takarítási akció.
2: Ez mindig izgalmas.
1: Ez mindig izgalmas. 5-én meg 6-án képzeljétek, új zsednik helyi közösségben van ez, úgyhogy vigyétek a szemetet, mert tényleg elvisznek mindent.
2: Elvisznek mindent. Titeket is, ha nem vigyáztak.
1: Áramkimaradással kapcsolatban meg ma szegény, csak maga állott orom, tehát orom.
2: Orom.
1: A nagy úton. 242-től 262-ig.
2: Oromon kevésbé lesz áram.
1: Meg 263, ott 912-ig nem lesz áram. Aha. Ennyi igazából.
2: Hát ennyi nagyjából. Most így a határól még korai bármi mondani, ilyenkor még a Border Watcher alkalmazásban itt, bár a fene tudja, hogy bele lehet szaladni. Tegnap is ismerősök mesélték, hogy volt egy komoly várakozás Horgos 2-nél, de, vagyis Röszke 2 Horgos 2 vonatkozásába, úgyhogy bele lehet szaladni. Kicsit kiszámíthatatlan. Jelen pillanatban mindenhol 10 percet ír. Magyarország felől Szerbia felé is, és Szerbia felől Magyarország felé is nagyon videó 10 perc. Keleti a tompa.
1: Ami ugye izgi.
2: Királyhal másodhalom.
1: Ami izgi, hogy 4 fok van most jelen pillanatban, úgyhogy elég a hideg, hidegecske az idő.
2: Hát nagyon, nagyon. És ez 21-2 lesz reálisan. Kb. Annyit ír.
1: Föl fog menni. Az az érdekes, hogy aztán most melegszik így minden nap egy picikét, egészen péntekig, amikor is leesik 20-ra, majd jön egy hideg hétvége, mert ilyen 17-20 közötti hétvégénk lesz.
2: Most, ami jön.
1: Ami jön, igen. Úgyhogy, na hát ezzel kell számolni.
2: Érdekes, érdekes.
1: Ez van, ezt kell szeretni. Eső továbbra sincs kilátásban.
2: De nincs hát, kilátásban. Eső nem lesz. A gazdáknak nagyon elege van. Kiszáradt a vidék.
1: A minden.
2: Elképesztően durva ez az asszály. Úgyhogy itt mindenki kalkulál azzal, hogy akkor merjen-e vetni, ne merjen. Tehát igazából itt nagyon-nagyon rossz a helyzet. Borzasztó a helyzet.
1: Igen, sajnos ez tényleg ez.
2: Úgyhogy erre én nem tudom, hogy mi a hosszú távú megoldás. Ez lesz, itt pont erről beszélgetünk, ugye sokat viccelődünk azon, hogy különféle hát ilyen mediterrán növényeket, meg mit, a datóját, meg mi minden persze, kéne ültetni. Igen. És akkor épp mondja egy ismerősöm, hogy hát ez nagyon vicces, csak itt az benne a baj, hogy a föld attól még nem változik meg. Tehát ez a föld...
1: Az mit jelent?
2: Hát az, hogy ez nem arra, nem ilyen típusú termények.
1: Ilyen van?
2: Hát, szerinte igen. Tehát az, hogy most megváltozik a klíma, az egy dolog, de a föld nem változik meg. Ő ezt mondta. És
1: én eskül azt hittem, hogy a föld az föld. Mármint, hogy tudod, hogy most van
2: jobb. Aki jobban ért hozzá, az írja meg ezt. Mert,
1: biztos,
2: mert
1: én azt hittem, hogy van tudod,
2: jobb. Gazdálkodok semmi, de nekem teljesen
1: jobb föld, meg a rosszabb föld, de hogy így... Aha. Azt hittem, hogy a föld az föld. Hát. Mert most itt most a pálmafákat ültetnénk, mert a klíma, hogy ad miatt, hogy más... Hát ez érdekes. Hogy a föld...
2: Attila ír nekünk korábban, írja az egyik szabadkai helyet, hogy hol szuper finom a csevap, a W-vel kezdődik. Igen, én ott nagyon szeretem. Talán ott szeretem a legjobban. Az az igen? Igazság. Én ott nagyon szeretem.
1: Nem tudom, hogy az milyennek számít. Ettem most
2: jónak
1: sokszor,
2: számít. De... Szerintem jó. Szerintem amúgy jó. Tényleg. Nekem nagyon finom volt mindig.
1: Na, zenéljünk egyet, mindjárt jövünk hírekkel, 6:50 perc van.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. A szerb hatóságok 6 embert letartóztattak és 70-et beidéztek az illegális tarlóégetések miatt, miután a keletkező sűrű füst több súlyos közúti balesetet és tömeges sérülést okozott. A szabályszegő gazdák elveszítik az állami támogatásokat, gazdaságuk passzív státuszba kerül, az elkövetők azonnali felderítését pedig mostantól 5 műhold segíti a nap 24 órájában.
2: Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellett áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellett ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra.
1: Újabb vereséget szenvedett a szerb válogatott a Nemzetek Ligájában, miután Eindhovenben 2-1-re kikapott Hollandiától. Cvetkovic hiába egyenlített a hazaiak vezető gólja után, a hollandok győzelmét egy 72. percbeli találat biztosította be. Szerbia ezzel 4 meccs után is pont nélkül áll az A-divízió 2-es csoportjának alján, legközelebb Németországot fogadja. A 4-es csoportban Portugália egy hajrában lőtt góllal 2-1-re verte Norvégiát, így hibátlanul jutott a negyeddöntőbe. A 4-es másik mérkőzésén Dánia egy büntetővel győzte le Wales csapatát idegenben 1-0-ra.
2: Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte a nemzeti vágta döntőjét Szilvásváradon. A második helyen Dunaszerdahely lovasa végzett, a harmadik helyen pedig Ács Teszér lovasa ért be. A fináléban Szentkirály, Ács Teszér, Kapuvárgarta és Dunaszerdahely versenyzett.
0: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén ma napos, száraz időnk lesz, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.
8: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Bannon Rádió.

0: Reklám.
1: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
2: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A jó választás.

0: 91.5 A jókedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Nos, hát itt egy érdekesség, igen. Bár te ez azért eléggé jó értesz. Ugye, te beszereztél egy robotpolcivót, mert most a robotpolcivók megőrültek. Mindjárt mondjuk, hogy hát, mi történt. Egy márka.
3: Egy márka, ez a, amiről én konkrétan nem hallottam, de rákeresettem a neten, is kapható Magyarországon is. Uh-huh. Tehát az Ecovax nevű robotporcívókról van szó, ugye ez a D-Bot X2, van egy ilyen típus. Amerikában megbolondultak. Hát ugye nem az történt, hogy életre kelt a mesterséges intelligencia, vagy ilyesmi, amiket így vizionálunk.
2: Ezt vártátok volna, ugye?
3: Igen, igen, de nyilván ezt vártatok, hanem azt mondja, hogy valaki meghekkelte ezeket a porszívókat. Mert ezeket meg lehetett hekkelni.
2: Meg lehetett hekkelni.
3: És elkezdték, ezek a porszívók elkezdtek furán viselkedni, hát olyan komoly támadást azért nem hajthattak végre a tulajdonosaik ellen. Maximum, hogy neked mentek így, buf, hogy valami ilyesmit tudok elképzelni. De elkezdték szidni a tulajdonosaikat.
2: Van,
3: elkezdtek káromkodni. Na ez a vicces.
2: Ez a vicces.
3: Ez a vicces.
2: Bizony, elkezdtek káromkodni, elkezdték tolni a szöveget.
3: Akkor az emberek elővették az appot, mert ugye az app az ugye ott van a telefonodon, és akkor próbálod valahogy leállítani, vagy ilyesmi. És ott meg azt látták, hogy valaki, mert ugye ezekben a robotokban, ez gondolom, hogy egy magasabb kategóriája ezeknek az Ecovaxoknak. Van kamera, ugye webkamera.
2: Na ez az.
3: És hát tulajdonképpen a hackerek hozzáfértek a kamerához, és hát belesettek a lakásokba, házakba.
2: Igen.
3: Úgyhogy...
2: Sőt, hogyha megpróbáltál azt csinálni, hogy akkor most majd kikapcsolod, meg bekapcsolod, akkor elkezdett még jobban káromkodni, mert tudja, hogy mit csinálsz. Tudod, hogy próbálod megmenteni.
3: Próbáltak egy jelszavakat visszaállítani, az sem működött.
2: Nem, semmi.
3: És akkor ilyenkor, amikor elkezdtek visszaállítani jelszavakat, akkor kezdtek igazán szitkozódni a robotok.
2: És káromkodtak. Na, érdekes nekem, mert ez az egész sztori az, és akkor végül erre nincs megoldás, egyelőre el vannak zárva ezek a gépek, ugye?
3: Tessék?
2: Egyelőre jól olvasom, jól értettem, hogy elzárták őket, betették a szekrénybe, azt egyelőre ott vannak.
3: Hát egyelőre ott vannak, igen.
2: Nem tudok velük mit csinálni, majd nyilván megoldják, de...
3: Éjszaka kijönnek, és így...
2: Fura nekem az, én lemaradtam ebbe az egész porszívó témában. A robotpozívó témában lemaradtam. Én egy időben vételeztem ilyen robotpozívó reklámokat, úgyhogy valamilyen szinten vágom, de aztán én elfogytam, mert hogy én akkor én még nem láttam egy modell sem, aminek lett volna kamerája, és nem értem. Kérlek, magyarázd be nekem, hogy mit csinálok én ezzel? Mi van kamera a robotpozívóban? Mert ő lehetett hallani. Mert emlékszem, mert hogy múltkor, emlékszel, hogy egy fickó így vette észre, hogy a felesége csalja?
3: Ja.
2: Hogy az applikáció ráment a robotpulszívóra, és kileste, hogy hogy ez zajlik, amikor nem vagyok otthon. Szóval, hogy mi van a robotpulszívókon kamera?
3: Nyilván elsősorban azért van kamera, hogy te például távolról tudd ezt a szerkezetet irányítani, vagy lásd, hogy ő mit lát,
2: ja, hogy mit csinál,
3: mi történik. Másrészt viszont azért van kamera, amit ő is alapvetően használ ahhoz, hogy tájékozódjon. Tehát én ezt a két okot tudom. Személy szerint az én robotporcióban otthon nincs kamera, és én azt arra jöttem rá, hogy nekem ez nem fontos, de viszont egy ismerősömnek van, és ő használja is.
2: De
3: és
2: mire?
3: Hát például nekem arra használta, hogy például itt volt nálunk, és hogy megmutatta a házában, hogy nem tudom, hogy mit csinál, valamit ott javított, vagy nem tudom, vett egy új, nem tudom, valamit beszerelt, valami asztalos munkát, és akkor mondta, hogy de mindjárt megmutatom. És akkor bekapcsolta a robotpolcot, és ez így odament.
2: Hát jó, érdekes végül is, oké. Szóval ilyenekre.
3: De nem szerintem tudom. Az ő akadálykerülése és az ő biztonsága érdekében jó, hogy van, mert ő azt akkor jobban látja a körülötte lévő akadályokat.
2: Érdekes dolog, nagyon sok mindent tudnak ezek a robotpulszívok már, ugye még a lépcsőben nem tudnak megküzdeni egyenlőre, de állítólag már készülnek azok a modellek, amik majd a lépcsőben is meg tudnak küzdeni. Sok mindenkinek van emeletes háza, és akkor nyilván nem ártana, hogyha tudna lépcsőzni a robotpulszívot, de honnan indultunk mi? Mi onnan indultunk a robotpulszívot, hogy a régi robotpulszívotnak emlékszel, még az is kihívás volt, hogy felmenjen a szőnyegre.
3: Aha.
2: De
3: aha.
2: Ma már nem.
3: Aztán
2: az is kihívás volt, hogy tudod, nagyon sok házban van küszöb. Mert miért lenne küszöb? Mondjuk, hogy külön műsort csináltunk erről a küszöb témáról, de hogy nagyon sok házban van küszöb, ugye azon sem tudott átmenni, most már azért át tud rajta menni.
3: Hát akkor mekkora az a küszöb végül is. Tehát nyilván attól is.
2: Hát jó, most nem, persze, igen. most lépcsőfoknyi küszöb, akkor, akkor abba te is beledöglesz. Persze, szóval. Persze. De hogy tudod, mi a nekem az érdekes dolog, ami, és azt hiszem, hogy a tiéd ezt tudja, hogy mesélj már nekem, hogy gyakorlatban hogy működik ez, amikor egy robotpulszívó nem csak söpröget, hanem hogy tud mosni.
3: Aha. Hát van két felmosó fej az alján.
2: De ez mindig benne van, ugye?
3: Ez mindig benne van, és akkor igazából a dokkoló rendszerhez van két tartály, tehát az ő dokkolójában van két tartály, van egy tiszta vizes, meg egy, van egy piszkos vizes. És ezeket időről időre, hát rendszeresen attól függ, hogy használod a robotporszívót, mi általában mindig ilyen full maximum kapacitásra kapcsoljuk, ami nem feltétlenül jó, mert jobb, gyorsabban használja el, vagy amortizálja ezeket a keféket is, meg minden, de hát alapvetően mi hetente egyszer vagy kétszer kapcsoljuk be, nem olyan sűrűn. És az az igazság, hogy ezeket a tető, amikor oda bemegy, abba a dokkolójába, akkor onnan felszívja a vizet, és akkor utána azokat pörgeti, és azok azt a talaj, tehát gyakorlatilag a padlót ő így mossa fel.
2: De ez milyen a végén?
3: Kiválasztod az abban, hogy mennyi vizet használjon. Tehát van négy beállítás, és akkor mondjuk a maximumra teszed, akkor ő nagyon sok vízzel fogja mosni a padlót. Ha csak közepes, akkor közepes, tehát nyilván ezt ki kell tapasztalni, hogy kinek mi felel meg. De tényleg látványos az, hogy akkor ő ott azt így, tehát nedves lesz a padló, akkor ő visszafordul, azt letisztítja, tehát hogy ő ezt szépen csinálja, csak ezekre kell odafigyelni, hogy tényleg kiürítsd a vizet, meg tegyél neki friss vizet, mert szólni fog, hogy elfogyott a vizem.
2: Ha nem tud dolgozni.
3: Akkor időről időre, mondjuk, hát én úgy vettem, attól beállítástól függ ez is, visszamegy a dolgozó, és akkor mondja is, hogy visszamegy kimosni a keféimet. Akkor visszamegy, kimossa a keféit, és akkor jön tovább, és akkor nyomatja tovább.
2: Hát, és minden is szól?
3: Hát szól, persze. Most ezt is be tudod állítani rajta, hogy miért szóljon, miért ne szóljon. Mi nagyon sokszor, tehát nyilván okos ez a maga nemében, de azért persze beleszaladunk dolgokba. Például nagyon kell vigyázni, hogy mondjuk a kábeleket elpakold, ha a földön vannak kábelek, mert azokban hajlamos, hogy belekeveredni. Tehát például én jártam úgy, elindítottuk a robotporciót, elmentünk valahol, bezártuk a lakást, beszállunk a kocsiba, kötöm be a gyereket, és így jön az üzenet a telefonon, hogy
2: error!
3: Error! Nem tudom, felfordult, leszakadt a felmosó kefe, mentsem ki, kb. Ez volt. Jézus Isten, mondom, most mi történt? És akkor visszamentem a lakásra, és benyitok, és így azt látom, hogy volt ott a kanapénk mellett van egy állólámpa, és ennek az állólámpának van egy drótja, nyilván, ami a falba megy, és az a drót, azt én nem emeltem, vagy tudod, csévésztem fel, és tettem rá a kanapéra, hanem az elég hosszú kábele van, drótja van, és az ott lent volt, és abba belekeveredett. Az a drót, az egy ilyen hurkot képzett, ami ő neki leszette a keféjét gyakorlatilag, mint egy lasszó, úgy lerántotta.
2: Igen.
3: És ő meg ott ilyen, mint egy partra vetett hal, így a kábelen így feküdt.
2: Jó, de legalább szólt, hogy nincs jó.
3: Szólt, hogy nincs jó, ments meg.
2: Akkor
3: a másik ugyanilyen eset, az volt, amikor lehet, hogy egy kislányomnak valami kinder tojásból származó hercegnős figurája.
2: Igen.
3: Tehát a kefe meg a robot a teste közé keveredett, és akkor az úgy tud, hogy a küllő közében.
2: Aha.
3: Na mindegy, és akkor is szólt, hogy baj van.
2: Baj van, segíts.
3: Van. És akkor szólt, akkor én levettem, és akkor folytattam.
2: Őrlet, de arra vagyok kíváncsi, és akkor ez olyankor nedves a padló, vagy ő szárazra törni, vagy mit csinál?
3: Hát megszárad alapvetően, nem önti ő azt nyakon vízzel, tehát most itt azokban a kefékben amennyi víz belefér, tehát ő azt végig húzza, és akkor egy ilyen szabályos vonalat, vagy szabályos területet ő így megtisztít ezzel. Tehát az fel is szárad, meg utána úgy oda visszamegy, akkor azt letörli. Tehát
2: őrület.
3: Meg
2: arra vagyok nagyon kíváncsi, amikor azon gondolkoztam, és akkor a robotpulszívó jó működjön igazából, ezt úgy kéne, hogy mikor elmész mondjuk otthonról, akkor kinyitod az összes ajtót, mindent, és akkor azt mondod, most akkor dolgoz, és akkor...
3: Hát meg elpakolod a székeket, mert azért tehát nálunk ez azért lehet a működési elve az, hogy tudod, a székeket vagy hogy te ezt indítsd el, és akkor ő végzi a dolgát. De persze nem lehet azt, mert mi székeink is olyanok, hogy például nem tud bemenni a két székláb közé. Tehát hogy azok szűkebbek. Tehát muszáj a székeket vagy bevinni egy szobába. Én kijelöltem neki, de nekünk van az én dolgozószobám, és annak van a másik részt, tehát elfeleztem kettőbe a térképen, ahol beállítod a szobákat.
2: Aha, jó, de nem is megy.
3: Hát tesz, és azt én egy olyan zónának állítottam be, ahol ő nem mehet. És oda bepakolom a székeket, székeket, meg ott vannak még ilyen apróságok, meg a gyerekeknek a dolgai, meg tehát ott nem is nagyon tudna tisztogatni, ott muszáj bemenni egy porszívóval is felporszívózni időnként, ennyi. És akkor oda ő nem megy, tehát mit tudom, meg tudom neked mutatni, tehát itt van a térkép.
2: Ez annyira érdekes. A térképben hogy? Az rajzolod, vagy ő velem ész
3: végig? Ő rajzolja le, tehát ő bejárja a lakást, és akkor ő lerajzolja. Látod, itt van, őre lemegyek. És akkor itt van a lakástérkép, és ki van, látod, hogy ki
2: vannak. Mik ezek a színek?
3: Hát színkódok vannak, és akkor azok szobák. Tehát ő mit tudom, beállítottam, hogy ez a nappali. Itt van az előszoba, itt van a gardrób, itt van egy folyosó, itt van a hálószoba, gyerekszoba. Látod? És akkor ő ezt felméri, tehát itt az ágy például, látod?
2: Wow, hogy ezt úgy kell nézni. Igen, fehér. Rész az, ahova nem tud menni.
3: És akkor ez az ő útvonala, látod? Ilyen cikcakban
2: mindenhova megy. Most biztos nagyon érdekes, de higgyétek el, különben az egész lakás, hogy az egész penthouse ugye fel van térképezve, és akkor nagyon érdekes, hogy hol tud ő járni.
3: Na látod, is itt a zóna, hát ide pakolom a székeket.
2: És akkor az ott piros, és akkor oda ő nem megy.
3: Hát oda nem megy, igen.
2: Őrület, amúgy ez cool.
3: És akkor ő itt mindenhol, itt van ő, itt van a bázis.
2: Az a kis zöld, az
3: igen,
2: ő.
3: Igen, ő az. Igen.
2: Ott lakik.
3: És elindul.
2: És akkor csinálja a dolgát.
3: Minimalize disturbance. Most be van kapcsolva egy olyan funkció, hogy minél halkabb legyen.
2: De hát ne zavarjon
3: és akkor például, hogyha úgy döntünk, hogy mondjuk nem akarjuk az egészet, csak mondjuk egy-egy szobát, akkor azt így kijelölöm neki, tudod? Most nem indítom el, de érted? Tehát hogy az a lényeg, hogy kijelölöm neki, és akkor oda megy.
2: Őrlet,
3: vannak funkciói. Úgyhogy...
2: Milyen szintre emelték a...
3: Nem egy csúcs kategóriás robot egyébként.
2: Jó, de hogy lényegtelen, hát de hogy milyen szintre emelték.
3: Nagyon-nagyon sok, tehát például konkrétan ez egy Roborock márkájú robot, de ha te mondjuk megnézed az ő kínálatukat, akkor 30 féle robotot kínál. Én nem is tudom, tehát minden igényt kielégít. Tehát ha van otthon hosszú szőrű kutyád, akkor olyan robotot vegyél, érted? Tehát mindennek
2: megvan valami.
3: Mindenre van valami. És akkor tudod, wow. Úgy tájékozódj ebben, hogy akkor most neked pontosan melyik az, amire szükséged van. Úgyhogy, de jó, vagyunk fel elégedve.
2: Igen, nagyon érdekes dolog. Jó, na hát dolgozik. Akkor ennyi, és akkor tudjuk, ha pedig kamerás
3: meg
2: változat
3: az aksi
2: van.
3: Az ugye fontos, attól függ, hogy mekkora területet. Akarsz vele tisztítani. Aha.
2: Na szóval, nem tudom, nektek van-e robot pozitív voltak, ha igen, akkor írjátok meg, mi az élmény. 063-6165.

0: 2000-es évek a Pannonrádióban kedden esténként 8 órától.
1: Pannonrádió, a te hangod. 91,5 MHz.

0: Apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul.
4: 91.5. Fű, hát itt egy érdekes dolog, mert már tényleg szerintem nincs, azt gondoltam, hogy nincs oldal, ahol nem fogtuk volna meg ezt a miért jó sportolni, aztán most kiderült, hogy Zoli találtál egy olyat, hogy de jó, egy... de mi történik az agyban?
5: Igen, mi történik sportolom? Az agyunkban? A sokszor halljuk, hogy, hogy pozitív, ugye ezek az endorfinok szabadulnak fel, és, ó, és mindenre jó, és akkor hirtelen elkezdünk például ez azoknál, akik mondjuk rendszeresen futnak, akkor van egy ilyen függőség is, ami kialakulhat. A rendszeres mozgás egyébként alapvetően adhat függőséget, hogy nem csak a szív egészség és a fit izomzat miatt fontos, hanem az agyunk megfelelő működéséhez is nélkülözhetetlen.
4: Hát állítólag igen.
5: Mondjuk ebben van logika, tehát hogy alapvetően mindig mozgunk, az persze, hogy a véráramlást és egyebeket is segít, és ez mindenre jó. Ez megint csak attól függ, hogy hány évesek vagyunk, milyen állapotban vagyunk, stb. Sok mindentől függ ez.
4: Hát igen, biztos jó. Figyelj, én most nagyon érzem az egész testem, az biztos, aha, mert nekem benne volt a pakliba, hogy tegnap délelőtt jött el a pillanat, amikor mondtam, hogy ha már van lehetőségem egy jó kickboxossal edzeni, akkor mondom, most nyír ki. Hát tegnap délelőtt jött el a pillanat. Apám, azt játszottuk, ezt még nem próbáltam sose, hogy rendesen 3 perces, hát most ez runda, ugye nem runda, hanem hogy hívják ezt? Menet.
5: Mm-hmm. Igen.
4: 3 perces meneteket kellett kibírnom. Hallod, ez így érdekes volt különben. Mm-hmm. Ez így nagyon érdekes volt, mert azt hiszem, hogy 6 vagy 7 menetet nyomtunk le. Hadi, az kemény. Szóval az jó, az biztos, hogy jó megmozgatott, úgy érzem a vállaimat, a hátam, meg a mindenemet, meg az nagyon okos volt különben, hogy abszolút a lábat is gyakoroltuk, abszolút szétcsesztem a lábam, mármint hogy...
5: És milyen folyamatok zajlottak közben az agyadban?
4: Az agyamban az volt, hogy igen, mert az agy a lényeg, hogy az agyamban lényeg az volt, hogy ezt ne csináld.
5: Igen.
4: Ez a legérdekesebb a sportban, amit én észrevettem, és ezt nekem sokan mesélték a barátaim közül, akik nagyon komolyan sportolnak, hogy nagyon sokszor van a testépítők, mesélték nekem ezt, akik ilyen nagy dögök már, ilyen nagy dög emberek, tudjátok ilyen, hogy nagyon sokszor van az ám, amíg eljutsz az úton, hogy a tested nem akarja, hogy te akkora súlyokat emelj. Hát ő azt akarja, hogy szépen lépedszölj el abba az edzőterembe. Hát ő azért mondja neked, hogy ne, ez most már nem kell neked, ne, ez most már kicsikét fáj, most már kicsikét, akkor kell rányomni neked, aha, akkor tudod, az én tudatom erősebb, akkor fogsz fejlődni, tudod.
5: Na ez érdekes.
4: De az agyad nem akar, ő azt mondja, hogy ne, menj haza, feküdj le, így egy csokis tejet, tudod, egy kis csokikát, tudod, tároljuk egy kis zsírt, hát biztonságban akarom érezni magam,
5: igen,
4: tudod, de, hát,
5: igen,
4: tudod?
5: Igen,
4: de közben meg aztán meg halljuk, hogy azért ugye, mert hogy az a szörnyű különben, hogyha az agyadra hallgatsz ilyen szempontból, most ez már kicsiként filozófia, de van benne valami, és te elmész, és azt mondod nekem, hogy Zecén 2 éve edzek, de hát nem jön az eredmény, hát mit csinálok rosszul? Hát semmit, csak az agyadra hallgatsz igazából, is ellébecsőgeztem pedig.
5: Ez érdekes szempont, most nyilvánvalóan itt ez van, ez az egyik oldala, érdekes. A másik az, hogy ugye miért jó, az is úgy jó összefoglalni, mert hogy a különféle kognitív képességet is fejleszti az edzés. Azáltal, hogyha megmozgatod magad, akkor a...
4: Zoli?
5: A vérellátás az idegsejtek közötti kapcsolatokat is fejleszti. Ugye itt igazából ez a lényeg ennek a történetnek, hogy miért jó a sport az agyra.
4: Nézd, én bevallom neked össze ezt a kifejezést, hogy...
5: megkérdezzük ebben
4: hogy
5: a
4: kognitív, ezt én szerintem egy 75-ször hallottam az elmúlt 2 hónapban. Én őszinte leszek, én nem teljesen vagyok tisztában vele, hogy ez mit jelent.
5: De mire gondolsz, hogy mit
4: hogy amikor azt mondják, hogy a kognitív, akkor nekem mit kéne
5: tudnom? Az a gondolkodáson alapuló dolog. Tehát az, hogy a kognitív funkciók azok mondjuk azt jelentik, hogy például az információkat ki tudod választani, el tudod különíteni. Uh-huh. Vagy például az emlékezeted működik. Tehát minden, ami az agyi működésedet illeti.
4: Aha,
5: tehát mit csinálsz? Értem. Gondolkodsz, érzékelsz, nem tudom én, nyelveket tanulsz, nyelveket beszélsz, tehát minden, ami a szellemi munka és az agyad működéshez kezd, mind kognitív funkció.
4: Tehát elméletileg azt mondják, de akkor ez azt jelenti, hogy az nem jó, hogyha 2 különböző embert veszünk, mert mindenkinek más ugye az alap. De mondjuk veszünk 2 azonos embert, mondjuk ikertestvérek.
5: Jó.
4: az egyik mondjuk sportol folyamatosan, a másik csak ül és eszik, akkor eskü jobban fog működni az agya annak, aki sportol?
5: Egyébként igen, persze.
4: Wow.
5: Persze. Miért ne?
4: Mondjuk ez logikus, csak én ebben így nem gondoltam bele soha.
5: Hát de...
4: Hogy ez, mert arról hallottam, hogy idősebb emberek, hogy agytorna, mármint olyan agytorna, hogy vannak trükkök, hogy mivel mozgasd még mindig meg az agyadat, tudod, hogy memóriára, meg probléma megoldás, és a többi ilyenek vannak, hogy ne engedjük el, ugye, mert hogy nagyon sokszor van, hogy egyszerűen például ugye nem csak az, hogy idősödünk, hanem hogy hallottam ilyen logikát, és hogy ugye sokszor, amikor nyugdíjba mész, akkor ugye nincs többet ez a komplex probléma megoldás minden nap, hogyha olyan életet éltél egész életedbe, hogy tudod a bizniszbe, vagy a vállalkozásba, vagy ahogy dolgoztál, ott ilyen legyen, hanem hogy hirtelen lenyugszik minden, és akkor úgy, sokan panaszkodnak, hogy érzik, hogy kezdenek leépülni.
5: Hát ja, persze.
4: És akkor
5: persze.
4: Ugye erre vannak trükkök, de mondjuk azt még soha nem hallottam, hogy mondjuk a sporttal is lehet.
5: Hát a sporttal persze. Ezek ilyen alapvető gondolatok, az, hogy az épp testben épp lélek, az is ide tartozik. De nem csak a sport fejleszti ezt. Tehát a kognitív funkciókat a tanulás maga is fejleszti.
4: Na,
5: tehát
4: ez már jó.
5: Ez azért érdekes, mert hogyha például tehát nagyon érdekes például a színészeknél, és ezt nekem egy pszichológus mondta, hogy a színészek, akik szövegeket tanulnak egész életükben, ők agyilag sokkal tovább maradnak épek. Uh-huh. Sokkal tovább. 90 akárhány évesen is egy idős színész, egy nagyon idős színész általában abszolút toppon van agyilag. Abszolút. Tehát ki tudja fejezni magát, tehát fizikailag nyilván leépül az ember 90 akárhány évesen, tehát ezzel nem kell csodálkozni, de az agya az lassabban épül le. Mert egész életében szövegeket tanult, egész életében olyan fajta munkát végzett, amelyek megmozgatták az agyát és stimulálták a kognitív funkcióit. Tehát ez is mind része. De a sport az pedig szerintem azért logikus, mert hogyha a véráramot meg ezáltal mondjuk serkented az idegsejtek közötti működést a folyamatos mozgással, ezért az agyad is jobban fog, tehát jobban toppon lesz.
4: Ez nagyon érdekes, de ebben az egész világban
5: jobban olvasunk, az agyad.
4: Memóriajátékokat játszunk, nem tudom, sportol, stb.
5: Nyilván rengeteg betegség, meg krónikus betegség van, ami erre negatívan hat, de most nem erről beszélünk, hanem alapesetben arról, hogy minden rendben van.
4: De hogy az, és tudom, hogy te erre vagy egészen vagy részben fogsz tudni válaszolni. Azok a nagyon komplex videójátékok, amikor olyan őrült dolgokat kell csinálnod, és nem tudom, memory, ez itt van,
5: azok
4: az
5: a probléma megoldást serkentik.
4: Szóval, hogy azért annak van jó hatása.
5: Nagyon
4: ugye?
5: Jó hatásai vannak. Csak ez egy demonizált dolog, ez a videójáték. Tehát én azt veszem észre, hogy most is olvastam egy ilyen kimutatást, hogy mi a legdurvább turn-off a lányoknál. Tehát az, ami így a legjobban riasztja a lányokat, és így a top number van, az a videójáték.
4: Aha.
5: Tehát a kevésbé riasztó az, ha valaki mondjuk kábítószerrel kereskedik, mint az, hogy valaki videójátékot a lányoknál. Vagy mit tudom én, mondjuk van büntetett előélete, vagy ilyesmi.
4: Aha.
5: Az kevésbé.
4: A
5: videójáték az abszolút gáz. Tehát az abszolút gáz. És mondjuk vannak olyan típusú videójátékok, amelyek még így nagyon hasznosak így a mindennapi életben. Tehát, hogyha most itt nem arra gondolok, hogy agyatlanul lövöldöző, hanem arra gondolok, hogy például vannak, mit tudom én, olyan nekem most egy kapásra például egy Elden Ring jut eszembe, ami egy ilyen Souls játék, ami nagyon nehéz. Nagyon-nagyon nehéz.
4: Mm.
5: És kitartásra nevel. Tehát, hogy így akkor de tovább. Tehát, hogy feladod, nem adod fel, feladod, gyenge vagy. És így mindig rájössz arra, hogy ahányszor csáz el az a boss, tehát
4: aha.
5: Ahányszor üt ki, te mindig megtanulsz valami újat róla.
4: Bukásból tanulsz, látod?
5: Igen. És folyamatosan, és aztán a végére eljutsz oda, hogy elvered. Mert rájössz, mert egyszer kitanulod az ő gyengeségeit. Csak erre 400 vereség kell.
4: Aha.
5: És akkor, na, mondjuk, tehát ez a kitartásra mindenképpen nevel.
4: Hát kitartásra biztos nevel.
5: Meg a probléma megoldás.
4: És ebben rossz vagyok, mert én mondtam neked, én próbáltam játszani a Witcher-t.
5: Aha. Ez abszolút... még nem egy ilyen nehéz játék.
4: Hát ez. Elmondom, hogy hát ez a baj. Ugye, eddig jutottam. Uh-huh. Van a Witcher? Hát van valami kardja. Meg egy ló. Aha,
5: több kardja is van.
4: Na de, így indul a játék, idáig jutottam. Felülök a lóra? Vagy igen. Lehet, hogy rajta vagyok?
5: Csótánynak hívják a lovát. Igen. Rócs. Igen.
4: Megyek jobbra, balra. Ott vagyok valami földön. Valami ilyen, tudod, ilyen megművelt földön.
5: Aha.
4: Fölszántott földön. Jön egy szellem, azt megöl.
5: Aha.
4: Én innentől kezdve soha többet nem tudtam tovább jutni ettől a ponttól.
5: Azért, mert rossz karddal harcoltál el.
4: 5 percet játszottam.
5: Ezüst karddal kell.
4: Sokszor 5 percet játszottam, és mondtam, hogy hát akkor én ezt nem fogom tudni játszani soha. És kikapcsoltam, és nem is tudtam játszani.
5: Persze,
4: soha.
5: El kell olvasni. Most a Witcher az pont egy olyan játék, hogy akkor most szörnyeket ölünk, és akkor megnézzük, hogy melyik szörnynek mi a gyenge pontja. Van egy leírás.
4: Ezt kéne tudni,
5: igen,
4: látod?
5: Igen, elolvasod szépen, hogy mi a gyengesége. És akkor van egy ilyen lexikonod. És elolvasod, de most akkor ennek és ennek a szörnek nem tudom én milyen.
4: Ezt egyre kéne
5: magának. Tudni? Igen.
4: Hát akkor csak fejleszted.
5: És akkor te ezt megnézed, és akkor aha, na akkor megkeresed azt az olajat, amivel bekened a kardod, ami tudod, hogy ellene működik, és akkor látod, hogy itt szap, megy le egy kis élete.
4: Azt a kutya mindenit, ja Isten. Most nem van, kicsit elkanyarodtunk különben a dolgoktól.
5: Na jó, de érted, tehát hogy fejleszted a kognitív funkcióidat? Nyilván sporttal is, de nagyon sok esetben ilyesmivel is tudod.
4: Látjátok, szóval, hogy azért nem ilyen.
5: De az inkább sporttal fejlesztétek.
4: Jó, hát igen. Vagy sport, utána videójáték. Utána meg memóriajáték.
5: Mindenek megvan a helye szerintem, meg az ideje. Csak úgy valahogy mértékkel kell
4: így
5: ezeket
4: van,
5: a dolgokat.
4: Talán ez van. Figyeljetek, nem sokára hírekkel jövünk, jó? Úgyhogy pedig zenélünk.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
0: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé.
1: Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

0: Hírek röviden. A szerb hatóságok 6 embert letartóztattak és 70-et beidéztek az illegális tarlóégetések miatt, miután a keletkező sűrű füst több súlyos közúti balesetet és tömeges sérülést okozott. A szabályszegő gazdák elveszítik az állami támogatásokat, gazdaságuk passzív státuszba kerül, az elkövetők azonnali felderítését pedig mostantól 5 műhold segíti a nap 24 órájában.
1: Bár a legtöbb szerbiai telepen elegendő mennyiségű pellett áll rendelkezésre, az ára jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest, 50%-kal is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellett ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra.
0: Újabb vereséget szenvedett a szerb válogatott a Nemzetek Ligájában, miután Eindhovenben 2-1-re kikapott Hollandiától. Cvetkovic hiába egyenlített a hazaiak vezető gólja után, a hollandok győzelmét egy 72. percbeli találat biztosította be. Szerbia ezzel 4 meccs után is pont nélkül áll, az A divízió 2-es csoportjának alján, legközelebb Németországot fogadja. A 4-es csoportban Portugália egy hajrában lőtt góllal 2-1-re verte Norvégiát, így hibátlanul jutott a negyeddöntőbe. A 4-es másik mérkőzésén Dánia egy büntetővel győzte le Wales csapatát idegenben 1-0-ra.
1: Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte a nemzeti vágta döntőjét Szilvásváradon. A második helyen Dunaszerdahely lovasa végzett, a harmadik helyen pedig Ács Teszér lovasa ért be. A fináléban Szentkirály, Ács Teszér, Kapuvárgarta és Dunaszerdahely versenyzett.
0: Időjárás. Szabadkán és környékén ma napos, száraz időnk lesz, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
4: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
5: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
6: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor...
9: Ma hozzák a 7 napot!
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
2: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
3: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
2: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
1: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
2: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
10: Pannon. Tengernyi zene. Please.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikonvölgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: 8 óra 20 perc van, és gyerekek, egy olyan sztorink van, Jézusom, én nem is tudom, hogy itt kifélt volna jobban, vagy... Mindjárt mondom, hogy miről van szó. Az van, hogy kritikusan kevés üzemanyaggal landolt Manchesterben egy Malta Air Boeing, ugyanis egy repülőgép.
2: Magyarországon mert, Boeingnek hívják.
1: Igen. Azért, mert egyszerűen azért, mert az volt a baj, annyira viharos volt, majd elmeséljük a sztori, akkora volt a vihar, hogy egyik repülőtése akarta fogadni.
2: Aztán, nem fogadták őt.
1: Aztán azt mondták a végén, hogy a pilóták, hogy jó, akkor vészhelyzet. Hát gyerekeket, elfogy az üzemanyag mindjárt. Hát. És akkor végül Manchesterben leszállt, mert mindjárt mondjuk, hogy hogy jutottak el oda, de hogy kiderült, amikor leszállt, annyi üzemanyag volt benne, hogy még 6 percet tudott volna a repülőbe maradni. Uh-huh. Na most nekünk a legközelebbi élményünk ahhoz, hogy ott maradunk valahol, az, amikor tud kivillan az a kis pittyengő lámpa az autóba, és akkor tudjuk, hogy van még nem tudom 80 kilométer, csak éppen benzinkút nincs sehol, és akkor vár, és akkor már látod, hogy már csak 30 van, de nincs benzinkút, de már csak 20 van, és akkor végre van egy benzinkút, és akkor tangolsz. Ugye ez a legszörnyűbb, ami történt velünk, vagy nekem mondják, nagyon érdekes, van egy most már egy 2-3-4 barátom, aki elektromos autót hajt, és akkor mondják, hogy nem tudja megszokni az agyuk, már 50% alatt vannak olyan érzésük, valami mindjárt elfogy. De hát, hogy
2: ja, persze, az, mert a mobil alap, vagy a mobiltelefonra próbálsz, nem tudom, arra asszociálsz, nem?
1: Nem, fogalmam sincs.
2: Merül, akkor tudod, hogy még van nem tudom mennyi időd, vagy ilyesmi,
1: szóval,
2: és akkor az
1: mondják,
2: kevés.
1: Azt mondják, amikor pedig 20%-nál van a töltöttség, akkor meg egyszerűen már rosszul van, meg pedig tudják, hogy az még le lehet menni egy csomót.
2: Persze.
1: Egyes modelleket, de hogy ő nekik az már rossz. Hogy akkor már kezdenek gondolkozni, jaj Istenem, hát akkor hol van a töltő, vagy valami?
2: Hol a töltő?
1: Na most azért egy repülőgép az egy kicsit komolyabb, egy az, hogy van egy csomó ember mögötted, ugye a másik pedig az, hogy az ha megáll, akkor baj van, de hát akkor az a zuhan. Tehát mondjuk ezt mindjárt tudjuk. Na most nem tudom, hogy az utasok tisztában voltak-e vele, hogy mi történik. Mert ha igazából nem, akkor csak a pilóta izzadt, mint az állat, mert figyeljétek, mi történt. Szóval a Pisa és Glasgow Prestwick között közlekedő járat személyzete, tehát eleve tudták, hogy baj van, úgyhogy eleve sokkal több üzemanyagot tettek bele a gépbe, mint amennyit amúgy szoktak. De hát, na most a skóciai repülőtér megközelítésekor...
2: Már számítottak rá, hogy itt gond lesz.
1: Igen.
2: Alapvetően már tudták, hogy itt valami nem lesz oké.
1: Javítani akarták az...
2: Történelmi tapasztalat.
1: Persze, javítani akarták az esélyeket, mert van egy ilyen kifejezés, hogy szélnyírás. Uh-huh. Ez azt jelenti, amikor ez olyan brutálisan fúj a szél, hogy a repülőgép olyan, hát nem tud épp a legbiztonságosabban leszállni. Tehát láttuk, hogy olyan felvételeket, tehát nekem az eszmélet, tehát ezek a pilóták azért olyanokat tudnak csinálni. Láttam olyat, hogy teljesen más, tehát lefelé száll a repülőgép, Zoli, egyenesen, de teljesen, szinte majdnem srégen áll az egész repülőgép, igen. Mert akkora az a szél, az oldalirányból jövő szél, hogy ő, ha egyenesen szállna, az eltolná.
2: Persze.
1: És mikor már majdnem lent van, akkor hirtelen ráfordítja a pilóta, és leszáll. Szóval őrület. Nem tudom, hogy ez belülről hogy érik át az emberek, hogy mondjuk, hogy én ülök bal oldalra, és jobb oldalra a repülőgép, és én bal oldalra látom a kifutópályát, és én közeledek a kifutópálya felé. Érted? És akkor a végén még
2: megvannak erre a technikák.
1: Na, mi, és akkor de... az van, hogy és akkor mikor skóciai repülőteret megközelítették, akkor azt mondták, hogy hát nem, próbáljátok meg újra. És akkor nem, és akkor mondják, hogy menjetek át máshova. És akkor ezután, hogy jó, akkor megyünk Manchesterbe. Két kitérési engedélyt. Uh-huh. Oké, akkor Manchester. Akkor azt mondták, hogy hát a repülőtér túlterhelt. Nem lehet. Ha ott a pilóta, állj, de akkor megyünk Edinburgh felé.
2: Edinburgh, vagy
1: igen, ez hihetetlen, ez a skóciai hely.
2: Igen, skót főváros. Igen.
1: Akkor elindultak ott. Akkor azt mondták, hogy sorry, mikor odaértek, de itt nagy a szélnyírás. Na, mondta, jó, oké. Okay. Jó, mondta igen, a pilóta, oké. Okay. Apátok fülit, elfogyott üzemanyagot.
2: Leteszem a mezőn.
1: Akkor azt mondta, oké, okay, életük kezdve vészhelyzet van. Ja, vészhelyzet van, akkor Manchesterben leszállhattok. És akkor ezt most így kivizsgálják, mert mondták, hogy a manchesterinek, hogy amúgy drága manchesteri repülőtér. Ja, ott volt az a rohadt repülőgép. Azt nem engedtétek, hogy leszálljon. De ha vészhelyzet, akkor engedtétek, hogy leszállj. Na most akkor ki a hülye? És akkor most egyelőre azt mondták, hogy kitérő járatokat csak akkor tudunk fogadni, ha van szabad kapacitásunk, és a leszállás engedélyezéséről nem a földi kiszolgáló személyzet dönt. Úgyhogy, hát most ez nem lesz semmi, fog meg jól. Nyilván nem ilyen egyszerű. Ez egy
2: adminisztratív ügy, tehát nyilván itt az, hogy itt emberek olyan szinten voltak veszélyben, hogy maradt valamennyi üzemanyag, de
1: hát
2: ez itt tényleg a lenti koordinációnak a hibája. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy nem volt egyáltalán lehetőség landolni, csak egyszerűen nem akartak vele szenvedni. Vagy nem akartak.
1: Valami volt. Úgyhogy ez tényleg ez egy olyan szituáció, amikor tényleg majd mit tudsz tenni, könyörgöm. Hát ugye néztünk mi már repülőgépes filmeket, meg mi is utaztunk már repülőgéppel, meg az is olyan nagyon érdekes, nagyon nagy hatással volt rám, abszolút indokolatlan, hogy igen, mély fogott meg az a film annyira, hogy én azt így időnként... Hát az, amikor a Hudson River-re leteszi a Tom Hanks.
2: Az a Tom Hanks, hát az igaz történet, igen.
1: Hát igen, azért igen. Igaz sztori, és tényleg, hogy megment egy komplet repülőgépnyi embert a Tom Hanks, hát nem a Tom Hanks, nyilván az a pilóta, és akkor kivizsgálás, és hülyének nézik végig. De hát, hogy tényleg, és akkor aztán persze, hogy bebizonyítja, hogy ő neki volt igaza, de hogy az út, hogy tényleg mindenki csak a, bocsánat, hogy így mondom, fogja be a fülét, mindenki 18 alatt, hogy a saját seggét menti.
2: Persze.
1: Mindenki, tényleg, hogy ez a lényeg. Hát
2: azért, mert nyilván itt van egy nagyon komoly elszámoltatás ebben, és akkor ott azt hiszem, hogy az volt a lényeg, hogy ugye védték a magukat a most vagy a repülőirányítás, vagy valami ilyesmi, tehát volt ott valami olyan, hogy saját magukat védték. Azt hiszem, hogy a Tom Hanks esetében, a Tom Hanks-es filmnél.
1: Igen,
2: nagyon
1: igen,
2: régen néztem, nem emlékszem a sztorira, csak tudom, hogy ott tett el, és akkor tényleg ez egy ilyen hősies fordulat volt,
1: mert hát az volt, az hogy ő kapott információt, hogy hova tegye le a gépet. De ő tudta, mert ugye ott az volt a probléma, hogy felszállt a repülőgép, és madarakba repült.
2: Aha.
1: És akkor mondták, hogy oké,
2: madarakba repült.
1: Akkor rakja le ide a gépet, és akkor mondta, hogy ez nem fog összejönni. És akkor lerakta a gépet a Hudson folyóra. És akkor sikerült neki lerakni a gépet, és akkor utána, ugye most rövidítem a sztorit, jó? A film fantasztikus. Rövidítem a sztorit, ugye, és akkor az volt, hogy szimulációkon más pilóták megcsinálták ezt, hogy miután ugye a repülőgép, a szimuláció, miután a repülőgép a madarakkal ütközött, és ők akkor rögtön ráfordultak arra a reptérre, amire kellett, és le tudtak szállni. Ezzel akarták a bíróságon bizonyítani, hogy nézd, ez több pilótának is sikerült, de hát itt te vagy a béna, te le tudtál volna szállni, a francé kellett mindenkit veszélyeztetni, és a folyóra letenni azt a rohadt gépet. És akkor tudod, ez így megy, és van egy jelentés, és nem tudom pontosan az adatokat, de valami ilyesmi volt, hogy azt mondta Tom Hanks a filmben, valószínűleg a valóságban is valahogy így lehetett. Lehet, hogy dramaturgilag a film kicsit megvan.
2: Nyilván dramatizált azért, persze.
1: De azért körülbelül ez a lényeg, hogy mondja, hogy elkezdhető mi komolyan beszélgetni, és mindenki fölkapja a fejét, hogy azt mondja, ez, amit ti végig itt mutogattok nekem, ez teljesen irreális. Mondják, hogy nem reális. Aha. Hányszor gyakorolták ezt, azt mondja, mire letették oda. Azt mondja, hanyadszorra sikerült? Azt mondja, van ez az arat? Igen, rendelkezésükre. Hanyadik alkalommal? Azt mondják, és akkor mit tudom, mondtak valamit, hogy hát 36. Azt mondja, igen, mert kivettétek az egész szituációban a legfontosabb faktort, az embert. Ezek úgy viselkednek, mint a robotok. Ők tudják pontosan, hogy mikor jön a madár, tudják pontosan, hogy mikor csapódik be, és tudják pontosan, hogy mikor kell ráfordítani. Azt mondja, ez a valóságban nem így van. Azt mondja, nekem másodpercek alatt kellett döntenem. Azt mondja, oké, most vegyük bele az emberi faktort, ami nem tudom hány másodperc, csinálja meg a legprofibb pilótájuk a szimulációt. És akkor lezuhant a repülőgép. És akkor mondta, hogy na most akkor megmentettem az embereket, vagy nem? És akkor mondták, hogy oké, akkor nem fogunk börtönbe zárni. Szóval, érted, őrület.
2: De tényleg ezzel volt, hát hogy börtönbe zárják-e, vagy
1: hát
2: nem.
1: Hát ja, de nem ügyeskedj.
2: Szóval, hihetetlen.
1: Meg amúgy hihetetlen. Is ezek a pilóták valószínűleg megszokták, hogy ők pilóták. De így kívülről nézve az nekem az egy olyan munka, ami olyan felfoghatatlan.
2: Hát az, hát nyilván
1: hogy,
2: az.
1: Hogy te ezeket a nagy monstrumokat, mert tudjátok, mi amiket láttunk, én csak pici repülőgépen utaztam. Te már utaztál nagyon is. De szerintem emeletesen még egyikünk se. Pedig az is létezik.
2: Nem repültem. És akkor képzeld, és még melyiken is? Concordon sem.
1: Concordon! Hát igen, jó, nekünk az kimaradt. a Concorde, de
2: nem
1: hogy...
2: Is, nem is fogjuk soha megélni.
1: Hát nem, hát az biztos, hogy nem. Szóval, hogy itt ilyenek vannak, és
2: írja,
1: akkor...
2: Írja, hát, Zoli, Denzel Washington, te gyadja. De az nem az a film, az a Flight, nem? Van az, amikor ő egy ilyen alkesz arc, egy ilyen alkesz, meg drogozik, meg minden, és akkor ő igazából egy nagyon jó pilóta. Az a Flight című film.
1: Az nem tudom, miről szól.
2: Néztem, hát az arról szól, hogy ő is így megment egy csoport embert.
1: Hát ő fordítva.
2: Igen, ő csinál egy ilyen trükköt, megmenti őket, csak aztán kiderül, hogy hát be is volt szva, meg részeg is volt, meg minden.
1: Dróga!
2: Igen, hogy volt minden, és akkor ő menti magát végig, és akkor ott józan lesz egy ideig, vagy ilyesmi. Van a Tom Hanks-es repülős film, meg van a Denzel Washington-os repülős film. Mind a kettő gyakorlatilag ugyanarról szól, csak hát a Denzel Washington-os volt részeges a Denzel Washington.
1: De mi, az is egy igaz alapon?
2: Az teljesen fikció.
1: Nem, ez különben igen, ez megtörtént különben. Brutális.
2: Tom Hanks-es, ez megtörtént.
1: Szegény ember, miket élt át.
2: Igen, meg ott tudod, az volt, sok minden volt, mert akkor ott estek, azt hiszem, nem tudom, a repülő, nem a repülőtárs, de a gépeket gyártó cégnek a részvénye, és akkor ott ilyen nagy összeesküvés elméletbe zuhant bele az a Tom Hanks. Igen, aha. Tehát, hogy ő így próbálta azt bizonygatni, hogy ő volt, és akkor ott nagyon próbálták ráverni az egészet. Úgyhogy erről szólt ez a sztori. De nem mindegy, tehát a valóságban is az van, hogy neked, tehát ez, hogy 6 perci üzemanyag maradt, ez mondjuk ez egy nagyon-nagyon éles helyzet, egy nagyon veszélyes helyzet.
1: Abszolút. Szóval, na hát... Jézusom,
2: nem tudom, hogy az utasok ebből mennyit érzékeltek, hogy ezt így közölték, ez nyilván nem, hát akkor egy pánik lett volna azonnal a gépen.
1: Igen, meg tudom, mint gondol, igen, ez felmerült bennem,
2: mondták el.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából, amikor mi repülünk, akkor mi úgy nem nagyon várjuk, hogy mi történik. De hát az, aki nem tapasztalt repülő, ugye? Tehát, hogy ha most valaki annyit megy, hogy pontosan fölismeri már messzire, hogy ez melyik leszállópálya, le a kalappa neki, mert vannak olyan pályák, amit észreveszel.
2: Persze.
1: De van egy csomó, ami ugyanúgy néz ki. Én egyetlen egy repülő tér volt, amit úgy megismertem, az a Pízaibe, azon nagyon szép, ott az egyértelmű, hogy az.
2: Ferde tornyok voltak.
1: De mindenfelé. Még az irányító torony is ferde ott. Az is ferde. De hogy amúgy hányszor, meg hányszor van az, hogy nem is látsz semmit.
2: Hát hogy? Hát,
1: semmi.
2: Hogy este mész, éjszaka mész.
1: Én már mentem ködbe. Hát ja. Este. Tehát fogalmas nincs, hogy valamit a repülget, a repülő valamelyre fogalmas. Én abban, hogy izzadnak, én nem tudok hova leszállni. Szóval,
2: imádkozzak.
1: Nem biztos, hogy kiterítik a szőnyeget, ami mindenki ezt szónak már érte, aki él és mozog. Szóval, de hogy nem biztos, hogy észrevedem. Na, maradjuk annyi, hogy le a kalapa, hát ezt jó megoldották.
2: Jó megúszták, szerencséjük volt. Hát most kivizsgálják, hogy ki hibázott.
1: Persze.
2: És a manchesteriek, mindig hibáznak.
1: Kemény történet.
2: Jövünk.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: hogy milyen a pannon reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Norzolikám.
4: Oh yeah!
3: Most?
4: Most olyan téma jön, amilyet még nem hallottatok tőlünk.
3: Aha.
4: Hát mi sem szakértői oldalról közelítjük meg, az biztos. Párizsi divat hét.
3: Párizsi divat hét.
4: Jól hallottátok, erről beszélgetünk.
3: Van egy dolog, amire rájöttem így. Gyerekkoromban mindig nézte a Fashion TV.
4: Fashion show, yeah.
3: Nem értettem, hogy mi történik ott.
4: Fashion TV-t azért néztük olyan sokan, mert a kávézóban mindig az volt bekapcsolva.
3: Az biztos, tényleg az ment mindig. Fashion TV, és akkor én azt úgy nem értettem, hogy mit látok. Semmit nem értettem. Nem értettem azt sem, hogy úgy egész életünkben találkozunk magával ezzel a fashionnel, ezzel a divat bemutatókkal, a kifutókkal. Azt úgy felfogtam, hogy úgy nagyon megváltott azt, hogy mi a szép.
4: Ez időről időre változik. Igen. Maradjunk ennyiben, hogy itt mindig trendek vannak.
3: Hát igen, ezt akartam is mondani.
4: Hogy... Mindig trendek vannak, és akkor ezeket a divat tervezők meglovagolják. Nem akarom ismételni magam, egy mondatban elmondom, van egy nagyon jó dokumentumfilm a Disney Pluszon, a Vogue magazin története.
3: Igen.
4: És igazából a Vogue magazin története az maga a divat története. A 90-es évek, 80-as, 90-es évek, 2000-es évek. Akit érdekel a téma, az nézze meg.
3: Tehát, wow.
4: Amit megtanulunk belőle, az, hogy nagyon nem szabad erre a divatra és a magára a divatvilágra úgy tekinteni, mint ruhák, amelyeket majd viselek holnap a munkába.
3: Na, ez nagyon fontos.
4: Vagy ruhák, amik, tehát ezek művészek. Tehát ezek művészek, akik az öltözködést művészi szinten állítják be, és ők igazából ők alkotnak.
3: Így.
4: Tehát ezek nem olyan ruhák, most jaj, majd kivesz fel egy ilyen, mert mindig ezek a dumák mentek. Igen, tehát ezt nem veszi fel senki.
3: Na, ide akartam én is eljutni.
4: Ez művészek.
3: Igen. Így van.
4: Ez pontosan. Arra van, hogy a kifutón végig menjenek ezek az emberek, és kész. És akkor persze, hogyha neked tetszenek, ők gyártanak ezek a nagy divat tervezők olyan ruhákat is, amiket te viselhetsz,
3: így
4: de azok
3: van.
4: Nem ilyenek.
3: Így van.
4: Azok
3: így
4: nem
3: van.
4: Ezek.
3: Így van.
4: Ők csak a trendeket határozzák meg.
3: Persze,
4: és ezek mindig változnak.
3: Én nagyon meglepődtem, most a Tommy Hilfigernek láttam egy interjúját, ahol különben arról mesélt, hogy miért vannak ekkora logók. Az, hogy ők, amikor ezt elkezdték, akkor nem volt abszolút ez menő, hogy nagy logók legyenek a pólókon. A kirakat miatt egy pólót legyártottak.
4: Aha.
3: Az valahogy felkerült a Snoop Dogra, a Snoop Dogg fellépett benne egy tévéműsorban, és másnap mindig olyat akart. Na, érdekes, ezek a véletlenek. Na, de visszatérve, igen, én arra gondoltam, hogy változik az, hogy melyik stílusú kreátornak milyen modellekre van szükségük.
4: Igen.
3: Mert hogy mindenki egy picikét más. Vannak ezek a borzasztó sápat, nagyon furcsa arcú modellek, van egy világ, ahova az kell. Vannak utána, ez is sokat ment, én amit követek, mert most éppen zajlik megint egy nagy válogató. Keresek a következő Victoria's Secret Angel-t.
4: Na igen. És a Victoria's Secret modellek pedig ők már azért hagyományosabb szépségek, ezekhez képest, akik a kifutón vannak.
3: Igen. Persze. És pont ezt akarom mondani, és most látok bele ez a rövid kis filmecskék miatt, hogy Jézus Isten, szegény lány, hogy sétálsz? Hogy mész, milyen a kisugázás. Mert azt mondják, hogy milyen könnyű az a modellszak. Nem, az a modellszakban nem könnyű. Mi azt látjuk, hogy ott végig sétálnak. Hát az a végig sétálás az egy része ennek az egésznek nyilván. Sétálni is nagyon tudni kell, bármilyen hülyén hangzik.
4: Persze,
3: nagyon
4: igen,
3: tudni kell.
4: Ez egy szakma.
3: Ők kijönnek, lemennek, amíg a többi sétál. Téged átöltöztetnek, megint kimész, sétálsz, nem eshetsz el, mindenki téged figyel. Utána a fotót. Mindenki, aki azt mondja, hogy könnyű a modell szakma, ajánlom, ne próbálja ki, mert nem biztos, hogy túléli, de menjen el, nézzen meg, hogy néz ki egy fotósút. Egy ilyen fényképezés. Ja, az, hogy néz ki? Hogy az így meddig tart, hogy milyen pózokat kell felvenni. Vagy igazából az is egy érdekes próba, hogy valaki próbáljon meg pózolni, hogy azt mennyire tudni kell. Mert ha nem pózolsz, akkor rosszak a képek. De hát, hogy eszméletlen. Mi már ugye dolgoztunk úgy is, már, úgyhogy mi ezt átérezhettük, mi már voltunk fotoshootingon akár a reggeliver is, így mindnyájan, és akkor volt olyan, amikor olyan volt, hogy hát csinálj, amit akarsz, és az olyan is lett, meg volt olyan, amikor a fotós irányított, és hogy az milyen lett. Szóval, hát ez egy külön világ. Na de igen, visszatérve erre, ugye voltak most ilyen extrém dolgok, de mondom, erre úgy kell tekinteni, mint ahogy a Zoli is mondta. Tehát ez nem olyan dolog, amit felhúzunk, hanem olyan dolog, ami ki kell, hogy tűnjön az összes őrület közül ott azon a divat héten. De ha valami normálisan mész ki, akkor elmegy a elmúlik a divat hét, azt mondják, hogy semmi extra. De a Zoli mondjuk kreátor, és megjelenik egy...
4: Kreátor. Volt mondjuk... egy ilyen metal zenekar.
3: Igen. De hogyha mondjuk...
4: Te olyan... Van az, hogy a Dávid.
3: Tényleg, olyan kreátor vagy, hogy nem tudom, mert lábadon, mert van ilyen, hogy ilyen macska papucs, ahol a kis macska feje a papucsnak a vége, nem élő macska, csak úgy néz ki.
4: De lehetne az is.
3: De lehetne az is, lehetne nem az tudom, is. Én a fejeden meg egy oroszlány sörével, akkor nézik, Zoli egy igazi művész.
4: Egy igazi művész.
3: Ki ez? Mi ez?
4: És az az igazság, hogy itt nagyon elborult kreációk voltak Párizsban, nagyon, de ilyenkor mindig két nagyon. Dologról beszélnek.
3: Igen.
4: Vagy három, mondjuk. Az egyik igen. az, hogy milyen ruhákkal rukkoltak elő, ugye ez a legfontosabb a divat tervezők, ez mindig egy új, milyen, most akkor visszatér a Tom Ford, vagy nem tév, vagy érted, mindig, ezek mindig egy nagy dilemmák, most akkor az előző évhez képest, akkor tud-e valami újjal előrukkolni a Louis Vuitton, vagy a nem tudom, most érted, vagy a Rocco Barocco, vagy érted, tehát hogy ezeket mindig nagyon-nagyon komolyan veszik ebben a világban. A másik téma az, hogy kik voltak ott. És a harmadik az, hogy voltak-e valami botrányok. Mert mindig vannak botrányok.
3: Vannak. Na, de nem volt
4: vannak botrányok. Hát, botrányok vannak. Hát mindenféle backstage bulik vannak. Itt nem tudom én, itt kábítószer is van. Itt minden van. Elesette valaki a kifutó, nem esett el. De általában nem ilyen botrányokról van itt szó, hanem hogy ki volt az, akinek nagyon nem jól sikerült a bemutatója. Ah. Ki volt az, akinek nagyon-nagyon jól sikerült. Tehát ez a világ egy önmagát szétfeszítő, nagyon-nagyon hát önmagát komolyan vevő és egy teljesen ilyen szubkultúra.
3: Ezt így tudom elképzelni.
4: Amiben mi nem látunk bele, nem. Csak extrém ruhákat látunk, persze. Meg nagyon-nagyon vékony, meg anorexiás modelleket. Legalábbis volt egy olyan időszak, most állítólag már nem az időszak van, tehát azért itt a 90-es években ott jött az a, amit nagyon amit gyűlöltek a divattervezők, az amikor bejött a két moszféle ilyen grunge vonal, tehát ugye, ami eltért mindenféle konformista ruháktól, tehát ezek az ilyen nagyon lazák voltunk, nagyon hippik, nagyon tojtunk az egészre magasról, tehát hogy egy ilyen farmeres valami kombinációkban voltak, és ezt nagyon gyűlölték, tehát ezt nem szerették, ez egy ilyen
3: yes.
4: nem túl dicső korszak a világnak.
3: Abszolút, aztán hát igen, ennyi igazából. Szóval ez a divat, ez egy nagyon különleges világ, és ezt úgy tudom elképzelni, hogy utána a háttérben, hogy utána, amikor lemegy az egész, akkor beszélgetnek az exkluzív emberek, a művész emberek, és mondják, hogy hú, láttátok a Brastyú kollekcióját, fantasztikus. Ez egy őstehetség ez az ember, ez minden évben valami újjal jön. Láttátok az nem tudom melyik darabját, eszméletlen.
4: Igen.
3: Na, de ott volt.
4: Vannak ilyen, biztos vannak igen, ilyen nagy cárok ezeken a rendezvényeken, akikre így odafigyelnek, hogy
3: csak de akkor mondani, csak biztos ilyen elő? Van. Igen, és csak hogy alig várom, amivel jön elő. Na, de ott volt az Vekám. Neki sose jön össze. Hogy van ő még a szakmában?
4: Igen. Ez valószínűleg így zajlik. A legnagyobb divathetek azok, ugye New York, London, Milánó, de a Paris Fashion Week az különösen fontos. Aha. Állítólag itt most a Jonathan Anderson Dior kollekciója volt a legsikeresebb, csak hogy tud. Mm-hmm. Tehát, hogy itt extravagáns estéket kell elképzelni, ami általában az ő stílusát jellemzi. Hát most idén utcai, női utcai ruházatra fókuszált, és ott volt a Macaulay Culkin, hát most, hogy ő mennyire, na mindegy, tehát felsorolják, hogy ki mindenki volt ott. Macaulay Culkin, nem tudom, hogy tesz hozzá ehhez az egészhez. Ott volt Oprah Winfrey, ott volt Brooke Shields, ugye a jó öreg.
3: Aha.
4: Bocsánat. Szóval a Brooke Shields, és hát ott volt Palvi Barbie is, aki terhes, vagy lehet, már megszült, most már lehet, megszült a babáját. És hát ott volt mindenki, szóval egy-egy divatházus márka.
3: Mindenki számít, de nem voltunk
4: ott. Hív meg egy világsztárt hát. Egyébként. Mindenki külön hív egy világsztárt. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes.
3: Érdekes világban vagyunk ennyibe, úgyhogy na.
4: Fashion. High Fashion.
3: High Fashion, 8:52 perc van. I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. Az Entai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: 9 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden. A szerb hatóságok 6 embert letartóztattak és 70-et beidéztek az illegális tarlózási megoldásokban. Hírek röviden.

0: is magasabb a tavainál. Jelenleg egy tonna pellet ára átlagosan 46 ezer dinár körül alakul. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a telepek mintegy 80%-án elegendő mennyiség áll rendelkezésre, és nincs hosszabb várakozás a kiszállításra.
1: Újabb vereséget szenvedett a szerb válogatott a Nemzetek Ligájában, miután Eindhovenben 2-1-re kikapott Hollandiától. Cvetkovic hiába egyenlített a hazaiak vezető gólja után, a hollandok győzelmét egy 72. percbeli találat biztosította be. Szerbia ezzel 4 meccs után is pont nélkül áll az A-divízió 2-es csoportjának alján, legközelebb Németországot fogadja. A 4-es csoportban Portugália egy hajrában lőtt góllal 2-1-re verte Norvégiát, így hibátlanul jutott a negyeddöntőbe. A 4-es másik mérkőzésén Dánia egy büntetővel győzte le Wales csapatát idegenben 1-0-ra.
0: Szentkirály lovasa Csiki Laura nyerte a nemzeti vágta döntőjét Szilvásváradon. A második helyen Dunaszerdahely lovasa végzett, a harmadik helyen pedig Ácsteszér lovasa ért be. A fináléban Szentkirály, Ácsteszér, Kapuvárgarta és Dunaszerdahely versenyzett.
2: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén ma napos, száraz időnk lesz, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Reklám.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
7: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod.

0: Közérdekű információ következik.
1: 9:16 perc van, és ami a rendőröket illeti, veszélyes környék most a műszaki középiskola, mert állítólag ott ólálkodnak a rendőrök, valamint
2: lébecolnak.
1: Ott vannak, valahol van ez a legendás májó kocsma. Ott is ott vannak a másik oldalon. Ugye hát másik oldalon ott van a buszállomás. Micsoda fiatalságod, hogy meghatározó.
2: Igen, rengeteget jártam.
1: Komolyan? Én ott életemben voltam ötször, amúgy feeling. Van feeling.
2: Van feeling, ezért sokat mentünk.
1: Igen.
2: Májó. Ez ott van a Gyura Gyákovics utcában. Igen, valóban szemben meg a buszállomás van, úgyhogy akkor veszek ott.
1: Valószínű, hogy ott
2: a buszok
1: vannak.
2: Nem tudnak behajtani tőlük, vagy valami.
1: Igen, hát az teljesen normális lenne, de hát abszolút így van.
2: Határátkelőkön 10 perc a várakozás jelen pillanatban Magyarország felé, Szerbia irányából Magyarország felé, Magyarország felől Szerbia felé pedig szintén 10 perc mindegyik átkelőnél, mindenhol zöld, és mindenhol nagyjából 10 perc a várakozás. Érdekes.
1: Hihetetlen ez az időjárás. 4 fok volt reggel, amikor jöttünk, most már 17 van, most úgy satszolták, hogy a 21 lesz, hát most már valaki azt satszolja, 24 is akár, de alapvetően itt valahol lesz az egész történet.
2: Yes.
1: Nem azt mondom, hogy befejezve, de hát ma igazából, ma itt
2: fejezzük
1: valahol,
2: be.
1: Ma valahol itt lesz a vége.
2: Igen.
1: Igen, különben ma és holnap Újzsednék helyi közösségben van az őszi nagytakarítási akció miatt kihelyezett konténerek hada, úgyhogy oda lehet vinni különben tényleg mindenféle dolgot, ami már nektek nem kell.
2: Amit kidobnátok magyarul.
1: Persze.
2: 9:17 perc van, hogyha bármit tapasztaltok az utakról, a határról, egyéb helyekről, minden érdekességre kíváncsiak vagyunk. Írjátok meg 0636216, Viberen fent vagyunk.

0: Kuplung. A reggeli autós rovata. Kuplung. Nyom be!
1: Kuplung rovatunk következik, amit hát mi itt viccesen egymás között csak Kupinak hívunk.
2: Szóval nem hívjuk Kupinak soha. De majd ezek után,
1: Ezek után főleg.
2: Bizony, főleg. Ugye az van, hogy az modern autókban mennyiféle elektromos kütyű van, ami ugye asszisztens, azaz segít nekünk a vezetésben.
1: Hát, személyesen találkoztam ilyennel, ugye nekünk van egy autónk itt a cégben, ami fantasztikus, mert minden, tehát akármit csinálsz, ő szól. Tehát picit gyorsabban mész, egyel gyorsabban, 51-jel mész már, tehát ugye nagyon-nagyon szigorú, nagyon szigorú.
2: Vannak egészen eszméletlen idegesítő szintig tud ez menni.
1: Volt régen a Windows 7-tel jött egy olyan funkció, valami olyasmi, de ezt a szám tekesek jobban tudják, valami User Activity Monitor, vagy mi volt ennek a neve, egy User Access Control, ami alapból be volt kapcsolva mindenhol. Na most ezt körülbelül így kell elképzelni. Bármit csináltál azon a számítógépen, tehát mondjuk átmásoltál, vagy letöröltél valamit, akkor így szólt, hogy így azt most tudod úgy, hogy most letörlöd ezt, és ez majd így el fog tűnni. És azt megjelent, hogy oké, igen, tudom. Akkor nem tudom, valamit meg akartál változtatni, akkor tudod, hogy most ezt megváltoztod, és akkor ez most nem úgy lesz, mint volt. És akkor mondod, igen. És minden baromságét szólt. És így jött egy ilyen itt és ismerős, hogy eljött, hogy az az első, hogy azt kikapcsolod, és akkor tudod, mindjárt ment rá egy user, és így azonnal, mert azt mondja, hogy így mindenért szól. Minden.
2: Hát jó, az a dolgot
1: nem is
2: lehetett.
1: Engedett. Érted? A dolgok, amiket így nem is engedett. Nem tudom, törölni valamit nem is engedett, mert hogy így ne,
2: igen, inkább ne töröljél. Igen, szóval vannak ilyen dolgok, de visszatérve az autókhoz, eszméletlen, hogy mennyi mindenben segítenek az autók. Hát nekem egy dolog van, ami nekem nagyon kéne. Ja, Istenem, közben dobáld a Robi is megérkezett pont az autós témára. Jaj, nem tudom, hogy mikor lesz ilyen autó.
1: Lamborghini Gallardo.
2: Nem, technikáról beszélek, ez a Matrix lámpák. Ja.
1: Az valami nagyon extra?
2: A Matrix lámpa azt csinálja, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pici részből áll össze az a lámpa. És akkor például, amikor hosszú fényel mész, mert én sose látok este eskü, és akkor hosszú fényel mész, akkor nyugodtan bekapcsolhatod a hosszú fényt, és amikor jön szembe veled az autó, akkor a te lámpádnak a fénye csak mindig, érted, ez brutális, leköveti, hogy hol van az a másik autó, és mindig csak azokat az égő kis lámpácskákat szedi ki, ami ő zavarná.
1: Ja, hát jó, hát ez...
2: Minden más marad.
1: Úri huncutságok azért.
2: Ó, azért. De most ennek az egyszerű változata
1: de magyarul, hogyha hosszú fényel megyek, akkor nem zavarja a szembe
2: jövőt? Nem. Abszolút. És te meg látsz.
1: Jézusom.
2: Autópályán még ilyen fantasztikus. A másik dolog az, ami ennek az egyszerű változata, az az, hogy maga érzékeli az autó, hogy valaki jön veled szembe, és akkor egyszerűen csak lekapcsolja a hosszú fényt, és bekapcsolja, hogyha szabad az út.
1: Ez jó. Ez már egyszer elfelejtettem bekapcsolni a hosszú fényt, lekapcsolni a hosszú fényt, tehát mindenkivel előfordul.
2: Persze, hogy ne.
1: És akkor jött szembe velem valaki, és az utolsó pillanatban így lekapcsolta, mikor így felfogtam, hogy hoppá, hogy lekapcsolom, és erre ő így felkapcsolta nekem, hogy így anyád!
2: Isten, persze, hát ez a büntetés.
1: És akkor jó, oké.
2: Bizony.
1: Nem tudtuk megbeszélni.
2: Nem tudtátok megbeszélni. Aztán ugye van egy, amikor beleülsz hirtelen egy relatív analóg autóból, beülsz egy ilyen, ami minden szól, hát mondjuk oké, akkor rájössz például, hogy én abszolút rosszul tartom a sávokat. Nekem folyamatosan másra csinált az autó, amikor vezettem egy ilyen modellre, csak szóval, mondom, mi az Isten, hát a sáv, rámegyek a vonalra, érted? Hát mondom, ez itt a Balkán, itt a 10 szaktány drága autó, mondom, most mit érted?
1: Ja, szóval, igen, érted? Szól, hogy
2: ezt, hát igen, ez téged megtanít. Aztán volt olyan is, hogy céges autóval mentünk, elindultunk Kishegyesre.
1: Aha.
2: Kiértünk Szabadkáról. Bing. Mit akar a kocsi? Hát megjelent a kijelzőn egy...
1: Mit akar a kocsi?
2: Megjelent egy kávéjel, egy kis kávéjel. Fáradtnak tűnsz, állj félre.
1: Mi az, hogy fáradtnak tűnsz? Mintha nem a régi volnál.
2: El se indultam, mondom, mi az, hogy álljak félre.
1: Hova lett a mindig sóvá régi láz?
2: Fáradtnak tűnsz.
1: De ezt így megállapította?
2: Meg. Van egy ismerősöm, akivel mikor beülök mellé az autó, amikor megyünk valahova, akkor azt mondja, várjál, csak kikapcsolom ezt. Mondom, mit? Hát igen, emlékszel múltkor, amikor próbáltam hozzá beszélni folyamatosan, az autóban vinnyogott? Mondom, igen. Hát azt mondja, rájöttem, mi? Figyeli a szemem. És amikor tudod, én útközben időként rád nézem, akkor tudom, pim, az utat figyel.
1: hazudtatni. Volt egy jó Louis de Funès komédia, amikor a szárját vagy szobját, amikor a sofőrének dubál folyamatosan, és hogy, hogy a fiam is, nem tudom, ekkora és ekkora számlát csinált múlt hónapban egyet, és hogy nézze, nézze a számlát, nézze mennyit csinált, és hogy megfordult a limuzin sofőr, és az utat nézze!
2: Az utat nézze! Halál, szóval tényleg, szóval minden is szólnak ezek a kocsik, minden is szólnak, és nem tudsz már, nem mersz már vezetni, tudod, hogy elnézel, nem tudom, meglát egy jó nőt az út szélén, ránézel, hogy pipipip az utat figyel, jó, hát, meg hát jó, akkor figyelem az utat. Mindeközben különben, amíg nagyon
1: néz sok... téged az autó.
2: Néz. Amíg viszont, de tényleg. Például az én autómban van egy olyan őrület, hogy van benne az autónak a belterébe mozgásérzékelő szenzor, és akkor riaszt. És ez akkor aktivizálódik, amikor be van zárva a kocsi. Na most ez lehet, hogy a normális embernek megfelel, de én, jó, most már legyugodtam, de még pár éve simán elmentem az exitre, aztán aludtam a kocsiba, és én jövök haza.
1: Aha.
2: De nem alhatok normális a kocsiban, mert megmozdulok, akkor piu, piu, piu.
1: Ja, ilyeneket
2: is. Mondom neki, mondom, elmentem a szervezet, mondom, ezt nem lehet. Please. Kössétek, kimondom a riasztót. Mondom, nekem ez nem kell. Nem lehet.
1: Please.
2: Mondom, hogy nem lehet. Szerintem nem lehet. Akkor fogtam szigetelőszalagot, és az összes szenzort így ragaszgattam le.
1: Aha.
2: Tehát mai napig, hogy le van ragaszgatva. Mikor bejönnek az emberek, nézik, hogy mik ezek a tépőzárak. Hát mondom, szenzorokat ragaszgatom, mert állítok, nem lehet kikötni a riasztót az autóból. Hát mondom, Jesus, jó, oké. Okay. Jó, szóval vannak ilyen dolgok, szóval nem minden jó azért. Egyszer olyan is volt különben, hogy az udvarban volt benne az autó.
1: Aha.
2: Egyszer csak estet, éjfélkor. Piu, piu, mondom, akció, lopják a kocsit. Na, megyek, kimondom, rögtön action. Nem tudom, mi örültem meg neki különben, ez csak baj lehetett volna belőle, hogyha tényleg ott valaki lett volna.
1: Aha.
2: Na mindig, hát látom, hogy nem, semmi. De mi a baj? Kikapcsol. Hát le van húzva az ablak, hát úgy hagytam. És akkor berepült valami pillangó, vagy mi az a moly valami, vagy bármilyen valami hülyeség. Az elmegy a szenzor előtt azt, hogy bedugta egy ló a fejét.
1: Rabló.
2: Hát vagy egy rabló, vagy egy bármi.
1: Valaki. Most ellopom ezt az autót. Ez is így hallja.
2: Nincs ilyen, hogy lehúzva hagyod az ablakot, mert akkor is mindjárt érzékel. Szóval vannak ilyen dolgok. De vannak jó dolgok is különben. Ez amikor különben rád szól, hogy túl, de hogy igazából fékező helyettet, hogyha
1: ha nagy, kell.
2: Hogy a túl, ugye elbambulsz.
1: Látja, hogy álmos vagy.
2: Csak az a baj, hogy ebbe az ilyen autókba te is nyugodtabb vagy.
1: Igen.
2: Mert mikor én analóg autót vezetek, akkor ilyen soha nem történt meg. Na, amikor ilyen autót vezettem, ott már fékezett helyettem. De úgy vagyok vele, wow. Majd ő. Igen. Megcsinálja.
1: És megcsinálja?
2: Meg.
1: De nincs benned ilyen félelem, hogy nem fog fékezni?
2: Nem, tényleg elbambultam.
1: Ja, értem, tehát tényleg elbambultam.
2: Hát, az katasztrófa, tehát vinnyog meg mindent csinál, de abszolút pánikbeesek, és lefékez helyetten.
1: Igen.
2: Nagyon tetszik az adaptív tempóm, az egyik legjobb találmány a tempómat után, az adaptív tempómat, hogy én azt mondom, hogy 150, és akkor kövesd az előttem irányuló forgalmat.
1: 150.
2: És akkor, nem, azért raksz be neki nagyot, ja, mert akkor tudja követni. Tehát, hogyha 120-szal megy előtted mindenki, akkor 120-szal megysz te is, de hogyha ők felgyorsak 130-ig, akkor te is, de hát, hogy akkor mindig tartja azt, amennyivel a többiek mennek.
1: Értem.
2: Az nagyon jó.
1: Értem.
2: Azt akkor vettem észre, amikor éjszaka, tudod, fáradt vagy és vezetsz, és tegnap is éjszaka jöttem haza, hogy akkor az, tudod, hogy mekkora megnyugvást ad az, hogy te az úton tartod a kocsit, az te vagy, de legalább tudod, hogy nem mész neki senkinek. Ő tartja helyetted azt a sebességet.
1: Wow.
2: Ő tartja biztonságosan úgy, ahogy a többi autó megy.
1: Hát érdekes ez.
2: Hátradősz is élvezet.
1: Mert ugye amennyire meg tudják könnyíteni ezek az életünket, annyira tudnak bosszantóak is lenni. Most persze, amiket te felsoroltál, ezek mind hasznos dolgok, de én általában ezt mindig így látom. Már annak idején, emlékszem, amikor mindig így hülledeztünk azon, hogy a bizonyos autókban, meg például a bizonyos traktorokban van ilyen alkoholszonda.
2: Igen.
1: És ezek így működnek, és ez is olyan hihetetlennek tűnt, ez évekig azt hittem, hogy ez kamu, ez csak valaki kitalált, hogy ez így nem igaz. Aztán mondták, hogy de, léteznek olyan traktorok, amiben van alkoholszonda. Ez egy ilyen előítélet, hogy akkor, ha földműves vagy, akkor így iszol, vagy nem. Holott nem erről van szó, hanem nem tudom. Mert én ezt konkrétan a Lamborghini traktoroknál, tehát van Vajdaságban ilyen Lamborghini, nem biztos,
2: biztos. Ha valahol biztos van.
1: De hogy ezekben van, és hát akkor már lehet, hogy van az ő autóiban is, nem?
2: Nem tudom, fogalmam sincs, nem tudom, hogy ez hogy működik.
1: Én is se tudom.
2: Ez az alkoholos
1: az a baj, nem tudom.
2: De... történet. De vannak nagyon érdekes dolgok, például ez amikor ez a kicsúszás gátló.
1: Aha, na jó, az jó dolog.
2: Engem az már igen. fogott meg, és úgy meg is lepődte rajta, hogy wow, hogy helyre rakta elkapott, az autót különben. Uh-huh. Nyilván az ABS már régi dolog, de hát hogy az oké. Okay. A kipörgés gátló se rossz dolog, néha gáz, amikor különben hegyekbe mész, és mondjuk ilyen hegyi házikót akarsz megközelíteni, meg ilyesmi, ahol ilyen nem létező szögek vannak néha. Én már szenvedtem ezzel, és én azóta nem próbáltam ki, de azt mondták, hogy ott az a baj, hogy ugye annak érdekében, hogy ne csúszom meg a kerék, aha, folyamatosan veszi vissza az erejét az autónak, és próbálja megtalálni azt a tapadási pontot. Ez legtöbbször működik, de nem mindig.
1: Igen.
2: Ha nagyon szenvedek, akkor azt mondják, hogy kapcsoljam ki, meg ki lehet kapcsolni, picit induljak meg lendületbe, és hagyjam néha, hat kapaljon az a kerék. Állítólag így könnyebb megmászni ezeket a dolgokat.
1: Hát jó.
2: Én okay. nem próbáltam ki ezt, nekem ez tényleg egy 3-4-en mondták legalább utána, hogy amúgy ezt így kell.
1: Hát ugye okay. a tapasztalatból mondták. Én ezt nem mondom.
2: Én ezt annyira nem tudom, de...
1: De hogy itt, valójában itt ez egy EU szabályozás, ugye itt arról van szó, hogy a következő évtizedekben ugye ők csökkenteni akarják a közúti halálesetek számát, és akkor ezért vannak ezek a különféle sebességasszisztens, ugye ezek az intelligens sebességasszisztensek, ezek kötelezők, és na, hát itt nyilván arra figyelmeztet, alapvetően ugye az lenne jó, hogy figyelmeztet arra, hogy túlépted a sebességet,
2: igen.
1: Meg akkor van ez a fekete doboz benne, ami baleset után rögzíti a működési adatokat.
2: Vannak ilyen dolgok, persze.
1: Jó, most, tudod, én most azon gondolkodom, hogy én most bemennék egy bármilyen szalomba, tök mindegy, hogy milyen autóról van szó, vagy milyen autókat árulnának abban a szalomban, és vennék egy vadonatúj autót, akkor ezekben már ez benne lenne.
2: Uh-huh.
1: Tehát most már így, most azt mondom, hogy nekem 2026-ban veszek egy 2026-os autót, akkor itt ez már széria felszereltség, ez az ilyen fajta őrület?
2: Hát mindig a legújabb szabályok szerinti dolgok be vannak képítve, értem, amikor azok értem, aktivizálódnak.
1: Mert ezek így, 2024 óta már az EU-ban benne vannak ezek a szabályok.
2: Hát akkor benne vannak.
1: Ha most egy autót, akkor ez így ebben van.
2: Tuti, meg különben nem lehet. De Európa az különben őrület, hogy miket vár el az autógyártóktól, úgyhogy én csodálkozom, hogy még egyáltalán lehet új autókat venni nálunk. Alapvetően az a szörnyű, hogy ez kiderült, ugye, hogy az alapvető Európa az egy ilyen pici piac, aha, hogy az egész világot nézed, aztán mégis itt fantázia mennek, azért dolgoznak rendesen. Na jó, hát itt vannak a dolgok, amik jók, vannak a dolgok, amik teljesen hülyeségek, de egy szó, mint száz, szóval azért nagyon-nagyon-nagyon sok minden tényleg segít, viszont valamikor már túlzásba esnek az autógyártók, és tényleg annyira tele van, hogy...
1: Egyszerre... Most például azt is, miből állapítja meg, hogy te fáradt vagy? Mi, lassabban váltottál?
2: Hát nem tudom. Vagy... Hát nézi a szemed.
1: Nézi a szemed.
2: Fáradtnak tűz, vagy ő ezt fölméri.
1: Vért vett tőled ott titokban?
2: Nem tudom. Részem. Kipróbáltam saját magam egy olyan dolgot, amit nagyon érdekes.
1: Megszagolt.
2: Ez volt nekem nagyon fura. Önvezetést próbáltam ki.
1: Egy olyan asszisztens. Egy higéz, kimondja.
2: Tessék?
1: Mondja Dávid, hogy a gepekben van egy higéz ki.
2: Ki az a higéz?
1: Hát mi az a higéz ki? Na mindegy.
2: Nem tudom.
1: Hát ott van egy labor, ott van egy...
2: Ja, Isten, hát a leesett, jó, nem tudom, valamit nem tudom,
1: jó,
2: film karakterre gondoltam, na mindig. Szóval valamilyen, nem tudom, higízva elhúzott, nem. Na mindig. És önvezető autó, talatra ott kell a kezedet, a kormányom.
1: Aha.
2: Annyit kér, igen, de ő igazából ott a kezed alatt, hogy dolgozgat
1: jó,
2: szépen.
1: Dolgozzal is.
2: Dolgozgat, rajta tart az úton, ami fura elhinni neki, de rajta tart. Főleg autópályán.
1: Ketten ott az csinálja. Úton, úgy van vele, hogy ketten vagyunk az úton.
2: Igen. De mondták, hogy igazából itt az a trükk, hogy engesd el, és mi van akkor, hogyha az autóba összeesel, vagy valami baj történik, hogy akkor mit csinál az autó?
1: Na mit?
2: Na mondom, oké. És mentem, és elengedtem, és először azt hiszem, hogy vibrál az ülés, vagy akkor valami az ülés szerintem. Rip, rip, rip, rip. Nem reagálsz? Akkor megint rip, rip. Rip, rip. Nem reagálsz, akkor szerintem
1: katapultál.
2: Nem, befékezget szerintem olyan picikét, hogy megráz az egész, igen, autó.
1: Állj, és lette majom.
2: És ha nem reagálsz, akkor kidobja a négy irányjelzőt, és félreáll.
1: Magát?
2: És, igen, félreáll, és küldi a jelzést a mentőknek. Mert hogy nyilván akkor baj van.
1: Akkor baj van.
2: Hát amúgy
1: jó, ez jó. Ez,
2: hát amúgy basszus.
1: Ez jó dolog. Ez nem,
2: és ezt a rendszert egyedül a GSBMW-kbe láttam még, hogyha motorokról beszélgetünk. Mm. Ott van, hogy LSL, és aktivizálódik rögtön a...
1: Ez a csúcs kategóriája BMW-nek, ez egy GS?
2: Hát túrára, igen.
1: Ja, túrára. De ez és autó? Akkor...
2: Motor.
1: Ja, ez most motor.
2: Azért mondom, hogy motorba is létezik.
1: Most motorról ilyen beszélünk. Ja, értem,
2: ez most
1: értem,
2: ez az utolsó, értem, amit meséltem. Ez
1: I
2: olyan,
1: see,
2: hogy
1: I see.
2: Elesel, akkor rögtön aktivizálódik és küldi a jelet.
1: Aha.
2: Igen. Amiből persze nagyon sok hülyeség is. A kanyarfotós járt. Vágod a kanyarfotóst? A magyar fickót, aki
1: nem,
2: a Stelvio Passon csinálja a kanyarfotókat. És ott volt egyszer egy olyan, és akkor csinál ő videókat, ilyen videoblogokat, és egyszer jön egy mentő, és mondja, hogy és ők pont ott áll, ugye pont abban a kanyarban, és mondják, hogy itt mi történt. Azt mondja, hogy hát azt mondja, mély, valaki hívta önöket? Nem, az automata rendszer hívott. Azt mondja, hát igen, azt mondja, eldőlt itt egy GS, azt mondja, az előbb, de tovább ment. Á, ja, igen, tudti? Jó, hát akkor ennyi volt, akkor megyünk vissza. De hát, hogy valószínűleg a tulaj nem is tudta, aha, hogy ez aktivizál. Nem biztos, hogy... De ezt akarom mondani, nem biztos manapság, hogy minden tulajdonos, legyen az nagyon high-tech motor, vagy nagyon high-tech autó, hogy mi tisztában vagyunk annak az összes lehetőségével.
1: Igen.
2: Mert
1: igen,
2: amúgy hogy kéne megvenni egy új autót, Zoli? Főleg, hogyha van egy magasabb kategóriást, ami tele van. Először átolvassuk a használati utasítást. Hát úgy se olvassa át senki.
1: Igen.
2: Hanem úgy útközben jössz rá. Hát hányszor van olyan, hogy 5 éve vezetsz egy kocsit, rájössz, hogy ja, van egy ilyen funkciód, ne ügyéskedj már. Szóval sokan járnak így.
1: Persze.
2: Na most, hogy nekünk ebből mi kell, meg mi nem, nem tudom. De nyugodtan írjátok meg, hogy nektek mi a kedvenc ilyen funkciótok. Mondjuk én nekem tudom, hogy az életemet könnyítette meg, amióta ezek a világ hótegyszerű, világ legegyszerűbb parkoló szenzorok vannak az autón. Nekem csak hátul van, előre is néha kéne, de jó, legalább előre látsz, de ez
1: előre látsz, hogy... igen, nekem is kéne néha előre fel, amikor ki kell sasszézni.
2: Ájjajajaj, de szóval, hogy az is azért mekkora, és most valamelyik, na, pont a hétvégén vezettem egy olyan autót, amiben nem volt semmilyen szenzor, mondom, azt a mindenit.
1: Igen,
2: mondom,
1: vadon tudsz vezetni. Én nagyon hiányolom a kamerát, nekem nincs kamerám a kocsiba.
2: De minek kell az neked?
1: Hát látnám, hogy parkolok.
2: Igen, gondolod, hogy élveznéd?
1: Élvezném, persze.
2: Na,
1: persze,
2: hát érdekes.
1: Látok, de... újabb autókba ülök, és akkor látom a kamerát, akkor mindig irigykedem.
2: Jaj, de kérlek,
1: kamera. Ezt belépíteni, azt hogy nagyon akarnám.
2: Lehet.
1: Nos, ebbe az autóban nem fogom szerintem.
2: Nektek mi a kedvencetek, írjátok meg.
1: 03. meg.
2: 621, 605.
1: Jövünk vissza, mindjárt búcsúzzunk.
2: Igen, búcsúzzunk.
0: Panna Rádió. Az interneten és az FM 91,5-ön.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ez volt a Pannon reggeli legkisebb adása hétfőn.
2: De holnap jövünk ugyanígy.
1: Október 5-én, ez most már az október. Érezzétek jól magatokat.
2: Október, mindjárt jön a november.
1: Mindjárt jön a november, lehet halloweenezni, újra vitatkozni azon, hogy a magyar ember nem halloweenezik. Mindjárt itt van ez is.
2: Miket mondanak erre halloweenra?
1: Tehát, jön majd ez is. Ezt is
2: igen.
1: Átéljük újra,
2: igen. Kettő alkalomkor.
1: Minden szeretek, halottak napja.
2: Igen, mindig ez van, hogy halottak napján nem halloweent kell ünnepelni. Mondjuk nem ugyanaz a napon van, de mindegy. Nem baj, meg ugyanúgy ez a Valentin nap, hát az üti ki a biztosíték. Nem Valentin nap! És a gyereknek nem pókemberes táska kell, hanem csillagszemű juhászos táska. Nem értitek? Értjük. Minden oké. Meg lehet nyugodni. Igen. Na szóval, Nagyjelcsi Dávid is itt volt velünk, úgyhogy köszönjük szépen.
1: Zeká Péter.
2: Brastó Zoltán.
1: Mindjárt kezdődik a presszó. Itt a 91-től. Sziasztok, csókolom.

0: Reklám.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
7: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
8: Tíz óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett.
9: Választások 2026.
11: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A Köztársasági Választási Bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétenni az összesített választási listát. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A Köztársasági

0: kereslet, a hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbelépett, erre legutóbb 2022-ben volt szükség. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban.
1: Sport.
0: Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fokot mérnek, hideg reggelre ébredhettünk. Helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Vajdaság hangja.
6: Pannon Rádió.
7: A te zenéid.
6: A te rádiód.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 10 óra 13 perckor csodálatosan szép délelőttet mindenkinek ezen a csodálatosan szép hétfői napon. Ja nem. De egyébként viccen kívül szép, csodálatos napunk van, szép hét ágra süt a nap, többé-kevésbé nincsenek felhők, nem lesz eső, szép idő, majdnem mondtam, hogy nyaralás. Lehet, hogy van, akinek most van nyaralása, vagy szabadsága, de egyébként szép időnk lesz az egészen bizonyos. Lehet jegyzetelni, hányszor fogom elmondani még, hogy szép és csodálatos, utána várom a visszajelzéseket. Volt már rá példa, hogy valaki húzogatta a kis reckákat otthon, hogy hányszor mondok bizonyos szót, szavat, és utána kaptam a fotót róla, úgyhogy ha esetleg valaki még ennyire fanatikus és tudja követni, akkor hajrá, nagyon nagy szeretettel várom. Egyébként itt van továbbra is Dávid, visszatért a szabadságról, fitten, üdén, nagyon jó kedvel, és most már alig várta, hogy velünk dolgozhasson, és én dolgoztatni is fogom, úgyhogy igyekszünk majd jobbnál jobb zenékkel elkápráztatni titeket, a hallgatóságot, meg természetesen témákkal is. Rúzsa Edina leszek itt veletek 14 óráig, és mások is lesznek majd még itt a mai műsorban. Mégpedig várom majd a kishegyesi Acoustrings zenekar tagjait, és az új dalaikról fogunk beszélgetni, mert hogy két új dallal debütáltak. Ők ugye már voltak itt nálunk korábban, feldolgozások kapcsán, viszont most saját dallal robbantak be, mégpedig kettővel, ezeket majd hallhatjátok is a műsorban, és a Presszó utolsó órájában érkeznek majd, úgyhogy velük majd beszélgetünk, egy picit felelevenítjük az elmúlt jó pár hónapot, mióta ugye ők itt jártak, azóta nagy munkában voltak, és meg is lett az eredménye. Szó lesz majd egy picit a természetről, a madarakról, ugyanis madár megfigyelő esemény nap volt Topolyán a hétvégén, mégpedig tegnap, és ennek kapcsán készült egy beszélgetés, ugye az Arcus Környezetvédő Egyesület a szervezője ennek az eseménynek, és idén is, most is szép számban részt vettek érdeklődők ezen a programon, és szó lesz nem csak az eseményről, hanem egyéb érdekességekről is, olyanokról is, amik nekem is, számomra is újdonságok voltak, és természetkedvelőként ez nyilván egy pozitív dolog, de hogy mi is ez, az hamarosan kiderül. Perceken belül hallhatjátok majd ezt a beszélgetést. És szó lesz az ifjúságról, az ifjúság helyzetéről Szerbiában, mégpedig viszonyítunk, hasonlítunk a környező országokhoz képest. Egy ifjúság segítővel készül egy beszélgetés, vagy készült egy beszélgetés, úgyhogy ezt is majd hallhatjátok, és természetesen hétfő, akkor értelemszerűen nem marad el a sport összefoglalónk. Tóth Tibi vár majd titeket a harmadik félidőben, most egy picit más időpontban. Ahogy említettem, hogy az utolsó órában jönnek a vendégek, ezért majd a sport a híradót követően lesz hallható fél egy tájékán. Úgyhogy aki esetleg eddig az utolsó órában követte a sportot, annak ajánlom a figyelmébe, hogy most a híradó után lesz majd az összefoglaló az eredményekről, a jelenlegi sporthelyzetről, amivel majd Tibi érkezik és tájékoztat a hallgatóságot. Ti is tudtak minket azért tájékoztatni több dologról. Elsősorban, ha van bármiféle témaötletetek, amit nagyon-nagyon szívesen hallanátok a Presszóban, akkor ezt nyugodtan meg lehet nekünk írni a 063-621-605-re, Viberen, SMS-ben és a Presszó Facebook oldalán üzenetben is elértek bennünket. Egyébként több üzenet is érkezett más kapcsán, úgyhogy ha akik hallgatják, azoknak igyekszem most mindjárt válaszolni perceken belül. Csak visszarázódom egy kicsit a történetbe és a dologba, úgyhogy a válasz hamarosan meg fog érkezni. Úgyhogy ti is nyugodtan bármi van, szóljatok hozzá, tegyétek fel a kérdéseiteket, igyekszünk minél hamarabb erre válaszolni, akár közlekedési infótok van, határ, rendőrök, bármiféle fennakadás az utakon, nyugodtan írjátok meg nekünk a már említett elérhetőségeinken, és én igyekszem minél hamarabb és minél frissebb infóval szolgálni a hallgatóságnak. Vágjunk bele most már a műsorba!

0: Reklám.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
4: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
3: 024 561 112.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítőpontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: 10:31 van, és megyünk is tovább, ahogy már említettem, természet a téma. És ugye az Arkus Környezetvédő Egyesület megszervezte a madár megfigyelő napokat, és ugye az Európai Madár Megfigyelő Napokhoz csatlakozva szervezték meg a túrát, mint minden évben. Erről már ugye többször is szoktunk szólni itt a Presszóban program ajánlóként, illetve Sihelnik József titkárral szoktunk beszélgetni is. Egyébként most is ő lesz a beszélgető partner. Csernai Panna kérdezte a helyszínen.
1: Mit lehet elmondani, hogy hanyadik alkalommal szervezik meg ezt a túrát, illetve mit lehet elmondani arról, hogy az Európai Madár Megfigyelő Napok mióta vannak itt megszervezve Topolyán, és önök mikor csatlakoztak?
2: Az Európai Madár Megfigyelő Napok úgy összességében európai szinten 1992-ben indult, akkor szervezték meg első alkalommal, és Szerbia 2008-ban csatlakozott ehhez egy országos szinten. Mi pedig itt Topolyán már 2012 óta szervezünk minden évben így az Európai Madár Megfigyelő Napok alkalmából túrát. Hát ez általában itt a topolyai tó környékén szokott lenni, hiszen hát madárfaj jogszámában, illetve példányszámban is az egyik legjobb terület, nyilván változatos, hiszen itt a környéken a vizes élőhelyek megtalálhatóak gyakorlatilag egyedüliként, illetve hát ugye fás területek, fás bokros területek és mezőgazdasági területek vegyesen előfordulnak a környéken, tehát nyilván ugye leginkább frekventált hely madártani szempontból, ezért tartjuk ezen a szakaszon minden évben a túránkat.
1: Milyen madarakat lehet megfigyelni?
2: Ez nyilván az őszi időszakról szól, azért is Európai Madár Megfigyelő Napok októberben, hiszen pont az a célja ennek a túrának úgy európai szinten, hogy a madárvonulást, illetve a madárvonulás alkalmával nagyobb tömegek vannak jelen általában Európa minden élőhelyén és ilyen madarakban frekventált helyein, és ez látványosabb, ami azt jelenti, hogy hát igazából egy kicsikét könnyebb bemutatni az érdeklődők számára, úgyhogy lényegében több funkciós a történet. Alapvetően arról szól, hogy az őszi madárvonulásra felhívni az emberek figyelmét, és még lényegében kicsábítani az embereket a természetbe, hogy megismerkedjenek egyrészt a madárvonulás rejtelmével, illetve néhány madárfajt is megtanuljanak. Így aztán lényegében maga az Európai Madár Megfigyelő Napok egy ilyen barátságos verseny is az európai országok között, három kategóriában, ami azt jelenti, hogy hát a résztvevők száma fontos, akkor az adott országokban a helyszínek száma, és hogy mennyi madarat figyeltek meg példányszámra. Tehát nem a fajszám, hanem a példányszám fontos, és hát nyilván lényegében nincs ennek tétje, de egy ilyen barátságos verseny, és hát majd kialakul egy rangsor az európai résztvevő országok között, és hát ezt a rendezvényt követő hétvégén közzé is teszi a BirdLife International, és ott lehet tájékozódni, hogy mely országban hányan vettek részt, hány helyszín és mennyi madarat figyeltek meg összességében, és hát emellett egyébként egy nagyon jó kis képet lehet kapni az őszi madárvonulás alkalmával megszámolt madarakról, ami azt is mutatja, hogy esetleg hát hosszú távon, hiszen most már azért ugye több évtizedes a program, hogy ősszel például a madarak példányszámában van egy valamilyen eltérés, tehát lényegében egy valamilyen szintű tudományos adatgyűjtés is ez, de alapvetően egy oktató-nevelő jellegű túráról van szó.
1: Tehát, ha jól értem, akkor most dokumentálják is a példányszámot.
2: Igen, mindenféleképp, tehát ugye nyilván a fajszám is fontos, itt a topolyai tó környékében fajszámba szokott lenni mindig nagyon jó és erős, példányszámban nyilván kevésbé, tehát ez a terület nem mozgat meg akkor a tömegeket, vannak olyan helyek vajdaságban, ahol már igen, tehát például a Ludasító vagy a Kapitányrét, és akkor még sorolhatnánk, hogy hol már érkeznek a darvak, ugye a nyári ludak, tehát nyilván ezek nagyobb tömegeket jelentenek, itt nálunk azért akkora tömegek nincsenek, vagy pedig olyan, mint az északi országokban, mondjuk Finnországban, ugye hatalmas tömegeket számolnak össze minden évben az apáca ludakból, és hát ugye azért nagyjából lehet tudni, hogy hát azért példányszámban nyilván az északi országok azok szoktak a legjobban szerepelni.
1: Milyen eszközökkel figyelik meg a madarakat?
2: Hát itt ugye ez modern megfigyelő túra, egy klasszikus túráról van szó, nyilván távcső, keresőtávcső, illetve teleszkópot is hozunk, és hát ugye ez állványra állítva, azért is, hogy hát nyilván igyekszünk, hogy felhívni figyelmet a túrára, hogy a felnőttek mellett azért gyerekek is minél többen érkezzenek. Hát ő nekik is egyszerűbb egy ilyen teleszkóp segítségével megfigyelni, meg hát nem beszélve arról, hogy nyilván itt azért vannak nagyobb távolságok, még itt Topolya környékén is a Topolyai tó esetében, tehát sokkal egyszerűbb egy nagyobb nagyítású teleszkóp segítségével megfigyelni a madarakat, és hát ha szép idő van, mint a jelenleg is, akkor nagyon jó fényviszonyok mellett láthatjuk a madarakat, és hát élmény is a résztvevők számára.
1: Mennyire népszerűek ezek a túrák, ön hogyan látja?
2: Teljesen időjárás függő egyébként, tehát nyilván olyankor, amikor éppen nagyon szép hétvégét talál el az Európai Madár Megfigyelő Napok, akkor egyébként sok embert kicsábít a természetbe, kellemes napsütéses idő van, akkor rengetegen jönnek, ha éppen borongós, kicsikét esőbe hajló, akkor nyilván nem melyik annyian bevállalni, hogy ugye kilátogatnak egy ilyen túrára, főleg azért, mert mi is ugye távolabbi helyszínre megyünk, és hát egy kicsikét ugye nehezebb elhúzódni, így aztán ez jellemző nem csak az Európa Madár Megfigyelő Napokos túrára, hanem lényegében minden olyan természetjáró túrára, amit az Egyesület szervez. Általában ez a tapasztalat, hogy az időjárástól függ az emberek létszáma, de ez a túra úgy alapvetően egyébként látogatott az utóbbi időben, el lehet mondani, hogy Belgrádtól Szabadkáig sok helyről érkeztek már, és volt már olyan túra is, amikor több mint 40 ember vett részt ezen a madár megfigyelő túrán, úgyhogy a Topolyai is egyébként elég látogatott és frekventált.
3: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól!

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Presszót támogatta a Fontana.
4: Ha fürdőszoba,
3: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
5: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

10 óra 45 perckor örömhírekkel érkeztem. Nincs várakozás a határokon. Ez lehet, hogy sokatoknak nem nagy hír, de aki egészen biztosan, hogy ingázik, és többször jár, kell, jön, megy, annak ez pozitív információ, mert hogy sem Magyarország irányába, sem Szerbiába nincs várakozás, legalábbis a Border Watcher applikáció szerint. Ami pedig a rendőröket illeti, jelen vannak Szabadkán a Jadránnál. Ott látták őket, és a Zombori úton is ott voltak. És ne felejtjétek, hogy zajlik, vagy legalábbis a mai naptól kezdődően megkezdődik a szigorú közlekedési ellenőrzés Szerbiában, és minden egyes közlekedőt sasolni fognak, és most nem feltétlen a gyorshajtás lesz a cél, nyilván azt is ellenőrizni fogják természetesen, de Szerbia szerte most elsősorban a telefonnálás vezetés közben ez lesz az első kiinduló pont, hogy mobilozik-e valaki, és ezt nagyon szigorúan büntetni fogják, de nem csak az autósokat, kamionosokat és a többi járművezetőt fogják megbüntetni, hogyha szabálytalan, hanem a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani. Egyébként október 11-ig tart ez az akció Szerbia szerte. A Roadpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. Úgyhogy mindenki óvatosan, mindenki szépen szabályokat betartva hajtson és közlekedjen, és balesetmentes közlekedést.

0: Műsorajánló.
1: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a Kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
2: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
3: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
2: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

0: Klasszik Fantasztik!
1: Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban.
0: Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett.
8: Választások 2026.
10: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A Köztársasági Választási Bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A Köztársasági Választási Bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétenni az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
8: Választások 2026.
10: Akár 50%-kal is drágább a pellet Szerbiában, mint egy évvel ezelőtt. Az ellátás azonban egyelőre stabil. Egy tonna ára helyenként eléri a 46 ezer dinárt. A Belgrádi Egyetem szakértője szerint a telepek mintegy 80%-án van elegendő készlet, a hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik. A szakértő szerint további jelentős drágulás esetén az állam is közbelépett, erre legutóbb 2 elegendő készlet, a hazai gyárak pedig a fogyasztás több mint 90%-át fedezik.

0: A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. A szerbiai közlekedésbiztonsági ügynökség adatai szerint a gyalogosok 5%-a, míg a sofőrök 5-10%-a telefonozik szabálytalanul a forgalomban.
1: Sport.
0: Újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Veljko Paunovic együttese vasárnap este Eindhovenben 2-1-re kapott ki Hollandiától. Szerbia 4 forduló után továbbra is pont nélkül az A divízió 2-es csoportjának utolsó helyén áll. Hollandia és Görögország 8-8, Németország 5 ponttal rendelkezik. A következő fordulóban Szerbia Németországot fogadja.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 7 fokot mérnek, hideg reggelre ébredhettünk. Helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható, a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.

0: 11 óra 12 perc van, és egy rendhagyó beszélgetés következik, mert hogy stúdió vendégeket köszönthetek, váratlan vendégek érkeztek ide hozzánk a stúdióba, mégpedig iskolás gyerkőcök, illetve a tanítónéni. Sziasztok, jó napot kívánunk!
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Hát, hogy a hallgatók is tudják, hogy kik érkeztek ide most hozzánk, akkor mutatkozzatok be nekünk, illetve hogy melyik iskolából jöttetek?
2: Kisúrisván
3: általános iskola.
0: És hogy hívnak titeket?
4: Kartali Lilla Marianna.
5: Gyófi Mark.
0: És a tanítónő?
1: Pap Izabella, mi vagyunk az első C-osztály tanulói. Gyermekhét alkalmával kihasználtuk ezt a nagyon jó lehetőséget, hogy eljöjjünk és meglátogassuk a gyerekekkel, hogy hogyan néz ki a Panonti televízió, milyen egy stúdióban lenni. Kihasználtuk az alkalmat, hogy volt kapcsolatunk is, akivel ezt meg tudtuk beszélni, és nagy szeretettel jöttünk el megnézni és ismerkedni a stúdióval. Hát, ha egyszer lesz valaki, aki tovább is folytatja ezt a munkát.
0: És hogy tetszik nektek eddig? Mit láttatok itt? Merre jártatok, mielőtt ide jöttetek a stúdióba? Hol voltatok lent? Honnan indultatok? Vagy egyenest ide jöttetek hozzánk?
2: Igen.
5: Igen.
0: És milyen itt a stúdióba?
2: Jó.
0: Jó?
2: Nagyon.
0: És...
2: Nagyon nagy élmény.
0: Igen. Voltatok már máskor kapcsolatban kamerával, mikrofonnal, suliba? Nem?
2: Én már voltam.
0: Igen? Mesélj nekünk, hogy voltál?
2: Hát arra nem nagyon emlékszek.
0: Szereplés? Szavalás, mesemondás, ilyen?
2: Szavalás volt.
0: De te jól tudom, te szerepeltél már a televízióban is, nem?
2: Igen.
0: Igen, mert hogy anya és apa, ők?
2: Ők mind itt dolgoznak ebbe a épületbe.
0: És lehet, hogy akkor te is majd műsorvezető leszel? Vagy
2: még lehet, hogy meggondolom.
0: Mit szerettek egyébként csinálni? A sulin kívül? Valami, amit otthon? Akár sport, vagy valami hobbi?
5: Foci.
0: Foci? Ki a kedvenc focistád?
5: Ronaldo meg a Messi.
0: Gondoltam. Akkor te is, gondolom, Ronaldo vagy Messi szeretnél lenni. De más is szeretnél ám lenni, elárultad ám itt nekünk, mielőtt adásba kerültünk. Micsoda? Mondjuk el a hallgatóknak. Mi leszel, ha nagy leszel?
5: Tűzoltó.
0: És miért tűzoltó?
5: Azért...
0: Mert hősök? És miért nem mondjuk rendőr? Ők is hősök, nem?
5: Előbb rendőr akartam lenni.
0: De ez most megváltozott. Aztán lehet, hogy mire nagy leszel, mentős leszel. És te? Gondolkodtál-e már ilyenen?
2: Óvónéni szeretnék lenni, mert beszélgettünk arról az óvónénivel, hogy meg fog várni lehet.
0: És tanítónéni milyen a gyerekeket így itt látni, bevonni őket ebbe a média munkába? Hogyan látja, mennyire érdeklődnek? Még így ilyen fiatalon.
1: Számomra nagyon meglepő, hogy mennyire boldogan készültek erre, hogy ma eljöjjünk ide. Szerintem nem igazán tudták, hogy mi fog rájuk várni Lillán kívül, és a meglepetésük az látszódott az arcokon, de hogy ennyire boldogan vesznek részt, és hogy akarnak mindenben részt venni, ez viszont számomra nagyon építő jellegű, hiszen én most ismerkedem valójában velük, tehát egy hónapja, hogy hozzám kerültek. Annyit tudok, hogy zseniálisan közreműködnek, nagyon-nagyon lekövetik a dolgokat, és nagyon érdeklődőek. Gyorsan, gyors tempóba tanulnak, nagyon sok ismerettel rendelkeznek, és hogy a szereplési vágy még mindig megvan bennük. Tehát ez a legfontosabb, amikor elkezdenek iskolába járni, hogy ne csak azzal foglalkozzanak, hogy oda-haza bezárkoznak, és a számítógép meg a kütyükkel, hanem képzeleterejük van nekik, képesek erről kommunikálni, be tudják mutatni, és még akarják.
0: Van itt még látnivaló a Panonban, és szerintem még bőven fog nektek tetszeni, főleg a televízió stúdió, úgyhogy engedünk titeket tovább, hogy ott is mindent lássatok és kipróbáljatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem azért élveztétek és tetszett ez is egy kicsit.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
2: Köszönjük.

0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
3: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és ital fogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: 11 óra 29 perc van, a műsor folytatásában pedig az ifjúság helyzetére keressük meg a választ, hogy mi a helyzet jelenleg Szerbiában a környező országokhoz viszonyítva, mégpedig Hulló Zsófia ifjúság segítő adja meg a választ a kérdésekre, aki pedig azokat felteszi, ő Vajdai Viktória.
1: A fiatalok támogatása egyre fontosabb kérdés, de vajon milyen helyzetben vannak ma a tinédzserek Szerbiában, és hol tartunk a környező országokhoz képest? Erről beszélgetek Hulló Zsófiával, ifjúságsegítővel. Köszöntelek, Zsófi! Elsősorban beszéljünk egy kicsit a munkásságodról. Milyen módon kapcsolódsz a fiatalokhoz, és hogy veszed észre, mit tapasztalsz, milyen helyzetben vannak ma a fiatalok?
2: Szia, köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a nézőket. Én azt gondolom, hogy az ifjúság segítés, illetve a közösség szervezés az egy nagyon ismeretlen szakma itt Szerbiában, de talán egész Európában, hiszen ez egy új egy új munkaág, ami azért alakult ki, mert ugye észrevettük, hogy a fiatalok teljesen másképp élik meg a mindennapjaikat, mint ugye az előző generációk, de ez olyan mértékben szembetűnő volt, hogy azért hozták ezt a szakmát létre, ugye a maga a neve is mondja, hogy a fiatalokat segített, tehát itt arról van szó, hogy azokat az élethelyzeteket, amelyeket nehezebben tudnak megélni, azt, amit nem kapnak meg esetleg otthonról segítséget, vagy akár az iskolából, akkor egy harmadlagos szocializációs közegben, a szabadidő szenáriójában mi ezt így megsegítjük. Én azt gondolom, hogy erről nagyon keveset beszélünk, tehát hogy még mindig nem ismerik fel akár a családok, akár az iskola, hogy ezek a fiatalok sokkal több szabadidővel rendelkeznek, és ez abszolút nem tűnik így, és ezért sajnos nem ismerik ezt a hálózatot, ahol például bennünket el tudnak érni, vagy akár mondhatnám a szimpla közösségszervezőket, vagy mentálhigiénész szakembereket, esetleg gyógypedagógusokat, vagy akár pszichológusokat. Úgyhogy ez az, amivel nagy vonalakban én foglalkozok.
1: Mit látsz, hogy melyek azok a problémák, amelyekkel küzdenek a mai fiatalok, tinédzserek inkább?
2: Hát ugye a tinédzserekre elsősorban tudni kell, hogy ők egy átmeneti időszakban vannak, tehát a gyermekkor és a felnőttkor között vannak. Ez egy bizonyos hormonális változással is jár. Tehát, hogy ezt mindig elfelejtjük, hogy erre így kell tekinteni. Tehát kicsi gyerekből hirtelen már nagyobb gyermekek lesznek, tehát ők már szeretnének is leválni, de még nem tartanak abban az időszakban. Ez egyébként is minden generációnál jelen volt, hogy ez egy nehezebb periódus. Tehát itt megismerjük az identitásunkat, elfogadjuk magunkat, keressük önmagunkat, szerelmesek leszünk, majd nem. Tehát ezek azok a problémák, ami így általánosan megjelennek. Tehát az, hogy hogyan fejezzen ki önmagamat, hogyan találjam meg magamat, mi lesz az én utam, hogyan szakítsak valakivel, hogyan mondjam el édesanyámnak, hogy most egy ilyen válságban vagyok, és mindezek mellett engem, vagyis hát őket arra sarkalják, hogy jaj, a matematikai dolgozat nagyon jó kell, hogy legyen, neked majd munkába kell állnod, de valahogy ezek a mindennapi életbeli szituációk, változások úgy elmaradnak. Én azt gondolom, hogy ezek mellett nagyon megjelenik az elmagányosodás. Tehát, hogy a média, illetve a különböző technológia eszközöknek a használata tehát egy olyan képet mutat, ahol minden csodálatos, ahol minden nagyon jó, és elfelejtünk a gyermekünkkel arról beszélgetni, hogy mennyire fontosak az érzelmek, hogy mennyire fontos az, hogy őszinték legyünk. És maguk, akár a szülőket is ki tudom emelni, hogy nagyon keveset beszélgetnek a gyerekekkel. És ez egy olyan durva helyzetet okozott, hogy itt már nagyobb probléma az elmagányosodás, mint mondjuk, hogyha valaki rágyújt egy cigarettára. És az iskolában erre nagyon jó különböző változásokat lehetne behozni, ahol még sajnos nem tartunk, de ezt tudnám leginkább kiemelni, hogy a fiatalok nem tudnak segítséget kérni, és talán ő maguk is néha nem tudják azt, hogy bajban vannak, mivel annyira keveset beszélünk erről, és egy tabu témának számít ez még mindig.
1: Ezeket a fennálló problémákat mennyire kezelik tudatosan?
2: Én azt gondolom, hogy nem kezelik tudatosan, hiszen ők maguk se tudják, hogy konkrétan mi történik. Tehát, hogy itt csak ismételni tudom magam, hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy ezek a dolgok, ezek a problémák egy táborban derülnek ki, vagy egy, nem tudom én, osztálytalálkozón, egy olyan helyszínen, ahol ők a barátaikkal vannak. Éppen itt valójában itt lesz fontos az ifjúság segítőnek a munkája, hogyha léteznének olyan helyek, ahol a fiatalok be tudnak térni a szabadidejükben, akkor azok a szakemberek ezt észlelni tudják, és akár egy olyan közös kapcsolatot tudnak teremteni a fiatal és a szülő között, ahol őket tudatosítani tudnánk, érzékenyíteni arra, hogyha valaki esetleg nem azon az úton jár, amelyen egy egészséges fiatalnak járnia kellene.
1: Itt mennyire számít a szociális háttér, akár az oktatás egy fiatal életében, és kik azok, akik esetleg alapvetően problémás helyzetbe kerülhetnek?
2: Hát nyilván itt ki szoktuk emelni azokat a fiatalokat, akik valamilyen intézménybe nevelkednek, tehát például árvaházba, de én olyan fiatalokkal dolgozok, akik leginkább úgymond az egészséges fiatalok közé tartoznak, de már ott is megjelennek ezek a bizonyos nehézségek, amik így minden fiatalra vonatkoznak. A kollégámmal arról szoktunk beszélgetni, hogy mi nem szoktuk a fiatalokat külön rendszerbe tenni, tehát hogyha például valaki tolókszékkel érkezik hozzánk, vagy roma származású, akkor is ugyanabba a kategóriába soroljuk, mert ugye fiatal státuszban van. Tehát én azt gondolom, hogy nem igazán látok itt különbséget, de nyilván, hogyha ebben mélyebben belemennénk, ami nem ugye az én szakterületem, akkor azért lehetne ezeket így külön választani. Azt gondolom, hogy minden fiatalnak nehéz, hiszen egy olyan világban élünk, háború van, rendszerváltás van, nem tudom én, nagyon sok új betegség alakul ki, egy koronavírus után vagyunk, tehát nagyon nehezen tudnak a mai világban, arról nem is beszélve, hogy nagyon sok lehetőség van. Tehát a Quarter Life krízis is itt megjelenik, ami ugye arról szól, hogy hirtelen otthon vagyok még, de már fél lábbal az egyetemen, egyetem mellett van munkahelyem, tehát hogy az élet hossz is meghosszabbodott, ugye régen 19 éves korunkban férhez mentünk, utána gyereket szültünk, most 19 éves korunkban még csak az egyetemről gondolkodunk, tehát hogy ezt egy kicsit tágabb értelemben is lehet nézni talán.
1: Más országokban milyen a helyzet Szerbiához viszonyítva?
2: Hát, hogyha az Erasmus programokból próbálok kiindulni, úgy ott általában Ukrajnával, Magyarországgal, Romániával szoktunk kapcsolatba állni. Hát én azt gondolom, hogy most már azért egy globális generációról beszélünk, tehát hogy annyira nem lehet őket elkülöníteni. Talán a magyar kisebbségeknél érzek egy kis változást, hiszen ott mindannyian, vagy mi azokkal a régiókkal dolgozunk, ahol az elcsatolt részek fiataljai élnek. Ezeknél a régióknál megjelenik akár egy nagyon erős politikai háttér, amiről ők szoktak egymás között beszélgetni, nem politizálnak, de beszélgetnek róla. És itt esetleg azt is kiemelném, hogy ezeknél a fiataloknál azért az is érződik, hogy sokkal elfogadóbbak. Tehát a nagyobb volumenű dolgokra gondolok, akár egy rendszerváltása, tehát ami érdekli őket, azzal foglalkoznak, illetve mondjuk a környezetvédelemmel. De azért az egymás közötti elutasítás, vagy az egymás közötti elfogadás azért már ritkábban jelenik meg. Ezzel nagyon sok példát tudnék mondani, de hogy olyan nagyon nagy különbséget azért nem tapasztalok az ország fiataljai között.
1: Esetleg mondanál pár példát?
2: Hát arra gondoltam itt, hogyha például valaki roma származású, vagy kiderül egy szűk társaságban, hogy roma származású, vagy esetleg meleg, akkor ott már rögtön megjelenik az előítélet, ha bár egyébként úgy jellemzik magukat, és maguk a kutatások is azt mutatják, hogy ők egy sokkal elfogadottabb generáció. Ezt magyarázhatjuk azzal, hogy ez egy természetes biológiai ösztön is, tehát hogyha mondjuk a farkasokról beszélünk, akkor a farkasok közé bekerül egy új farkas, akkor nyilván először nem fogadják el, elutasítják, úgy az ember is így működik. Ezzel csak azt akartam példázni, hogy sok fiatal azt gondolja, hogy nagyon elfogadó, de hogyha a szűkebb mikro- vagy makroközösségeket nézzük, akkor azért ez mégiscsak másképp vetül ki.
1: Mit kellene változtatni ahhoz, hogy mondjuk a fiatalok több segítséget kapjanak? Hogy látod te ezt?
2: Hát elsősorban fel kell ismerni az ifjúsági munkának a fontosságát. Másodszorban ki kellene alakítani egy szakmai hálózatot. Tehát én magam se vagyok teljesen tisztában, hogy Vajdaságon belül milyen ifjúsági szakemberek vannak. Biztosan vannak jó szakemberek, akikkel nekem nincs semmilyen kapcsolatom. Ezt a hálózatot kellene feltérképezni, és miután felismertük azt, hogy a harmadlagos szocializációs közeg mennyire aktívan jelen van, és hogy ezek a fiatalok mennyire vágynak arra, hogy egyébként őket megszólítsák, meghallgassák őket, akkor én kiépítenék vagy ajánlanám, hogy kiépítsünk egy ifjúsági hálózatot, ahol különböző lehetőségeket nyújtunk a fiataloknak, közösségi tereket például, ahol aztán például a szerb, mint nem, anyanyelvet könnyebben tudnák elsajátítani, vagy akár a kommunikációt tudnánk nekik jobban átadni, a mentális egészségükkel többet tudnánk foglalkozni, az elmagányosodás ellen nagyon jó lenne, és hát nem utolsó sorban én azt gondolom, hogy bár nem látszódna rögtön, de biztos nagy hangsúly lenne azon, hogy az itthonmaradást is előre segítse.
1: Esetleg még annyi, hogy a fiatalok egymás közt mivel tudnak segíteni a másiknak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy elsősorban abban, hogyha őszinték egymással. Nagyon sokszor fel szokott jönni az a téma, hogy ki az, aki őszinte, ki az, aki nem, mit jelent egyáltalán őszintének lenni. És nagyon sokszor a fiatalok egymásnak akarnak különböző tanácsokat adni. Én azt gondolom, hogy ez talán egy olyan dolog, hogy inkább megfelelő kérdéseket tegyenek fel egymásnak, mint sem tanácsokat, hiszen mindennyiünknek más az élethelyzete, de azért jó mindig, hogy ott van mellettünk egy megbízható barát, akivel el tudok menni legyőzni azt a szorongásomat, vagy őszintén el tudom neki mondani, hogy én nem igazán tudom ezt a tantárgyat, kérlek segíts benne. Tehát ezek azok a dolgok, ami miatt az elmagányosodás ellen kell, hogy küzdjünk, és a fiatalokat arra sarkalni, hogy az őszinte barátság az mindig ott van nekik.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkádhoz.
2: Köszönöm szépen.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény. A jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: Programajánló.
9: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
10: Média támogató a Pannon RTV.
11: Hegyezd a füled,
12: mert nincs itt semmi látnivaló.
11: Pannon Rádió.
13: A te hangod.
11: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anetta a híradó témáiból. Tesztelték a hétvégén a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzik a rendőrök a héten Szerbiában, és lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. Jönnek a részletek. Sikeresen lezárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése, közölte vasárnap Facebook oldalán Vitézy Dávid, Magyarország közlekedési és beruházási minisztere. Az éjszakai próba során a vonatok órákon keresztül a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint közlekedtek, egyelőre utasok nélkül. A szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták. Vitézy szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és megfelelően működött a 160 km/órás sebességnél is, biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer. Az utastájékoztató rendszer működésében ugyanakkor hibákat tapasztaltak, ezeket a kivitelezőnek javítania kell. A teszt hivatalos kiértékelése a következő napokban várható. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség október 5-e és 11-e között a Roadpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok 11-e között a Roadpol hálózat tagjaként 33 másik európai

0: Választások 2026.
1: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában. Újabb helyszíneken folytatódik a Vajdasági Magyar Újrakezdés aláírásgyűjtése. A kezdeményezés szervezői arra buzdítják a közösség tagjait, hogy keressék fel a hozzájuk legközelebbi gyűjtőpontot, és írják alá a kezdeményezést. Szabadkán hétfőn és kedden 9 és 19 óra között a Korzó 6-os szám alatt, az Újrakezdés irodájában, szerdán pedig 15 és 19 óra között a Sántit utca 25 szám alatt várják az aláírókat. Az aláírásgyűjtés további helyszínei Ada, Óbecse, Nagybecskerek és Újvidék. A pontos címekről és időpontokról a Vajdasági Magyar Újrakezdés weboldalán lehet tájékozódni. Betyárok, lovasok, rotyogó bográcsok, ludasra költözött a pusztai életérzés vasárnap, a paták dobogása és a bográcsokból felszálló illatok mellett kézműves kirakodóvásár, lovas bemutatók, ügyességi próbák és hamisítatlan betyáros hangulat várta a kilátogatókat. Annus Beatrixot hallják.
2: Közel 60 ló, meg annyi betyár, főzőcsapat és szórakozni vágyó részvételével vette kezdetét a 18. betyárnap és lovas találkozó, valamint a főzőverseny vasárnap Ludason. A programra a környező települések mellett Ludas testvér településeiről is érkeztek vendégek. Lednicki Krisztina, a magyarországi Érsekhalma alpolgármestere.
3: Nagyon meglepődtünk, amikor megjöttünk, és megláttuk, hogy milyen nagyszabású ez a rendezvény. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, testvértelepülés vagyunk, közel 40 éve, majdnem minden évben találkozunk, vagy itt Ludason, vagy pedig ők jönnek hozzánk Érsekhalmára. Nagyon szeretünk ide jönni.
2: 58 bográcsban rotyogott a gulyás, akadt, amelyikbe még egész fejkáposzták is kerültek. A főzés mellett azonban elsősorban a lovasoké volt a főszerep, különböző ügyességi feladatokban tehették próbára magukat. Kis Barbara.
4: Kb. 2 éve dolgozok rajta. Hát megvan a kapcsolatunk eléggé, de a saját lovam jobban megvan. Ővel már régebb óta, de ővel is összekapcsolódtunk egész jó.
2: Mit gondolsz, mi múlt az, hogy nem tudtad végigvinni most a kringliben az italt?
4: Versenyló, nagyon nehéz megfogni, bolond egy kicsikét, de igyekeztem, de nagyon nehéz a száját fogni neki.
2: A betyáros viseletek is fontos részét képezték a találkozónak, hiszen általuk a régi szokások is tovább élnek, mondta Farkas Sándor, aki feleségével együtt népviseletben érkezett a rendezvényre.
5: Öröm nekünk mindig fölölteni a viseletünket, főleg ezt a hagyományos, több száz éves betyárviseletet. A feleségemön inkább székely-erdélyi viselet van, mert ő erdélyi származású.
2: Az esemény évről évre sokakat megmozgat, idén a résztvevők száma még Ludas lakosságát is meghaladta, emelte ki Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség elnöke.
6: Egy nagyon-nagyon sikeres összejövetelnek vagyunk a tanúi, rengeteg ember jelent meg itt Ludason, nagyon szép az idő, 58 bográcsban fülnek a finomságok, minden csapatban több mint 20 ember vesz részt, van olyan csapat, sok csapat van, ami 40 fővel érkezett. Tehát azt tudom mondani, ha az 50-et beszorozzuk csak 20-szal, akkor is több mint 1000 ember csak főz.
2: A találkozó a hagyományőrzés mellett az összefogásról is szól, olyan értékekről, amelyek összetartják ezt a közösséget, hangsúlyozta Juhász Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
7: Számomra a magyar összefogás azt jelenti, hogy számukra az a fontos, ami a helyieknek, így megújulhatott a művelődési ház, ami egy közösségi tér, ami összegyűjti a ludasiakat, ezt a maroknyi közösséget, maroknyi, de óriási lelkületű emberek, akik összetartanak és ezt a települést életben tartják, és ez a rendezvény is erről szól. Egyrészt a hagyományokról, lovasportról, ma is 5000 lovat tartanak Vajdaság szerte, ami ezt társ.

0: Egy lovas kultúra is, egy hagyomány az értékeinknek a tisztelete, hiszen a magyarság is számunkra érték. Jó itt lenni, jó az emberek között lenni, mert ezzel az összefogással tudjuk biztosítani azt, hogy még sokáig hallatszon a magyar szó itt Ludason és Szabadkán, Segédszolgálatiságban.
1: A lovas találkozó idén is bebizonyította, hogy amíg vannak, akik büszkén őrzik és továbbadják ezeket a hagyományokat, addig a betyárvilág emlékesen merül feledésbe, hangzott el az eseményen.
2: Választások 2026.
3: Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából plazmalemezből állítottak fel szobrot a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében. Assisi Szent Ferenc emléknapját október 4-én ünnepelte a katolikus egyház. Fejős Ornella tudósítása.
4: Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Assisi Szent Ferencről Martonoson. Szent Ferenc a ferences rend alapítója, akit az egyszerűség, a szegénység, a béke és a természet iránti szeretet példaképeként tisztelnek. A mise után felavatták a szobrot, amelyet a Szabadkai Egyházmegye megyéspüspöke Fazekas Ferenc szentelt fel. A plazmalemezből készült Szent Ferencet ábrázoló szobrot Szabados Gizella állította a helyi Berkó család közreműködésével.
5: Számomra az idei jubileum a köszönet kinyilvánításának az ideje is, amikor meghálálom Istennek azokat az embereket, elhunyt Vajda Ferencet és Törteli Ferencet, akik által csodálatosan gondoskodott rólam és családomról.
4: Assisi Szent Ferenc a katolikus egyház egyik legismertebb szentje. Öröksége napjainkban is fontos üzenetet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi értékek nem az anyagi javakban, hanem a szeretetben, az együttérzésben, a békében és a mások iránti felelősség vállalásában rejlenek. Savelin Zoltán, a Martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom plébánosa.
6: A mennyország is annyira nagy szentnek tartja, és hogyha ők már tényleg ilyen nagy szentnek, akkor nekünk is kötelességünk Ferencről, Szent Ferencről úgy megemlékezni 800. évfordulója alkalmából halálának, és azon felül is, hogy ő nem csak akkor, mert 800 évvel ezelőtt élt, hanem ő a szellemisége most is itt van közöttünk. Éppen azt, amikor tudjuk azt, hogy az ő élete mennyire hasonlíthat a mai kor szellemi, fiatal, különösen fiatalunk életéhez.
4: A Martonosi templomkertben Szent Ferenc szobra mellett megtalálható még a nemrég felújított Szent Háromság szobor és a 2 évvel ezelőtt elhelyezett Szűzanya szobor is.
3: A pontos idő 12 óra 11 perc.
2: Időjárás.
7: Hideg reggelre ébredtünk, hétfőn Szerbiában helyenként gyenge talajmenti fagy is kialakult, napközben azonban napos, az évszakhoz képest meleg idő várható.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
12: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
13: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól.
14: Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: A régió sporthírei.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 583. adásával. Két újabb vereséget szenvedett a szerb labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában, miután előbb 2-0-ra kikapott Németországban, majd tegnap este 2-1 aranyú vereséget szenvedett Hollandiában. A magyar együttes megszerezte első győzelmét, miután 1-0-ra legyőzte Grúziát Budapesten. Marco Rossi fiai ma 20 óra 45 perckor Ukrajna ellen lépnek pályára a szlovákiai Nagyszombaton. Az első ligában a Spartakusz a vajdasági rangadón súlyos, 6-0-ás vereséget szenvedett hazai pályán a nagybecskereki Proletari együttesétől, míg a TSC Graficsár mérkőzést ma 18 órától játsszák. A táblázatot a 25 pontos Csácsaki Bórac vezeti, második a Javor 23, harmadik a Velsec 22 ponttal. A TSC a negyedik, 21 ponttal és egyel kevesebb mérkőzéssel, a 15 pontos Spartakusz pedig lecsúszott a 10. helyre. A Vajdasági Liga északi csoportjának 7. fordulójában az Adorjáni Tisza és a Bajsa összecsapása gól nélkül zárult. A többi eredmény a következő: Dunagálosi Budutnost Kulai Hajduk 0-2, Szekhegyényegos Zombori Zsák 2-0, Bajmoki Rádnicski Újsóvé Proletér 0-2, Sztapári Hajduk Bácsföldvári Vojdina 4-2, Ókéri Obrigy Paripási Rádnicski 4-1 és Becse Mladenovi Budutnost 1-0. A mezőnyt a Kulai Hajduk vezeti 18 ponttal, második az Obilics, harmadik a Proletér, negyedik a Becse egyaránt 12-12 ponttal. A szabadkai körzeti ligában az Adai AFK 3-0-ra nyert a Szent Tamás csapata ellen. A többi eredmény: Náldaljai Napredak Csóka 2-2, Tavan Kútnyegosói Proletér 4-3, Torzai Budutnost Zenta 1-1, Kelebiszka Suma Kiskéri Szutyeszka 2-1, Györgyén Szabadkai Bácska 1-1, Tornyos Kucorai Iszkra 3-1, és Csantavér Péter Révei Jedinszó 2-0. A ligát a 18 pontos Kelebiszka Suma vezeti, második a Tornyos 17, harmadik a Szutyeszka 16 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában a hajdújárási Vinogradár 7-0 arányú győzelmet aratott a Prozivka felett. A többi eredmény: Lokomotíva Szolid 4-0, Elektrovojdina Hajduk 6-0, Békova Udárnik 1-1 és Palics Mála Boszna 0-0 a Preparód szabad volt. Első a Lokomotíva 15, második a Preparód szintén 15, harmadik a Békova 13 ponttal. Szerdán a Városi Stadionban játszották a Szabadkai Városi Labdarúgó Szövetség által kírt kupa döntőjét, melyen a Vinogradár 3-0-ás hátrányból fordítva 5-3-ra vert a Tavankút együttesét. A Tiszamenti Ligában a Moholi Bácska 3-1-re győzett Gyálán. A többi eredmény: Martonosi Jedinszó Törökkanizsai Obrigy 0-13, Oroszlámosi Szlávia Szanádi Jadrán 0-2, Tisza-Szentmiklósi Szloga Apadé Tisza 1-2, Magyarkanizsai Potiszje Horgos 3-0 küzdelem nélkül és Oromi Sampion Szerbkeresztúri Jedinszó 1-5. A majdáni Tromegya szabad volt. A ligát a 15 pontos Obilics vezeti, de ennyi pontja van a második Potiszjének is, harmadik a Bácska, negyedik a Gyála 12-12 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában szomszéd rangadót játszottak, amelyen a Bácskasútfalvi Szloboda 1-0-ra kikapott Pacsiron a Bácska csapatától. A további két eredmény: Kishegyesi Egység Zenta Gunarasi Szlávia 1-2, és Csikírja Pusztai Mladoszt Tomislavci 2-3 a Feketicsi Jadrán szabad volt. A 15 pontos Tomislavci vezeti a ligát, második a Szloboda 7, harmadik a Bácska szintén 7 ponttal. A Pancsovai körzeti ligában megszerezte első győzelmét a torontálvásárhelyi Spartakusz, miután saját közönsége előtt 3-2-re legyőzte a Sevác együttesét. A tabellát a Ferenchalmi Jedinszó vezeti, a Spartakusz utolsó előtti. A nagybecskereki körzeti ligában a Szent Mihály MSK Fölényes 5-0-ás győzelmet aratott Török Becsén a Jedinszó együttese felett. Első a Kumáni október 2-a, az MSK az 5-dik, a Jedinszó a 15-dik a tabellán 7 mérkőzés után. Az újvidéki első ligában a Temerini TSK kisebb meglepetésre hazai pályán 2-1-re vesztette a Csúrogi Hajduk együttesével szemben. A Gyurgyevói Bácska áll az élen ebben a ligában, a TSK a 6-dik. Három eredmény a Nagykikinda Bega Szentgyörgy községközi ligából: Nagykikindai Zsák Magyar Itta B Bega 3-1, Török Topolyai Napredák Magyar Csányai Roham 6-0 és Szerb Itta B október 1-je Tordai Olimpia 1-0. Első a Napredák, a Bega a 4-dik, a Roham a 8-dik, az Olimpia 10-dik hétforduló után. Két eredmény a nagybecskereki A osztályból: Rezsőházi Potiszje Erzsébet Laki Mladoszt 1-0, és Lukicevoi Mladost Múzsei Lehel 0-5. A mezőnyt a Lehel vezeti, a Mladost a hatodik. A zombori első osztályban Nemes Müller Ticsi Jedinszó Lemes 5-1-re kikapott a Veprődi Mladost vendégeként, és továbbra is sereghajtó. Ligát a Szentfülöpi Bórec vezeti. Két eredmény a zombori másodosztályból, Szondi Dinamo Szilágyi Törekvés 1-1, és Telecska Bukovászi Omladinac 5-1. A Bezzáni Sport szabad volt. Első a Dinamo, a Törekvés a második, a Sport a harmadik, a Telecska pedig a hatodik helyen áll a tabellán. Vereséggel rajtoltak a Spartakusz kosárlabdázói az Adriai Ligában, miután a B csoportban 95-79-re kikaptak a Szarajói Bosznától a Sételdei Sportcsarnokban. A következő fordulóban a kék-fehérek a Ljubljanai Perspektíva Illíria vendégei lesznek. Szerdán a FIBA bajnokok ligája első körében a Spartakusz a német Rastav Vechta együttesét fogadja. Mérkőzést 20 órától játsszák. A Spartakusz kosarazónői 60-50 arányú győzelmet arattak a Savatsi Dúga otthonában. A harmadik körben a Spartakusz a Vojvodina csapatát fogadja. Az első férfi kézilabda liga vajdasági csoportjában a szabadkai Spartakusz 28-26-ra nyert Putincén és 6 ponttal vezeti a ligát. A következő fordulóban a Spartakusz a Futaki Metalacot fogadja vendégül Bajmokon. Az első női liga vajdasági csoportjában az Adai Halász József csapata 27-25-re legyőzte a Pancsó együttesét. A római szlovén áll az élen, a Halász József a második helyén áll a tabellán. Győzelemmel rajtoltak a Spartakusz vízilabdázói a regionális ligában, miután hazai medencében 23-11-re verték a Stari Grad együttesét. A hétvégén a Spartakusz a belgrádi Vukovi csapatához utazik. A romániai Krajovában tartottak a veterán atlétikai Balkán bajnokságot, amely közel 800 atléta lépett pályára. A viadalon óriási sikert ért el a Spartakusz atlétája, hajdújárási Varga Violetta, aki a nők 45 évig terjedő korosztályában 5 aranyérmet szerzett. Varga dobó 5 próbában 2398 pontot gyűjtött, diszkoszvetésben 26,75, súlylökésben 10,05, kalapácsvetésben 34,76, nehéz kalapácsban pedig 11,13 méterrel szerzett Balkán bajnoki címet. A kalapácsvetésben elért eredménye új egyéni rekord, a nehéz kalapácsban dobott 11 méter 13 cm pedig Balkán bajnoki csúcs is egyben. A legújabb rekorddal együtt Varga már 5 dobószámban tartja a Balkán bajnoki csúcsot. Összesítésben a 13 tagú szerbiai válogatott a 6. helyen zárta a Balkán bajnokságot. Országos bajnokok a Spartakusz 18 éven aluli teniszezői. Az országos csapatbajnokság Szabadkán rendezett döntő tornájának negyed döntőjében az elit együttesét verték a szabadkaiak 4-0-ra, az elődöntőben a Cunazvéz ellen 2-2-es döntetlent értek el, ám a kedvezőbb játszvaránynak köszönhetően a Spartakusz került a fináléba, ahol 3-1-re nyert a belgrádi Partizán ellen. A szabadkai csapatban Vuk Pantic Trincsevic, Maxim Despotovic, Relja Todorovic és Pavle Stojičković játszott, a csapat edzője Demeter László. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végre értünk. Masa Dávid műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztője és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!

Légy rádióaktív. Írj nekünk a 063 621 605-re. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
9: 13 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
11: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
13: Választások 2026.
12: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki. Ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát.
13: Választások 2026.
12: 26 évvel ezelőtt, 2000. október 5-én döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milosevic rezsimjét. A tömeges megmozdulások azt követően kezdődtek el, hogy Milosevic nem volt hajlandó elismerni a szeptember 24-én megtartott elnökválasztás eredményeit, ugyanis alulmaradt Vojislav Kostunicával szemben, aki a szavazatok 52,54%-át szerezte meg. Szerbia számos városában indultak meg a tüntetések, a központi helyszín azonban Belgrád volt. Október 5-én autóbuszokkal, buszokkal, kamionokkal érkeztek a tömegek a parlament előtti térre. Az ellenzéki rádiók 700 ezer körülre becsülték a tiltakozók számát, míg a rendfenntartók kevesebbet, csak 70 ezret jelentettek. A tüntetés során a rendőrök könnygázgránáttal próbálták meg szétoszlatni az embereket, de eredménytelenül. Az összecsapásokban 2 ember életét vesztette, 65-en pedig megsérültek. Másnap, október 6-án Milosevic megjelent a televízióban és beismerte választási vereségét. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a Fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Tegnap este a nagybecskereki nepomuki Szent János székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának a megkeve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek.

0: időjárás.
1: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek, a nap folytatásában marad a derült napos idő, csapadék nem valószínű a térségben.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75.

0: 024 55 75 75.
1: Kutyazdrávja!
2: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
3: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
2: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
3: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
2: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
3: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
4: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: 13 óra 13 csodálatos perc van, és bele is kezdünk a Pannon Presszó utolsó órájába, és az elmúlt percekben egy új megjelent dalt hallhattok, mégpedig a Kishegyesi Acoustrings zenekar megjelent, debütált dalát, és nem ez az első, és nem ez az egyetlen. A másik következő dalt, azt a beszélgetést végén hallhatjátok, és négy stúdió vendéget köszöntök, mégpedig a zenekar tagjait, név szerint Tóth Ervin, Tóth Attila, Bacsó József és Burnát Rudolf. Sziasztok!
2: Sziasztok.
3: Sziasztok!
1: Az Akarat lángja szólt itt a 91.5-ön, ezzel debütáltatok is, mondhatnám azt is, hogy berobbantatok. Voltatok már ugye itt nálunk 11 hónappal ezelőtt, ahogy éppen beszéltük. Akkor még nem volt saját megjelent dalotok, most viszont már van. Először is, ha valaki esetleg ebben a 11 hónapban elfelejtette volna, hogy ki mivel foglalkozik a zenekaron belül egyelőre, ne fedjük fel még a privát dolgaitokat, akkor kinek mi a szerepe a zenekarban, és azért említsünk még egy tagot. Ugye most négyen vagytok itt, ahogy említettem, de 5 tagú a zenekar.
3: Így van, 5 tagú a zenekar. Hát, aki most nincs itt, Kozma Zsolt, ő a dobosunk, basszusgitáros Bacsó József, Burnát Rudolf a szintetizátoros, gitárosunk Tóth Attila, és hát jó magam, Tóth Ervin énekes.
1: Aki adja még a plusz hangot, amit hallhattunk, ugye
3: már. A plusz hangot, igen.
1: Hogyan jött létre ez az Akarat lángja? Akár cím adás szempontjából, akár pedig maga a szöveg megíródása, a folyamat?
4: A szövegért azért javarészt inkább a két fiú, Ervin és József a felelős. Ők írták meg a szöveget. És hát elég nehéz ezt így megmondani, mert azt hiszem ez a szám az, ami elég hosszan íródott, és ennek a dalnak volt több előző változata, verziója. Tehát először úgy kezdődött, hogy megszületett a szöveg, utána pedig, hát valamit próbálkoztunk alájátszani, rájátszani, akkordokat megbeszélni, stb. És próba alkalmával telefonon fölvettük, rögzítettük az anyagot, és akkor kívülről tudtuk hallani, hogy valójában mi az a rész, amit esetleg többször kell ismételni, uh-huh. vagy rövidebbre fogni. És valahogy ez a cím az úgy adta magát, az Akarat lángja. Valószínű a szövegből.
3: Hát elég sokat formálódott ez.
5: Nagyon lesz. Sokat formálódott, egy 5 verzió szerintem összejött belőle. Biztos,
3: emlékszik, csak messengeren küldözhetik egymást a refrént és az akkordokat.
1: Ez ilyenkor úgy néz ki, hogy ha nem is vagytok egy helyen, teszem azt, akkor pont ez a hangüzenet küldözgetés megy.
3: Így van, drive-on is dokumentumokat szerkesztünk például, vagy hanganyagot küldünk át e-mailben, de messengeren is sok esetben.
1: És akkor hogyan áll össze a kész verzió? Gondolom, akkor már csak egy helyen vagytok, vagy voltatok, nem? Vagy?
3: Kész verzió az általában, ugye Attila már megemlítette, hogy amikor úgy érezzük már, hogy úgy kerek a történet, úgy megvan a szöveg, megvannak a dallamok, az akkordok, akkor ugye felvesszük egy telefonnal rögzítsük, uh-huh. MP3 verzióhoz, akkor azt úgy áthallgassuk, és onnantól kezdve, amikor tovább csiszoljuk, akkor démozgatunk, mindenkinek van otthon egy kis hát egy pici kis házi stúdió, uh-huh. tehát nem kell egy komoly uh-huh. dolgra gondolni, és mindenki felveszi otthon a saját részét. A ritmust megírják, akkor ugye a hang, gitárokat, szintetizátort, uh-huh. utoljára szoktuk az éneket rögzíteni, és akkor ezt szintén ugyanígy áthallgassuk, és hát 5-en vagyunk, 5 szűrőn át kell, hogy menjen, és ha ez így átmegy, akkor tulajdonképpen folytassuk tovább el a munkát, esetleg stúdióba. Igen.
4: Azt hozzá szeretném tenni, hogy talán ez a rész az a leghosszatalmasabb része, hogy ugye, amikor meghallgattuk, hogy hú, valójában mit is játszottunk addig próbán, meg hogy sikerült az addigi dalt
3: összerepni. Teljesen másképp halljuk aztán azt, mert hú, az mennyire jó hangzik, most hú, sajátot csináltunk, és ugye játsszuk a kis szobában a négy fal között, és akkor azt felvesszük, tényleg másképp szólt.
1: És milyen szólt. Volt most a rádióban hallani?
5: Jó érzés,
3: büszkék vagyunk rá.
1: Igen, hát nyilván főleg úgy, hogy eddig tulajdonképpen újra átformáltátok, a ti saját ízléseitekre formáltátok másnak a dalait, ha jól tudom, és most viszont ez nyilván ez csak is a tiétek, nem? Teljesen másként lehet nyilván erre tekinteni. Ti fiúk egyébként hogyan vetétek ki a részleteket így a zenekar alakulásában, formálódásában?
5: Hát egyébként én...
1: Ugye most Józsira és Józsira nézek,
5: hogy tehát alapító tag vagyok, ugye kezdetektől benne vagyok a zenekarban, úgyhogy valójában láttam, meg átértem az egészet, ahogy eljutottam idáig.
3: Ő az egyik legnagyobb mozgató rúgója a dalok megszületésének, mert lehet, hogyha ő nem lenne a zenekarban, szerintem lehet egy saját dalok sem lenni. Nekem van egy ilyen érzésem.
5: Hát lehet, hogy én szeretném legjobban megmutatni, hogy tudunk valamit csinálni, mert képesek vagyunk rá.
1: És te, Rudi?
2: Hát én egy kicsit később csatlakoztam, 2 évre rá, miután megalapult a zenekar.
1: És csatlakoztál, vagy hogy találkoztál, vagy hogy jöttetek így akkor, hogy hello, jövök?
2: Hát igazából volt egy előző zenekar, ahol megismerkedtünk, és az hozott minket úgy össze igazából. Onnan ismerjük egymást.
1: És hogyha már említetted egyébként, Józsi, azt, hogy alapító tag vagy, akkor otthon, nem tudom, tévénézés közben jött, hogy akkor jöjjön egy zenekar?
5: Nem, pontosan. Nem. Hát, attól függ, hogy hova megyünk vissza az időbe. Tehát,
1: hát ne a születésedig.
5: Ne, ugye, zenélés az úgy jött, ugye, ugyanúgy, mint mindenkinek a 14-5-6 éves korban. A zenehallgatással, majd később hangszer, stb. Most úgy konkrétan ezzel a zenekarral, meg úgy, hogy Attila ugye szólt, amit benne is van a történetben, amit múltkor el is mondtak a rádióban, hogy mint, szóval ez a zenekar, ez így alakult.
1: Igen.
4: Csak hogy hozzátegyem, aki nincs képbe, hogy fölkérést kaptam egy kishegyesi ismerősömtől, hogy zenéjek nála. Tehát mi ismerjük egymást, vagy ismertük régóta egymást, tudta rólam, hogy gitározok, és megkért, hogy menjek el, de hát most egy szál gitárral, én ugye nem is igazán énekelek, tehát én nem tudtam ott volna nagyot produkálni. Talán táncolás és gitározás egybe. És akkor ugye szóltam Ervinnek, szóltam Jóskának, hogy hát csatlakozzonak, hogyha van kedvük. Ez ilyen tábortűz feelinges, ilyen baráti hangulatú zenélés lett volna, és akkor, illetve meg is történt, és akkor valójában ez indította el ezt a zenekart. Később aztán csatlakozott dobos is hozzánk, szint is, és akkor így formálódott.
5: Hát igen, volt is több tagváltás, nem inkább csere, vagy hogy fogalmazzam meg, tehát mi ugye hárman kezdetektől, és valójában ez a felállás most az, akikkel szerintem azon a szinten vagyunk, hogy saját dolgokat tudunk is csinálni, tehát előtte valószínű, hogy nem is jött volna össze.
1: És ugye ne csak az akaratlángjáról beszéljünk, amit már hallhattak a hallgatók, hanem, ahogy említettem, 2 dallal debütáltatok, az Elégetem a házat, a másik. Mielőtt ugye majd meghallgatjuk, azért beszéljünk még erről is. Rögtön úgy indultatok neki a kezdetekben, hogy 2 dal kell? És az 2 dallal akartok így jönni, vagy nem volt tervben feltétlen 2, de így alakult?
2: Tehát először csak egyet indítottunk, de aztán úgy voltunk vele, hogy kellene egy pörgősebb is.
3: Nem vagyok teljesen biztos, hogy most miért pont 2, de megállapodtunk a 2-nél már csak abból kifolyólag is, hogy hát azért ugye a pénzügyi háttér is az, ami közre játszik, de a másik az, hogy hát azért egy jó kis tanulóút volt ez nekünk arra, hogy lássuk, hogy mivel is jár igazából egy dalt megírni, ugye ezt levédeni és publikálni, mert
1: nem, hát, kis munka.
3: Nem kis munka, és komoly erőfeszítés, szóval nem egyszerű. Úgyhogy megállapodtunk azt, hogy maradjunk csak a 2 dalnál, nyilván szeretnénk többet, de most ennyire futott.
1: Egyébként mi a mondani valója? Mi az üzenete? Mert nyilván minden dalnak, ha valaki meghallgatja, a zenekartagok, vagy az énekesek, a szövegírók is gondolnak egy valamire. Az egy másik dolog, hogy mi az, ami átjön a hallgatónak, a közönségnek. De szerintetek, vagy így a zenekart, hogyha összességében vesztük, akkor mi a mondani valója? Akár igen, egyiknek, akár másiknak.
3: Nagyon fontos az, hogy a zenének legyen témája. És a másik szerintem nagyon fontos az, hogy valamilyen érzelmet váltsunk ki a hallgatóból. Na most például az akarat lángja, Sokaknak tűnhet úgy, hogy ez egy szomorú nóta. Szerintem ez egy nem szomorú nóta, ez egy inkább avval a szóval illetni, hogy egy motivációs dal. És arról szól az egész, hogy ne adjuk fel a nehéz pillanatokban, higgyünk magunkban, bízunk az álmainkban, tegyünk érte, próbáljuk meg elérni. Mert ha igazán bízunk magunkban, akkor el fogjuk érni a céljainkat. Erről szól az akaratlángja. Uh-huh. Most erről szeretne szólni az akaratlángja.
1: És a másik dal, ugye az Elégetem a házam. Így, ha valaki a címre gondol, akkor azért kicsit úgy hűha.
5: Nagyon durva hát, címe
3: azért
5: van.
3: Kicsit igen, azért át igen. Kell tenni. Ő egy szakítós nóta egyébként. De nem tudom, hogy mondjam én ezt, vagy...
5: Elmondhatod te is.
3: Szóval ő egy szakítós nóta arról szól, hogy valakit nagyon átvertek, de csúnyán, és hát nehezen is tudja túltenni magát ezen az illető, vagyis hát igazából a refrén már arra reflektál, hogy ő már túltette ezen magát, de mindig nagyon keseresen gondol erre vissza, és ugye ez az végén van is egy ilyen szófordulatos süt a nap rám, mint régen, de pont arra utal, hogy én már régen túlléptem, ez engem nem érdekel az egész sztori. Az Elégetem a házat, erről szól. Esetleg ti valamit erről?
4: Én, tehát amit mondtál, hogy ugye mindenkinek fontos, hogy érti, értelmezi a szöveget. Én úgy értem, bár is én úgy.
3: Lehetődte másképp.
4: Úgy játszom a szöveget gitáron, hogy tehát ez az Elégetem a házam nyilván egy metafora, és valójában azokat a közös emlékeket, amik születtek mi alatt, ugye együtt volt az a két ember, uh-huh. Tehát azokat elfelejteni, tehát semmissé tenni, vagy túllépni rajta. Uh-huh. Tehát valójában ez egy ilyen szakítós nóta, hogy teszed magad túl rajta. Így is fel lehet fogni.
1: Egyébként számomra érdekes, most, hogy így mondjátok, és hogy meséltek róla, hogy általában a nők azok, akik kicsit érzelmesebbek. Akik belemennek akár szakítás, akár szomorúság, érzelmek kiadása, kimutatása, és most mégis egy férfi együttes, egy zenekar, aki ezt kimondja és kimutatja. Hát, erről mi a vélemény?
3: Lehet, hogy ez ilyen
1: így nőként
3: glennes
1: egy
3: kicsit ez az egész, biztos azért, vagy nem tudom.
1: Most minden esetre érdekes.
5: Meglepődtem, hogy ezt mondod, mert igen. Az ötletek alapja mind a két dalnál az tőlem jött, és most ez így furcsán érintett igazából.
1: Szívvel szúrtalak.
5: Igen.
3: Valahol egy nő veszett el benne.
1: Nem, tehát ezt én nem negatívunként mondom, hanem nekem ez volt a kép, és ez a, nem is tudom, mi a megfelelő szó rá, hogy nyilván tényleg szerintem a legtöbb ember ezt úgy gondolja, hogy a nők azok, akik az érzelmesebb volna. Most nem azt mondom, hogy a férfiak érzelmetlenek, és hanem ti, ők nem feltétlen mutatják ki, vagy merik kimutatni, vagy kimondani.
5: Mi merészek vagyunk.
1: Nyilván kell az ilyen, ez egészen biztos.
4: Ezért bújtattuk rokkos köntösbe ezt a témát.
1: Itt a megoldás, itt a válasz.
3: Valami keménységet is kell belvinni, így van.
1: És egyébként lesz folytatás tervben, készülőben, bármi, valami következő?
2: Hát folyamatban vannak dalok, amik még...
1: Ezt jó hallani, vannak.
3: Igen.
1: És ott téma, hogyha most nyilván nem is szeretnétek nagyon megosztani sok mindent, esetleg így téma tekintetében? Maradtok hát ezen a vonalon, vagy azért akár külön-külön mindannyiótokban van egy teljesen más út vagy elképzelés?
5: Hát igazából együtt csináljuk a dalokat, tehát közös elképzelés lesz majd. A témákat nem lőném le egyelőre.
1: Megtudjuk. Szerintem én abban biztos vagyok, hogy ha jön a következő dalotok, akkor vagy én, vagy ti keresni fogtok. Keresni fogjuk egymást. Ebben egészen biztos vagyok, és fogunk még beszélgetni rólatok, meg a dalokról is. Most pedig azért hallgassuk meg, hogy a hallgatók is tisztában legyenek a másik dalotokkal. Jön az Elégetem a házam. Dávid?

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: támogatta a Fontana.
1: Ha fürdőszoba,
0: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: California.
1: Ennyi volt a mai Panadpresszó. Holnap is jó magam számítok majd rátok, 10 és 14 óra között itt a 91.5-ön, és Dávid lesz itt, ugye Dávid? Igen, és bólogat, úgyhogy ez a kis csapat fog titeket itt várni, tűkön ülve holnap 10 órától már, témákkal, stúdió vendégekkel, és természetesen veletek, mert hogy tartsatok velünk ti is addig is, meg akkor is. Szóljatok hozzá a műsorhoz továbbra is. Köszönjük szépen a figyelmeteket, szép délutánt mindenkinek, sziasztok!

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe, a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett.
6: Választások 2026.
5: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki. Ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát.
6: Választások 2026.
5: 26 évvel ezelőtt, 2000. október 5-én döntötték meg a szerbiai tüntetők Slobodan Milosevic rezsimjét. A tömeges megmozdulások azt követően kezdődtek el, hogy Milosevic nem volt hajlandó elismerni a szeptember 24-én megtartott elnökválasztás eredményeit, ugyanis alulmaradt Vojislav Koštunicával szemben, aki a szavazatok 52,54%-át szerezte meg. Szerbia számos városában indultak meg a tüntetések, a központi helyszín azonban Belgrád volt. Október 5-én autóbuszokkal, buszokkal, kamionokkal érkeztek a tömegek a parlament előtti térre. Az ellenzéki rádiók 700 ezer körülre becsülték a tiltakozók számát, míg a rendfenntartók kevesebbet, csak 70 ezret jelentettek. A tüntetés során a rendőrök könnygázgránáttal próbálták meg szétoszlatni az embereket, de eredménytelenül. Az összecsapásokban 2 ember életét vesztette, 65-en pedig megsérültek. Másnap, október 6-án Milosevic megjelent a televízióban és beismerte választási vereségét. Szerbia szerte fokozott közúti ellenőrzést indít a rendőrség. Október 5-e és 11-e között a Rotpol hálózat tagjaként 33 másik európai országgal egy időben hajtják végre a fókuszban az út elnevezésű akciót. A hatóságok célkeresztjében most nem a gyorshajtás és az alkoholfogyasztás, hanem a figyelmetlenség áll. A rendőrök szigorúan büntetik a vezetés közbeni mobilozást, de a gyalogosokat is ellenőrzik, akik az úttesten átkelve a telefonjukat nézik, vagy fülhallgatót viselnek. Tegnap este a nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktáblájának a megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emanuel Kamara kórus. Lázár Vilmos nagybecskereken született, Temesváron élt és az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszik. Emlékét 2005 óta a Székesegyházban emléktábla őrzi, melyet Váradi József és neje Cikajló Ágnes állítattak.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek a nap folytatásában.
0: Időjárás.

0: választasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban! Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalása a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Panna Rádióban.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Panna Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
2: A Vitapur Önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
0: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkonet. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a szerbiai villanygazdaság. Azok, akik a papír alapú számla helyett az elektronikus változatot használják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EPS Uvidu Rácsun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számla küldés módja. Emellett az EPS ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Szijjártó Péter szerint egész Magyarország számára siker a kínai BYD szegedi gyárának építése. A volt külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülése előtt azt mondta, a beruházáshoz kapcsolódó állami támogatások a hasonló nagyságrendű fejlesztéseknél megszokott szint alatt maradnak. Szijjártó szerint súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg a beruházással kapcsolatban. Azt is hangsúlyozta, hogy a BYD európai gyárért több ország versenyzett, ezért sikernek tartja, hogy Szegedre esett a választás. A volt miniszter a vendégmunkások alkalmazásáról is beszélt. Szijjártó Péter egyébként júliusban jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal vezetői pozíciót. Tegnap este a nagybecskereki Nepomuki Szent János Székesegyházban Lázár Vilmos aradi vértanú emléktábláinak a megkoszorúzásával és alkalmi műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. A kegyeletadást 22. alkalommal szervezte meg az Emmanuel Kamarakórus. Lázár Vilmos Nagybecskereken született, Temesváron élt és az aradi emlékoszlop kriptájában nyugszik. Emlékét 2005 óta a Székesegyházban emléktábla őrzi.
0: Sport.
8: Sikeresen szerepeltek a szerb utánpótlás birkózók a horvátországi Koprivnicában rendezett Balkánbajnokságon, ugyanis a szerb színekben játszó versenyzők összesen 17 érmet szereztek, 2 aranyat, 7 ezüstöt és 8 bronzot. A 3 korosztályban több mint 900 sportoló indult. A juniorok között Habi Orsolya és Dusan Stokić balkánbajnoki címet szerzett, míg Mihajlo Alempievics és Dobi Krisztián ezüst, Danilo Aksentievics, Milan Majski és Gyuri Iringó pedig bronzérmet nyert. A szerb U20-as válogatott ezzel a csapatversenyben a 3. helyen végzett. A kadétok között Fodor Martin és Berkec Gabriela ezüstérmet szerzett, míg Todor Aksentievics, Fehér Benjamin, Kovács Krisztián, Andrei Rajacic és Dobó Dániel bronzérmes lett. A 15 év alattiak mezőnyében Pavle Radivojevic, Habi Dávid és Dragan Tankosic állhatott a dobogó második fokára. A szerb fiatalokra hamarosan újabb megmérettetés vár, hiszen október 12-e és 18-a között Las Vegasban rendezik a junior világbajnokságot, a felnőtt világbajnokságot pedig október 24-e és november 1-e között tartják Kazahsztánban.
0: Időjárás.
8: Szabadkán is környékén 25 fokot mérnek a nap folytatásában. Marad a derült idő, csapadék nem lesz a térségben.
9: Az időjárás jelen.
8: Szabadkán is környékén

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett, a híradó témáiból. Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. Jelentősen megdrágult a pellet, és hazai pályán fogadja ma a belgrádi Graficsárt, a TSC. Jönnek a részletek.
11: Választások 2026.
10: Lejárt a választási listák benyújtásának határideje a szerbiai előrehozott parlamenti választásra. A köztársasági választási bizottság eddig 17 listát hirdetett ki, ezek közül azonban egyet időközben visszavontak, így jelenleg 16 lista indulhat az október 25-i voksoláson. A listák közül 7 nemzeti kisebbségi lista. A köztársasági választási bizottságnak legkésőbb október 9-éig kell közzétennie az összesített választási listát. Az előrehozott parlamenti választást október 25-én tartják Szerbiában.
11: Választások 2026.
10: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a térre szükséges tüzelőt, a pellet ára azonban jelentősen emelkedett. Helyenként akár 50%-kal is többet kell fizetni érte, miközben a szakértők szerint nincs hiány, és az ellátás is stabil. Pető Attila és Vágó Krisztina összeállítása.
12: A fűtési szezon közelettével egyre többen szerzik be a télire szükséges pelletet. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora szerint a szerbiai gyártók képesek fedezni a belföldi szükségleteket. Az értékesítési helyek mintegy 80%-án elegendő készlet áll rendelkezésre, a hiányzó mennyiséget pedig részben importból, többek között Bosznia-Hercegovinából biztosítják. A professzor szerint a jelenlegi árak túl magasak, ezért arra kérik a gyártókat és a kereskedőket, hogy ne emeljék tovább azokat. Branko Glavonyic, a belgrádi erdészeti kar professzora. Eljuttattuk az üzenetet a gyártókhoz és a kereskedőkhöz, és most ismét szeretném megismételni, illetve arra kérem őket, hogy álljanak le a további áremelésekkel, mert minden további áremelés állami reakciót váltana ki, vagyis megfelelő intézkedések meghozatalát tenni szükségessé. A professzor szerint az árkorlátozás végső megoldás lehet, ezért egyelőre más eszközökkel próbálják megfékezni az áremelkedést. Elmondása szerint az elmúlt 3 évben 160 ezerről közel 200 ezerre nőtt a pellettel fűtő háztartások száma, és idén már meg is haladhatja a 200 ezret. Glavonyit kiemelte, hogy idén először a pellettel való fűtés drágább lehet az éjszakai árammal történő fűtésnél. Ugyanakkor Szerbia a fa alapú tüzelőanyagokból nem szorul import. Szerinte a korai pelletvásárlást elsősorban a hiánytól és az újabb áremeléstől való félelem ösztönözte, miközben a hazai termelés, a fogyasztás 90-92%-át fedezi. A professzor szerint nincs ok aggodalomra, pelletből elegendő mennyiség áll majd rendelkezésre. Egy újabb, természetesen indokolatlan áremelés már állami reakciót válthat ki, vagyis az árkorlátozására vonatkozó intézkedés meghozatalát. Ugyanakkor azt is ki kell majd emelnem, hogy az áron bejelentett drágulása kissé megváltoztathatja a pellet iránti keresletet is, mivel a pellet és az elektromos áram egymást kiegészítő energiahordozók. Így az egyik oldalon bekövetkező költségváltozás, a másik oldalon a kereslet, ezáltal pedig az árak növekedését idézheti elő.
0: Izaziva povećanje potražnje samim tim i cena na drugoj strani.
12: A szerbiai energiaügynökség számításai szerint egy átlagosan szigetelt 60 négyzetméteres lakás 180 napos fűtési szezonjában a fűtés tűzifával 60-99 ezer, pellettel mintegy 114 ezer, szénnel pedig 81-102 ezer dinárba kerülhet. A pellet ára tonnánként 3000 és 6000 dinárral emelkedett tavalyhoz képest, egyes értékesítési helyeken pedig már szénnel pedig 81-102 ezer dinárba kerülhet. A pellet ára tonnánként

0: 50 ezer szerbiai fogyasztót ért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a szerbiai villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EPS Uvidu Račun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számlaküldés módja. Emellett az EPS ügyfélszolgálatain személyesen is lehet kérni az átállást, illetve a vállalat honlapjáról letölthető űrlap beküldésével is igényelhető az elektronikus számla. Az EPS Uvidu Račun felületén a fogyasztók nem csak a havi számlát tölthetik le és fizethetik be, hanem visszanézhetik az elmúlt 3 év számláit és befizetéseit, valamint részletesen követhetik az áramfogyasztásukat tarifák és fogyasztási zónák szerint. Az elektronikus számlával járó 7%-os kedvezmény nem azonos azzal a másik lehetőséggel, amelyet azok vehetnek igénybe, akik minden hónap 1-e és 6. napja között maguk jelentik be a villanyóra állását. Nekik 6% kedvezmény jár, ha a számlát szintén 20-áig rendezik. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából plazma lemezből állítattak fel szobrot a martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom kertjében. Assisi Szent Ferenc emléknapját október 4-én ünnepelte a katolikus egyház. Fejős Ornella és Dédics Szuzana tudósítása.
1: Ünnepi szentmisén emlékeztek meg Assisi Szent Ferencről Martonoson. Szent Ferenc a ferences rend alapítója, akit az egyszerűség, a szegénység, a béke és a természet iránti szeretet példaképeként tisztelnek. A mise után felavatták a szobrot, amelyet a Szabadkai Egyházmegye megyéspüspöke Fazekas Ferenc szentelt fel. A plazmalemezből készült Szent Ferencet ábrázoló szobrot Szabados Gizella állította a helyi Berkó család közreműködésével.
2: Számomra az idei jubileum a köszönet kinyilvánításának az ideje is, amikor meghálálom Istennek azokat az embereket, elhunyt Vajda Ferencet és Törteli Ferencet, akik által csodálatosan gondoskodott rólam és családomról.
1: Assisi Szent Ferenc a katolikus egyház egyik legismertebb szentje. Öröksége napjainkban is fontos üzenetet hordoz. Arra emlékeztet bennünket, hogy a valódi értékek nem az anyagi javakban, hanem a szeretetben, az együttérzésben, a békében és a mások iránti felelősség vállalásában rejlenek. Savelin Zoltán, a martonosi Szűz Mária neve római katolikus templom plébánosa.
3: A mennyország is annyira nagy szentnek tartja, és hogyha ők már tényleg ilyen nagy szentnek, akkor nekünk is kötelességünk Ferencről, Szent Ferencről úgy megemlékezni 800. évfordulója alkalmából halálának, és azon felül is, hogy ő nem csak akkor, mert 800 évvel ezelőtt élt, hanem ő a szellemisége most is itt van közöttünk. Éppen azt, amikor tudjuk azt, hogy az ő élete mennyire hasonlíthat a mai kor szellemi, fiatal, különösen fiatalunk életéhez.
1: A martonosi templomkertben Szent Ferenc szobra mellett megtalálható még a nemrég felújított Szent Háromság szobor és a 2 évvel ezelőtt elhelyezett Szűzanya szobor is.
4: Sport.
0: Hazai pályán fogadja ma a belgrádi Graficsert a TSC, a mérkőzés a szerb másodosztály 12. fordulójának része. A vezetőedző szerint a győzelem fontos lenne az együttes számára, különösen az elmúlt 3 döntetlen után. Mint mondta, a bajnokságban egyik mérkőzés sem tekinthető előre megnyertnek, ezért koncentrált játékra lesz szükség. Véleménye szerint a Graficser tehetséges csapatról van szó, amely ha teret kap, képes jó futballt játszani és problémát okozni ellenfelének. A csapat célja, hogy megszerezze a 3 pontot, és a szezon folytatásában továbbra is harcban legyen a tabella éléért. A mérkőzés ma 18 órakor kezdődik. Nenad Miliás, a TSC vezetőedzője a mikrofonnál.
5: Fontos, hogy kialakítsuk a helyzeteket, és hogy eljussunk ezekbe a szituációkba. Előbb-utóbb ezekből a helyzetekből a gólak is meg fognak születni. Továbbra is lövünk kapura, csak hinnünk kell abban, amit csinálunk, és nem szabad emiatt aggódnunk. Természetesen sajnálom, hogy egymás után 3 mérkőzésen is döntetlent játszottunk, de ugyanakkor nem is kaptunk ki, és még akkor is vissza tudtunk jönni a mérkőzésekbe, amikor hátrányban voltunk. Fontos, hogy a csapat higgyen magában, hosszú még a szezon, sok mérkőzés van hátra, és sok

0: pontot lehet még szerezni. Jelenleg azon a helyen állunk, ahol lennünk kell, de továbbra is azon dolgozunk, hogy még jobbak legyünk, és az első helyre kerüljünk.
1: A pontos idő 16 óra 10 perc.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fokot mérhetünk. Holnap a hűvös hajnalt követően mintegy 4-5 fokig hűl majd le a levegő. Ismételten napközben a napsütése lesz majd a főszerep, és a legmelegebb órákban kedden 25 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Reklám.
5: A Perfect Vision Személyzeti Központ mostantól egy újabb személyszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános személyzeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
6: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
7: Önnek is van takargatni valója?
8: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
7: Bármilyen van, befedjük.
8: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
7: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ
8: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
8: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
7: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Alessandra és a Head of Water. Ezzel indult a mai csillagulás. Hétkezdő hangulatban. Hello mindenkinek, ennek a legnagyobb kedvencük a továbbiakban egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, bizony írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Erre 19 óráig van lehetőségetek, a jól ismert elérhetőségek egyikén. Dobjuk fel ezt a hétfő délutánt, mindjárt jön két újdonság, először is Leoni és a Way Too Late, ez egy vadonatúj dal, aztán pedig Peggy Goo legújabb felvétele, ez pedig a Woman címet viseli, azon kívül is, vagy azon belül is egy jó kis Afro House változatban. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. Na, folytatásban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Na kérem szépen, vágjunk is bele. Na, az első mai kérdések, kívánság dolog teljesülnek. Hello Alan Miley-tól szeretném a Base Persuade című dalát. Köszi szépen, Evelyn. Vadonatúj Miley dal. Igen, jó, de sikeredett. Kezdetben egyébként volt egy olyan érzésem, hogy a Lady Gaga beütése volt, de egyébként egész jól szerepel ez a dalocska. Jön majd tehát Miley harmadikként ebben a mai kezdőblokkban. Üdv Enikőnek, Adára szeretném küldeni szülinapjára Well Hello-tól a 17-es című dalt. Köszönöm, Tomi voltam. Meg lesz Tomi, Isten éltesse az ünnepeltet. Szia, egy DJ Bobo dalt szeretnék, nagyon jó volt a hétvégi koncertje. Akiknek volt szerencséje ott lenni, tudják. Köszi, Anikó Szegedről. Bizonyám, DJ Bobo hatalmas koncertet adott Budapesten az MVM Domban szombaton. Akik ott voltak, azok bizony tudhatják. Nem szokt elaprózni egyébként, sem zeneileg, sem látványvilágilag. Úgyhogy ezt hozta is. DJ Bobo, Emilia és az Everybody, ez mindjárt jön elsőként. Sziasztok, Minellitől a Hot Instructions lenne a kérésem, hogy jobban haladjon a meló. Köszi előre, Arnold. Meg lesz Arnold, jó munkát kívánok, Minelli következik majd a blokk végén. Illetve szia, itt Zalán, Marics Peti és ti Dani. Vagy té Dani, kinek, hogy új dalát, a Fuego-t szeretném a csillaghullásban. Köszi. Meg lesz, jön tehát Marics Peti, ti Danivel, vagy ti Danival, a Fuego című dal, spanyolosan. Aztán Minelli is a Hard Instructions, egy szívútmutató. Val, előtte itt lesz Miley és a Base Persuades. Well Hello-tól hallgatjuk a 17-es című dalt. De mindenek előtt DJ Bobo és az Everybody nyitja a mai kívánságok teljesítésének a sorát.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: programajánló.
1: A nagy napot szervezett, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Műsorajánló.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
4: Erős csajsz.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Következik most Dr. Bédes, aki a legutóbbi daláról mesél. Jimmy feldolgozás, harmadik sorrendben, mit akarsz a boldogságtól? Herceg Dáviddal közösen készítette.
2: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő. Idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala herceggel, ugye, viccesen. És ugye tisztelni akartam a munkássága is a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
3: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jó gondolat mindig zöld lámpát mutat.
2: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzió, vagy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez nem az a cél, hogy egy óriá, meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg a arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármilyen csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
4: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: A Vitapur önökkel együtt ünnepel. Több mint 250 termékre további 20% kedvezményt, a matracokra pedig plusz 15% engedményt kínál. Találkozzunk a Vitapurban!
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik. Karagyorgye út 81, 024 546 385,

0: 0619-100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
1: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja Önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061-150-97-73-as telefonszámon. 061-150-97-73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
2: My name is Alex Warren, and this is my song.

Kérj, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063 621 605-ös SMS

0: Michael Schulte vadonatúj daláz volt a Cover You itt a csillagolás második órájában, most pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Sőt, a mai adásban egyébként a következő órában játszani is fogunk. Na, hétvégére lehet majd elvinni páros belépőket, hiszen az Atlantis Gardenben álmakfutó koncert lesz majd, és a következő retrobuli keretein belül erre lehet majd jegyeket nyerni, de mindezt tehát a következő órában is egész héten játszani fogunk ezzel kapcsolatosan. Kedves csillagolás, Katy Perry Hot and Cold című dalát szeretném meghallgatni. Ági kérte ezt a dalt, nem vagy mindjárt. Holly Allen, Vini és Bogi Next and Go számát kérném. Köszi, Balázs. Egy újdonság, ez is jön majd ebben a blogban. Szia, nagyon jó a műsor. A Mr. Sexobit zenét szeretném mindenkinek, aki kedveli. Köszönöm, Nati. Felidézzük a 2000-es évek egyik jellegzetes szaxofonos dalát. Jön majd Alexandra Stan és a Mr. Sexobit. Sziasztok, Robin Schulz és James Blunt Oké című dalát szeretném. Köszi, jó zenehallgatást mindenkinek, Daniella. Ez is egy jó kis dal. Illetve Hello Allen, Dua Lipa, Levitating. Ezt szeretném küldeni Bettinek, Csillának, Alexának és Noéminek. Brigi kérte is küldi. Jön Alexander Stan a blokk végén, előtte Robin Schulz James Blunttal, itt lesz Dua Lipa The Babyvel, Vini Nagy Bogival, vagy mondhatom úgy is Big Bogival, előtte pedig Katy Perry.
1: Hey, what's up? It's Katy Perry.
2: Hey, this is Justin Timberlake.
3: We the Blackout.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Major Speci vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én vagyok a Dr. Méres, ez a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is. Ciao.

0: programajánló.
1: Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Egy újdonság a francia Mukitól. Ő volt Cookie, aki Carnerrel közösen készítette el. Ez volt a Fire itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: A folytatáson pedig egy régi motoros lemezlovas producer, Náksi Attila mesél. A régmúltról egy kis történelem óra lesz ez. Kérlek. A klub életről, a zeneiparról és magáról a DJ szakmáról.
2: Én azt gondolom, hogy a 90-es években első olyan tinédzser vagy fiatal generáció, aki már mindent, már látott videoklippeket, hallott zenéket, be tudott szerezni CD-ket, ki tudott menni külföldre, és ott akár el tudott menni egy rendezvényre, vagy egy klubba, vagy csak vett egy lemezt, vagy egy újságot, vagy ruhát, vagy valami. Sokkal, de sokkal nyitottabb generáció volt, mint a mai. Zeneileg, stílusilag, bevállalósabb is volt. Én azt gondolom, hogy sokkal szabadabban élte meg a bulizást, felszabadultabban, inkább azt mondom, és tényleg zeneileg is sokkal, de sokkal nyitottabbak voltak a 90-es évek, 2000-es évek elején. Saját sztárjaik voltak, ők választhatták ki végre, hogy milyen zenét akarnak hallgatni, azt kitől akarják hallgatni, kitől, kinek a, nem az volt, hogy volt 5 lemez, 5 zenekar, aztán azt az 5-öt vagy hallgatod, vagy esetleg még 2-t szamizdatba valahonnan, hanem azt vetted meg, amire volt pénzed, és amit akartál, azt hallgattad a rádióban, amit akartad. Később nyilván a YouTube-ban az összes digitális platform ezt még szélesebbre húzta. Megint egy ilyen fősodorba megy mindenki, aki most éppen az megy, akkor mindenki azt hallgatja. De az biztos, hogy a 90-es években, 2000-es évek elején sokkal nyitottabbak voltak az emberek, akik bulizni jártak fesztiválokra, klubokba, bárhova, az újra és az új zenékre. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is azért a 90-es években már nagyon erős elektronikus zenei széna működött, és nem csak az undergroundban, hanem már a mainstream felé is elindult. A klubokban már house zene szólt, elektronikus zene szólt, a 90-es évek végén Stervi megcsinálta az első mix albumát, mi Brunner Zsoltival szintén a Club Sandwich albumokkal jelentkeztünk, már előtte voltak olyan albumok, válogatások, ahol magyar DJ-k már próbálták a szárnyaikat bontogatni saját zenékkel, voltak rádióműsorok, ahol elektronikus zene ment, vagy dance, nagy klubok csak elektronikus zenével foglalkoztak, voltak nagy rendezvények elektronikus zenével, mint a Rave Olympia, a Mayday a 90-es évek végén Magyarországon is. Nagyon sok ember szerette az elektronikus tánczenét már akkor, úgyhogy és a DJ-ket ismerték. Tehát addigra, amire az első parádé elindult, addigra a DJ-k már ugyanakkor a sztárok voltak Magyarországon is, mint a énekesek. Úgy néz ki, hogy ez egy olyan munka, hogy odamész, fölrakod a kezed, iszol egy ízlet, már nem. Tehát ez egy kemény menet. Ami mögötte van az, hogy oda eljutsz, ahogy a hétköznapokban, ahhoz, hogy eljussál oda, hogy mondjuk egy szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnapot végig dolgozzál az éjszakában. Sokan mondják, hogy persze, hát el kell menni a nyárba reggel 6-ra, és akkor ott neki az a dolga, nekünk ez a dolgunk. Azért valljuk be őszintén, hogy elég nagy felelősség ott állni mondjuk 20-25 ezer ember előtt, mert ők azért jöttek, hogy elengedjék azt, hogy reggel 6-tól a gyárban állnak. Ők szórakozni akarnak, és közben nekünk is jól kell magunkat érezni, hiszen akkor fogják ők is jól érezni magukat.

0: Azért külföldön nagyon-nagyon és sokkal komolyabban vesznek bizonyos dolgokat, akár egy menedzsment, akár egy kiadó, akár ugye, hogy a sztárokat hogy készítik föl a stresszre, a terhelésre. Nálunk azért ez egy nincs olyan szintű terhelés. Uh-huh. Tehát most mondhatunk azt, hogy most elmegyünk a bevásárlóközpontba, és öten oda jönnek hozzánk, ez tök jó dolog, de mondjuk, ha ő elmegy valahova, és 500-an mennek oda hozzá egyszerre, és minden egyes városba, és rohannak utána, és mondjuk egy rockstárnál még inkább, az, és nem vagy mentálisan erre fölkészülve, vagy fölkészítve, akkor nyilván az egy komoly terhelés, hogy nincs magánéleted, nem tudsz sehova elmenni, de hát Magyarországon Amerika.
1: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire zenekarból.
2: Hello, Náksi Attila vagyok.
1: Közösen újra álmodtuk a legendás Soho Party slágert.
2: Az éjjel soha nem érhet véget.
1: Itt a Pannon Rádióban.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
6: Na ne mondd, Ilonkám, hát szerdenként úgyis mindig ráérek.
5: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény, a jegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint.
6: És a Mórahalmi gyógyvíz? Hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
5: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Fürdőzés után tuti, hogy legalább 10 évvel fiatalabbnak érzed magad.
7: További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon. Senior Szerda Mórahalmon 60 év felett 20% kedvezménnyel egészen november végéig.
8: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
9: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
10: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083 kupiklimu.rs.
9: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra.
5: Nordend. Mosolyt varázsolunk.
9: 024-561-112.
0: Műsorajánló.
11: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Tél Csillaghullást hallgatjátok, mint a 91.5-től. Lehet még kérni, kívánni a következő óra végéig jöhetnek még a kedvenceitek a 90-es évektől egészen napjainkig. Illetve a következő óra elején még játszani is fogunk majd az Atlantis Garden jó voltából. Most viszont kettő újabb kívánsággal teljesül. Hello Alan, a Sad Girls számot kérném. Köszi, ha mehet, jó zenék szólnak szokásosan. Zsombi kérte, David Guetta, BB Rexha az I'm Good után. A legújabb együttműködésük, jönnek a Bush lányok, a Sad Girls. Illetve szia, Andi vagyok Tompáról. Bruno Mars, Risk It All című dalát szeretném a kívánság műsorban. Köszönöm, mert egy csodaszép lassú dal. Jöntel Bruno Mars, aztán pedig David Guetta BB Rexával.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Készüljön fel szervezete a hűvösebb napokra a Zdravomed őszi csomagjával. Laborvizsgálat, házi orvosi vizsgálat és vitamininfúzió mindössze 3600 dináros áron. Szálljon időt egészségére és várja felkészülten a téli napokat. Jelentkezzen a 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös telefonszámon. Zdravomed ND. Gondoljon az egészségére, gondoljon a Zdravomedre.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.
9: Hey, this is Paul Rudd, and this is my brand new single. Heartbeat.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Avalon újdonságú, ez volt a Fornetting itt a Csillagulás mai harmadik órájában, ahol is játszani fogunk bizony a következő eseménnyel kapcsolatosan.
1: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
0: Mindezt tehát a hétvégén az Atlantis Gardenben. Na ott lesz Kozsó, vagy az Álmokfutók. Lényegében a nyereményjáték kérdése egyszerű, melyik évben alakult a formáció, tehát az Álmokfutók melyik évben alakult meg? Ezt írjátok, illetve tegyétek mellé a teljes neveteket. Jó, egy évszám, illetve a nevetek vezetéknévvel, keresztnévvel. Ez a beugró tehát, hogy részt vegyetek a sorsolásban, illetve pályázatok a páros belépőkkel, illetve hát, hogy bebiztosítsátok a helyeteket páros belépőkkel, másodmagatokkal a szombati bulira. Na kérem szépen, tehát melyik évben alakult az Álmokfutók? Ezt írjátok meg. 063-621-605, ami fontos, csak és kizárólag SMS-ben játszunk, és csak a saját nevetekben játszatok. Indult tehát a nyereményjáték, és mintegy 8 percig tart.

0: szombaton, október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat! Október 10, szombat, Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
1: Nyereményjáték lezárva! Kettő évszámot is elfogadok, aki 1993-at írt, illetve aki 1994-et, mert 93 végén, 94 elején, diszkutabilis, de aki ezt a kettő évszámot írta, és nagyon sokan vagytok, ezeket mind elfogadom is, részt vesztek a sorsolásban, kettő nyertese lesz a mai játéknak, és hogy kik ők, rövidesen kiderül.

És megtörtént a sorsolás. Mondom már is, kiknek kedvezett a szerencse, nem csüggedni, akinek nem sikerül, hiszen a hét további napjain is játszani fogunk, szombaton pedig irány az Atlantis Garden. A mai nyertesek, akik másodmagukkal bebiztosították már a helyüket szombat estére, Dávid Ilona, illetve Szabó Hangya Adrianna. A ti nevetek már ott lesz a nyertes listán szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Dávid Ilona, Szabó Hangya Adrianna, gratulálok! Mint ahogy említettem, a nevetek ott lesz a nyertes listán, a kollégáim viszont a marketingból még keresni fognak adategyeztetés céljából. Szóval a nyertesek Dávid Ilona, Szabó Hangya Adrianna, és a többiek pedig próbálkozzanak legközelebb a holnapi csillaghullásban, mint ahogy említettem, egész héten játszunk. És akkor a továbbiakban pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia le, nagyon jó ma is a csillaghullás. A Moving to the Sun lenne a kérésem mindenkinek, aki szereti. Ezt Noémi kérte. Nagy mai kedvenc Jugel, Lucianati, Imail Angel és a Moving to the Sun hallgatjuk a blokk végén. Szevasz, az Élnünk kellett volna zenét kérném. Tibi kérésére jön majd Halott pénzdala. Szép estét, szereti meghallgatni a Stressed Out számot a 21 Pilots bandától, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi! Ezzel megyünk mindjárt. Sziasztok, Rózsa Magdi Jel című dalát kérném. Köszi, Mónika! Rózsa Magdi dala is képviselteti magát ebben a soron következő blogban, illetve még egy üzenet, szia, Lato Laderi című dalát szeretném a kívánság műsorban, Ivet János Halmáról. Meg lesz, jön tehát a Laderi, előtte a Jel, itt lesz a Stressed Out című dal, majd az Élnünk kellett volna is, és a blokk végén az a bizonyos Moving to the Sun.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a Pannon Rádiót.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Egy újdonság Lochenbach, Callum Scott és a Collide itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban egy fiatal magyar lemezlovas következik, akinek az idei év hozta az áttörést. Dulc Zsombor, azaz Paul Max, aki a rádió egy hivatalos lemezlovasai között is ott van, és más saját dalokkal és egyéb sikerekkel is büszkélkedhet.
1: Csillagulás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Nagyjából pont az idei nyáron realizáltam azt, hogy ez a Pool Max projekt, ez nagyjából 10 éves, így a név megalakulását nézve, de már a 2011-es években kezdett érdekelni a zene szeretete, és abszolút azt mondom, hogy ez volt nálam a teljes top nyár eddig, hiszen rengeteg fesztivál kaptam fellépési lehetőséget. Abszolút a nyárban az volt a legnagyobb dolog, hogy ugye a Tomorrowland-en kint voltam az első hétvégén, és szerencsémre pont hallottam élőben, hogy az egyik fellolgozásomat lejátszották a nagy színpadon.

A nappalinkban, ahol elkezdtem egy vasolódeszkán zenélgetni, és mindig arról álmodoztam, ilyen videókat nézve, hogy hát, ha ilyen dolgokat meg tudok élni, és igen, 2026 nyarán ez sikerült, úgyhogy nálam ez volt most a top-top az idei szezonban. De a zene szeretete az már, én 2000-ben születtem, és a 2010-es évektől már nagyon megvolt nálam. Ugye akkor robbantak be ezek az elektronikus zenei előadók, mint Avicii például 2011-ben a Levels-szel, és ott éreztem már egy ilyen kis tűz magamban, hogy hú, ez nagyon jó, ez nagyon tetszik, és 2013-ban, mikor Martin Garrix megjelentette az Animals című zenét, és így berobbant, ugye fiatalként, az nagyon inspiráló volt számomra, hogy a zenében mennyi érzést tud átadni, hogy mennyi emberhez tud eljutni, és akkor ott fogott meg nagyon engem az egész. Onnantól kezdve kezdtem el a laptopra letölteni ilyen DJ szoftvereket, és elkezdeni zenélgetni. Balagás ajándékként kaptam egy kontrollert, a kontrollert összedugtam, és éjjel-nappal gyakoroltam, amikor tudtam. Néztem az nagy fesztiválos DJ-ket, videókat, és próbáltam tanulgatni, míg mondjuk mások délutánonként mondjuk pihentek, vagy videójátékoztak, én ilyen konferenciákat, meg workshopokat kerestem, és a szüleimnek mondogattam, hogy fizessenek már be esetleg egy ilyen továbbképzésre, úgyhogy rengeteg ilyen fajta kis workshopon már részt vettem 16-17 évesen, és szerintem onnan jött nálam egy olyan fajta marketing tudás is, amit később tudtam kamatoztatni a projektjeim során. Ez számomra egy óriási dolog, és nagyon-nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy egy ilyen fajta célt elértem, hogy mondjuk a világ legnagyobb fesztiválján lejátszották a feldolgozásomat. Ugye ennél azért vannak nagyobb céljaim, szeretnék majd saját zenét úgy hallani ugyanebben a környezetben, hogy esetleg a világ legnagyobb fesztiválján a nagy színpadon hallom, de ez egy tökéletes ilyen visszacsatolás volt annak, hogy az elmúlt 10 évben belerakott munka, az igazából visszaforgott, és megérte ezért dolgozni. Így a közeljövőben is szeretnék rádiózenéket is gyártani, illetve a külföldi piacra is elkezdtem kidolgozni. Ott volt már lehetőségem Amsterdamban fellépni egy neves rendezvény keretein belül kétszer is, és folyamatosan építem a nemzetközi kapcsolatokat, és szeretnék egy nemzetközi karriert is kialakítani idővel. Fő célom az, hogy a saját zenéimmel, meg a saját utammal tudjak a szettemünk keresztül érzéseket átadni, és akkor így megélni az összes pillanatot az adott közönséggel, akikkel éppen találkozott.

0: Reklám.
1: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
6: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
7: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
8: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

0: Klasszik Fantasztik!
1: Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban.
0: Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Az otthon akkor a legjobb, amikor minden a helyére kerül. Egy padló, amely megváltoztatja az egész tér hangulatát. Egy szőnyeg, amely melegséget hoz. Függönyök, amelyek megadják a végső harmóniát. A Galéria Podová megújult üzlettel és új ötletekkel várja, hogy még szebbé tegye otthonát. Október 30-áig akár 30%-os kedvezmény a szőnyegekre és padlószőnyegekre. Látogasson el a Galéria Podová szabadkai üzletébe a Visegrád utca 1-es szám alatt. A kedvenc helye? Otthon. És nálunk.
3: A Perfect Vision Szemészeti Központ mostantól egy újabb szemészszakorvossal, dr. Alisa Kvoyi doktornővel bővült. Foglaljon időpontot általános szemészeti vizsgálatra vagy kontaktlencse vizsgálatra dr. Alisa Kvoyi doktornőhöz a 060 55 75 753-as vagy a 024 45 45 000-as telefonszámon, illetve személyesen Szabadkán a Zentai út 3-as szám alatt. Perfect Vision.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Szombaton október 10-én hatalmas buli az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról az Álmokfutók és DJ Maxi gondoskodik. Gyere el és bulizz egy hatalmasat. Október 10, szombat. Atlantis Garden, Oromhegyes, ott a helyed!
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Érkezünk a záróblokkhoz, kettő kívánság, valami még teljesül. Hello Lost Frequencies, Verádió Now számát kérném azoknak, akik szintén munkán hallgatják a műsort. Üdv, Viktor! Viktor, jó munkát kívánok, illetve mindenkinek, aki melón hallgatja a csillaghullást. Jön a Lost Frequencies Callum Scott-tal közös dala. És még egy üzenet, szia, jó a hangulat ma is. Dash-től az SUV-t szeretném, ezt pedig Bence kérte. Jön Dash Young Fly-jal, előtte viszont Lost Frequencies Callum Scott-tal. Hi.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
1: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig jön a Csillaghullás Mix hétfő révén. Bizony 90-es évek, még az anyuk is zenéke, rádióslágerek, Eurodance vonal, mind benne lesz. Egy melegbe telt egészen 20 óráig. Utána 20 és 22 óra között még maradva a 90-es éveknél rádiós válogatás lesz hallgatható, illetve 22 órától 60 percen át itt lesz Molnár B. és a klasszik, fantasztik újabb adása. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 óra híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ösztöndíj pályázatot hirdet középiskolások számára a Szekeres László Alapítvány. A szabadkai székhelyű alapítvány a 2026-2027-es tanévre várja azokat a középiskolásoknak a jelentkezését, akik magyar tagozaton folytatják tanulmányaikat. Az elnyerhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, 10 000 dináros hozzájárulás, amelyet banki utalással fizetnek ki. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani. Jelentkezni a Szekeres László Alapítvány honlapján elérhető elektronikus adatlap kitöltésével lehet. Már több mint 550 ezer szerbiai fogyasztó tért át az elektronikus villanyszámlára, közölte a Szerbiai Villanygazdaság. Azok, akik a papíralapú számla helyett az elektronikus változatot választják, és azt a hónap 20-áig befizetik, 7% kedvezményt kapnak. Az elektronikus számlázásra többféleképpen lehet átállni. A legegyszerűbb megoldás az EBS Uvid Urrácsun portál vagy mobil alkalmazás, ahol néhány kattintással módosítható a számlaküldés módja. A szabadkai zsinagóga történetével és különleges építészeti értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek a gyermekhét keretében. A szervezők október 9-ig ingyenes programokkal várják az óvodásokat és az általános iskolásokat, akik játékos formában fedezhetik fel a zsinagóga múltját és kulturális jelentőségét.
1: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.

0: fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és party arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata
1: a 91,5-ön, hétfő esténként.
0: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik.
1: Ahol mindenkinek már is indul egy újabb időutazás és egy újabb Klasszik Fantasztik epizód. A mikrofonnál pedig Molnár B és a lemezjátszóknál is ma én foglalok helyet. Az időutazást pedig elindítottam, és egy szűk órán keresztül a legnagyobb klub klasszikusokat poroljuk le. Évtizedre való tekintet nélkül ma is természetesen. 1998 az első dátum, és Mouse T és a dal, amely feltette őt igen keményen a denzenei palettára, és egy óriási rendíthetetlen klub klasszikust rakott le az asztalra. Ez bizony a Horny, amivel kezdődik a mai etap, utána pedig szintén egy másik nagy kedvenc, és azt hiszem ez is, hogy egy ilyen top 100 best of dance track-et állítunk össze, legalábbis ilyen slágerlistát, akkor tudja, hogy rajta lenne az Everything But The Girl Todd Terryvel együtt, és a Missing, amit majd mindjárt meghallgatunk. Maradva az Egyesült Királyságnál a Shapeshifters csapata jön élete legelső olyan kislemezével, amelyel igen komoly sikereket sikerült elérni, lévén, hogy igencsak rádióbarát lett a dal, tehát nem csak a klubokban, hanem bizony a rádióban is igen sokat pörgették, mi is megtesszük most ezt. A Lola's Team jön 2004-ből, utána pedig a Stardustot hallgatjuk meg, Franciaországból szól majd ez a banda, és 1998 egyik legismertebb, legkedveltebb dance korongja, a Music Sounds Better With You, rövidesen itt a Klasszik Fantasztikban.

Fantasztik, fantasztik is az időutazás. Folytatódik a Music Sounds Better With You, után pedig a Triple X csapata hozzá nekünk a Feel The Same című nagy kedvencét, az is a 2000-es évek hajnalára tehető. Aztán az Earth, Wind & Fire, akik a 70-es évek, igen, a 70-es évek, bár a 80-as években is még azért regnáltak, bár az igazi aranydiszkó korszak képviselői mindenképpen ők voltak, a Boogie Wonder Landet fogjuk meghallgatni ezúttal Mr. Belt és Vezol előadásában, vagy újraértelmezésében, bár a lényegét annyira nem vesztett el a dolog. Aztán irány a skandináv térség és egy igen furcsa nevű csapat, a Röjk Szop, akik elektronikus zenében nagyon-nagyon ott vannak, és olykor még az undergroundból előugrottak a mainstream világába. Az Apple című korongjukat fogjuk meghallgatni, ráadásul a Shakedown remixében, amely szerintem különösen jól sikerült, így a folytatás mindenképpen ez lesz itt, és most a

A Stick és az időutazás a legnagyobb dance klasszikusokkal, ahol most a Buddy Rockers hozzuk. Rock zene, elektronikus zenével fűszerezve, a 2000-es évek közepén ezt nagyon sokan elsütötték, és talán nekik sikerült a legjobban. I Like the Way You Move, bár most keveset fogunk hallani a rock zenéből, mert a Junior Jack nyúlt ehhez a darabhoz, és ezt a verziót viszonylag ritkán lehet hallani. Akkoriban azért a klubokban játszották, de a klasszik fantasztiban azt hiszem még nem volt hozzá eddig szerencség, szóval ha úgy tetszik, debütál a műsorban. Aztán pedig a Room 5 Oliver Cheatham-el jön 2003-ból, és ez lesz a Make Love. Kellemes, lazulgatós, igazi daytime party és klub himnusz ez a javából. Utána pedig a Gadget-t is meghallgatjuk, most nem a So Many Times és nem a Best Summer Mood Show, amit mindenki mindig meghallgat tőlük, hanem most előveszünk egy másikat, mert hogy ez is lényege a klasszik fantasztiknak, hogy néha azért szóljon olyan is, ami nem feltétlenül a legismertebb darabja az adott előadónak. It's Alright, mindjárt ez lesz a következő, aztán pedig a Vamdew Project. 1999 itt a dátum, és a King of My Castle, amit meghallgatunk, már több ízben hallhattuk egyébként a klasszik fantasztik során, de hogy akkora party himnusz és akkora klasszikus, hogy azért időről időre érdemes nem megfeledkezni róla, hanem inkább meghallgatni. Így nem sokára lesz szó majd a klasszik fantasztik.

0: vége pedig a Natural Born Grooves és a Candle the Dance Floor volt, mert hogy ez a klasszik, fantasztik mai epizódjának vége. Mindenkinek köszönöm szépen, aki velem tartott az időutazás során. Legyen szerencsék majd legközelebb is a mikrofonnál és a lemezjátszóknál ez alkalommal. Molnár B volt. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: Pannon Rádió. A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Nerni sistem pomeraš, stani malo, bit će ti žao.
1: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.